Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő primáris Ray, akinek kettő telefonja van. Az egyik az, amit munkára használ, amin van social media, és van egy másik, ami viszont nincs. Azon csak a barátai érik el, persze a család, vannak rajta játékok, de semmi social. Ray, where is my husband? Az igazi mai sláger, amit már is indítok itt a rádió egyen.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy picivel fél három előtt járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ma pedig startol a Duna Part Fest, természetesen Rádió 1 stage-el és Rádió 1 DJ-kkel. Minden DJ-nk zenél majd a következő három napban. Cookie is ott lesz, ő például szombaton éjféltől a lemezjátszók mögött. Az igazi mai slágerek között pedig tőle indítom a legújabbat, ez a Fire, itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Garner.
2: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, most pedig egy olyan dal, ami van akinél egy csomó emléket előhoz, és van akinek egy teljes újdonság lesz, hiszen vannak a hallgatóink között, akik fit leszne, még nem bulisztak. Na de most fognak. Méghozzá azért, mert Bibi Rexa teljesen újra gondolta a dalt, és szerintem óriási lett. Az igazi mai slágerek között ez a New Religion. Itt a rádió egy.

0: igazi mai sláger megy a következő órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Remélem bírjuk az éjszakát. Sokfelé már megérkezett az eső. Vigyázzunk a viharokkal, de van, ahol még most is nagyon meleg van. Azt tudja, hogy a következő órában hozom az újdonságot Metzger Vickitől, Alex Kencsitől és Taylor Swifttől is. A kezdésben pedig Ed Sheeran érkezik. Az igazi mai sláger az Azizám, ezzel indítok mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó indítás volt szerintem, és parád is a folytatás, mert hogy Lady Gaga-t hozom. Egy újabb olyan órát indítottam el, ahol nem lesz megállás, nem

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most egy Rádió 1 DJ, DJ Metzger Viki nagy bogival és Miss Mooddal, óriási kedvenc az éden, és persze, hogy Viki is ott lesz a Rádió 1-es színpadon, a Dunapart Festen, már ma este 9 órától ő pörgeti az igazi mai slágereket. Ez pedig tőle az éden, amit indítok.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játszunk az igazi

ez a lendület. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert nem állunk meg, nem dumálunk, csak jelzem. Ma is 2 órás lesz a Live Mix, Summer Edition, 5-től 7-ig csak itt a Rádió 1-en mixben pörögnek az igazi mai slágerek. Most meg a nyár egyik legnagyobb favoritja, Alex Kendricktől, ez a Bumble, amit már is indítok.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift a folytatásban, akiről most olyat mondok, amit én sem tudtam korábban. Korábban ő modellkedett ugyanis, méghozzá különböző ruhamárkáknak, de nem celebként, még akkor az első albumát sem adta ki, bőven a 2000-es évek elején voltunk, és sima ilyen ruhás modellként tűnt fel különböző újságokban. Most meg kicsit mélyebben a zsebbe kellene nyúlni, hogyha fel akarnánk venni modellnek az új ruhamárkánkhoz. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger az Opel Light itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól ma is Balázsék, Best of-val, de itt lesznek, és egészen 10 óráig pörög a műsor. Addig meg pörögnek az igazi mai slágerek a következő óra elején, Radar-tól és a Blood Running, amit indítok. Pár perc és hozom ezt a nagy kedvencet itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban

0: Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. A cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 4 óra után is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Most egy pici lazasága, arra gondoltam, 4 óra mégis elmúlt. Fú, de jó lesz ez a dal most. Alex Foran, Ordinary. Aki pedig üzenne, a számunk 0620-3-111-111. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, ő pedig Sam Feld, aki egy ideig próbálkozott különböző DJ nevekkel, az egyik Dr. Papasov volt. Egyébként ő egy bolgár klarinétművész, Ivo Papasov, akiről elnevezte magát, de aztán érezte, hogy nem ez lesz a vonal, hanem maradjunk a Sam Feldnél. Rosalinnel közösen az igazi mai sláger a Heart Like Mine-től.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köszön pedig az a DJ, aki először DJ Jengának hívta magát. Ez volt az első művész neve, Joel Corey-nak, aztán ezt azért elég gyorsan elengedte. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, a Galantis-szal közösen Joel Corey, DJ Jenga, és a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Megtisztult a Csukásér környéke, nyári razziába kezdett a NAV, rangos elismerés a Halasi Kórház munkatársának. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Megtisztult a Csukásér környéke egy civil kezdeményezésnek köszönhetően. A Zöldítő Civil Társaság szervezett a napokban hulladékgyűjtési akciót a területen. Az önkéntesek összesen csaknem 2700 kg-nyi szemetet szedtek össze. A 13 köbméternyi hulladékot a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Hétfőn már el is szállította. A közösségi oldalukon azt írják, ha valaki illegális hulladéklerakást észlel, értesítse a Kecskeméti Város Rendészet ügyeletes munkatársait. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta el a rádiónknak Lincz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket,

0: Emelveisz kórház munkatársa. Lovas András az anesteziológiai és intenzív terápiás betegellátó osztály osztályvezető főorvosa és intenzíves profilvezetője Semmelweis Ignác díjat kapott. A hírről az intézmény számolt be közösségi oldalán. Az elismerést Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter adta át Lovas Andrásnak a Semmelweis napi állami ünnepségen. Az ország nyugati részében többnyire derült napos időre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést, sok helyen előfordulhat zápor, zivatar, néhol akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A Duna vonalában viharos széllökések kísérik majd az északias szelet. Holnap is változékony időre számíthatunk, majd élénk erős szélben a napos időszakokat többször zavarják majd felhők, további csapadék is előfordulhat.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novelvéka névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novelvéka fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novelvéka emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület. Között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy el mindenkinek is szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 15 perccel már azt a 4:60. Mert után 15 perccel az 4:60. Hogy kiszámoltuk? Július 2-a egyébként Ottó névnap. Sok boldogságot nekik. Hattó Balázsék is jönnek. Most viszont egy nagyon nagy kedvenc. Nagy Bogitól is Destől, a Jó leszek újra. DJ Metzger, Viki Remixében.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig ne felejtsük el Duna Part Fest, az ország legjobb DJ-vel, mert hogy lesz Rádió egy stage. Ma a Loving Arms DJ Mesker, Vicky, a Diszkosit és Christopher pörgeti az igazi mai slágereket, de nem csak ma, hanem mind három napján a fesztiválnak ott leszünk, minden info egyébként erről is a Radio1.hu-n. Ő pedig Bibi Rexha már is, az aktuális kedvenccel és Fitlesszel, ez a New Religion, amit már is indítok.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ma már nem lesz akkora hőség, sőt, van, ahol csak 25-26 fok, sokfelé elsőre is készülni kell, és hétvégén is ilyen 26-27 fokos aránylag kellemes idő, főleg a hőség után, és napsütés, amit jósolnak. Az igazi mai slágerek között pedig már mutatom is, hogy mivel folytatom, Cyril, Mary Joe és a Still Into You. Ez jön a hírek után, aztán Balázsik Beston, 6-tól pedig indul a Best of, Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Közben olvastuk egy nagyon kedves hírt, és úgy tűnik, hogy igaz, több helyen is megnéztük, és igaznak tűnik, a cím az már önmagában teljesen szürreális. Addig villogott a kutyája az autó fényszórójával, hogy rátaláltak a rendőrök az allergia miatt összeesett férfira. Na, állj meg egy pillanatra! Tehát ez így elolvasod, és egyébként azt mondod, hogy nagyon üdítően hat a szellemednek, meg az agyadnak, ha pár nap ennyi tömény politika, és kormányváltás, és harci helyzet közepette, ami történik az országban. Na, de azért hogyan?
2: Tessék.
1: Tehát mi történt? Akkor elemezzük a történeteket, hogy mi történt. Ez a polic.hu beszámolója. Véljük, hogy valid a történet. Egyébként megnéztük, ott van a beszámoló. Ugye összeesett egy férfi szerda este Sopronban a Juharfa utcában, legalábbis ott figyelt fel két járőr szerda este a Juharfa utcában az autóra, és észrevették, hogy közeledtek az autóhoz, hogy egy kutyát találnak benne.
3: Az autó meg így villogott.
1: És az autó villogott, igen.
2: Azt mondta, hogy jöhetsz, átengedlek.
1: Az autó mögé léptek, igen, jelzett a rendőrnek, hogy gyertek el. Az autó mögé léptek, és látták, hogy egy férfi fekszik az aszfalton, és csak néhány szót tudott mondani, mert hogy nagyon nehezen vette a levegőt. Volt a kezében egy ilyen önéletmentő...
2: Epipem,
1: így van. Amit már nem tudott alkalmazni, így azt beszúrták neki a rendőrök a combjába. Milyen jó, hogy a rendőrök azért tudták.
3: Hogy miért?
1: Nézd már, tolj! Nézd már, megtámadt minket injekciós tűvel. Hát vedd el tőle, bilincsel meg. Hallod, mi ez? Mi tűvel jön? Hallod, tűt, tegye már a fegyver, hát mi nálunk is van. Szóval elvették, és a combjába szúrták. Milyen felkészültek a rendőreink, dicsérjük meg őket. Azért ez nagyon menő, nem? A férfi a segítség hatására jobban lett, és elmondta, hogy darázscsípés miatt kapott allergiás rohamot. A kutyája, és itt jön a lényeg, végignézte, hogy a férfit megcsípi a darázs, csávó elvágódik, és a kutya azt mondta, hogy rendben, akkor én most szólok valakinek, aki erre jön, és elkezdi nyomni a fényszórót. Na ezt hogy?
3: Ne.
1: Na ezt hogy?
3: Megtanítottad a kutyádat, hogy figyelj, buksi.
1: Lehet, hogy csak sokat figyelte a kezedet, hogy sokat villogsz, és összetette. Ült a tárcsülésen, nézte a kis buksi.
3: Figyelj, buksi, ha a gazda eldől, én vagyok a gazdán, eldőlök jobbra vagy balra.
1: Ide jössz,
3: és elkezded húzkodni a kis mancsoddal ezt a kart. Villogsz.
1: Ráadásul, ha villogsz, az reflektor.
2: Igen.
1: Azt húzod. Mert ha megnyomod egyenesen, igen, sok autóban...
3: Ja. Igen, akkor
1: jól mondod, kapcsol. Nem, hogy húzod.
3: Igen, húzza.
1: Tehát benyúl a kis bancsár, és azt mondja, fogja a kis bancsár, a kormány ugat kettőt, és látja, ó, rendőrautó, és elkezdi húzni a reflektor. Hagyjad már!
2: Figyelj,
1: na, mi
2: vannak,
1: van?
2: Nyilván vannak segítő kutyák, akiket kiképeznek arra, hogyha mondjuk a gazdája cukorbeteg, vagy epilepsziás rohama lesz, az jelzi előre,
1: adja
2: hogy
1: be
2: lesz...
1: Adja neki az epipent.
2: Hogy jelzi azt, hogy lesz egy ilyen, na, de a darázscsípés, az egy, akkor ezek szerint anafilaxiás sok.
1: Igen.
2: Tehát, hogy arra úgy nem lehet felkészíteni egy kutyát, hogyha majd megcsíp engem a darázs.
3: De mondom, dehogy nem, mutatom, gazda eldő jobbra, balra, buksi, jeles.
2: Hozd az epipent,
3: és utána elment jelzést adni, kinyitotta az ajtót.
1: Mi az, hogy elment jelzést adni?
2: Miért nem dudált akkor?
1: Igen.
2: Miért nem dudált?
1: Egyet ráadta a gyújtást?
3: Nem kell.
1: Hát a refihez?
3: A refihez a villogás.
1: Tehát akkor tudta, hogy nem kell ráadni a gyújtást.
3: Ezt elmondta a gazdája, hogy figyelj, buksi, ne add rá a gyújtást, mert lemerül az akkumulátor.
1: Hát segben úr akar villog... a gyújtást, igen.
3: A dudát azért nem tudod használni, mert az nem jó.
1: Igen. Ez a kutya beszélt, és megérkezett a rendőr, azt mondta, szia rendőr, itt fekszik a kis gazdám. Hát ez nagyon jó azért így ebben a formában. Soproni Jerry Lee.
2: Lehet, hogy azzal kezdte, hogy felhívta a 112-t, nem? Csak nem értették. És akkor utána keresett egy alternatív megoldást.
1: Azt mondta, uram, ne szórakozzon, mert ez pénzbe kerül. Igen, letette a 112-t. És mi utána akkor azt mondta, hogy jó, mit csináljak még? Körbeugatta ott a környéket, majd azt mondta, hogy de hülye vagyok, hát itt a fényszóró, és meghúzta párszor a fényszórót. Az itt nem... valaki csatton van ebben a sztoriban, tehát ez nem áll össze ez a történet.
2: Most látok, az nem lehet egyébként, hogy a kutya be volt zárva a kocsiba, azt látta, hogy a gazdája eldőlt, és pánikszerűen elkezdett benn mozogni, mert azért, hogyha egy kutya látja, hogy a gazdája bajban van, akkor elkezd ide-oda
3: és
2: ugrálni.
3: És véletlenül igen,
2: nem,
1: hát hogyan?
3: De érted,
2: mondjuk a farkával csóvált, ide-oda ugrált, és véletlenül
1: beütött a kormány mögé a reflektor, amit ráadásul fizikai erő megnyomni.
2: Tehát azért... csak azt gondolom, hogy valamiféle pánikba került a kutya, és igen, véletlenül többször hozzáért a mancsa, vagy a farka, vagy a teste, hogy pörgött, forgott, talán így nyomhatta meg, de nem hiszem, hogy odaállt,
3: megfogta a kis mancsával. De előtte van a kormány. Tehát, hogy értem, igen, értem a dolgot, de az, igen, az annyira valószínűtlen.
1: Igen.
3: Tehát itt valószínűleg ezt meg, még a húzást esetleg azt mondom, hogy meg lehet tanítani, de azt, hogy teszed össze a kutya agyába, hogyha én elájulok, te csak akkor kezd el húzgálni.
1: Igen. Ráadásul ismétlődő gyors, ismétlődő jelzéseket
3: ad.
1: Ez hihetetlen. Majd kitöltötte a betétlapot, megdicsérte a rendőröket, igen, és utána felhívta az ember feleségét, hogy jöjjön, mert igen. Nekem volt egy francia buldogom egyszer, 5 évig, aztán elpusztult. Ha most lenne, nagyon szívesen kipróbálnám, hogy mit csinálna, ha én elvágódnék mellette, leülne mellém, összenyalogatná az arcomat, lefinganám fejemet, lefeküdne egy kicsit, nézni, hogy ott fekszem, és úgy nem érdekelni.
2: Figyelj,
1: nem érdekelni.
2: Ezt a mi kutyánk se tudná lehozni, sőt, mi azért szoktunk ilyeneket vele játszani, hogy például elbújnak a gyerekeink a lakásban, de nem úgy, hogy elássák magukat, hanem elbújnak a függöny mögé. És a Keresd meg a Milánt vagy a Lidit játék. Ott áll a függöny előtt, csóvál, nagyon szaglászik, soha nem találja meg őket, hanem elő kell bújni. Tehát a mi kutyánk az ennyire megbízható.
1: Hogy meg se találja őket.
2: Fingja nincsen.
1: Le tudna jelzést adni fényszóróval, szaggatott jelzést?
3: Hát, Juli, tudod, amilyen a család, olyan a kutya.
2: Amire trenírozod leginkább. Tehát szerintem, ha én elvágódnék, akkor lehet, hogy egy picit pánikba esne, vagy úgy meglepődve megijedne. De
1: annyit tudna csinálni, amit egy kutya csinál, nem? Kutyám odébb parkolt, mert a közteres meg akart büntetni. Látjátok, tehát vannak hasonló kutyák, neki odébb parkolt a kutyája, mert a közteres meg akarta büntetni, igen. Husky van, amikor kiszállok a kocsiból a hátsülésbe, ő átült, és dudált, bekapcsolta a rádiót, és volt, hogy beszaladt a hátsülésen, na mindegy. Igen.
2: Azt azért megírhatjátok egyébként, hogy a kutyátok mit tud, de tényleg.
1: Igen. Lakott területen belül indokolatlan távolsági fényszóró használta, szabálysértés nekik azonnal.
3: De igen, a kutyának.
1: De a kutyának, igen, is büntesség. Igen.
2: Megállt a szélvédő mellett, húzza a legyelektől is.
1: Ja, Istenem, én nem tudom. Nekem a kutyám, a francia buldogom az nem volt ilyen állapotban. Nem tudta volna megcsinálni. Nem tudta volna megcsinálni, de a hírt minden esetre nagyon szeretjük. Én voltam a darás, hívjatok, elmondom. Figyeljetek, rajta vagyunk a sztorin.
2: És megvan a kutya.
1: Etelka a kutya egyébként, tényleg?
2: Igen.
1: Etelka a kutya. Etelka. Azt a mindenségét. Halló, jó reggelt!
4: Szép jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hello András, jó reggelt, te vagy a kutya tulajdonosa, te vagy András.
4: Így van, igen, sikeresen megtaláltuk egymást.
1: Igen, üldöztünk reggel óta, hát nagyon szerettük. A fényszóróval villogó kutya történetét mi nagyon szeretjük. Téged megcsipett egy darázs, ezt írta a cikk, ez igaz?
4: Így van, én gyermekkorom óta ennek a csodálatos rovarnak egyébként a mérgétől allergiás vagyok, és most is ez történt. Tulajdonképpen itt elhesegetném a tévhiteket, nem a kutya villogott, hanem a lámpa.
1: Tehát, ezt gondoltuk, de hogy ki villogtatta a lámpát?
4: Na, tehát tulajdonképpen annyi történt, hogy megcsipett ez a rovar, egy nagyon súlyos anafilexiás reakció lépett fel, az autóval félreálltam az út szélére, ez egy elég sötét terület, itt tudtam megállni. Kiszálltam az autóból, a kezemben a nálam lévő gyógyszerrel, azzal, hogy beadom magamnak, de hát már elég rossz állapotban voltam, és a kocsi mögé lépve leültem az út szélére azzal, hogy fölrakom a lábamat, beadom magamnak az injekciót, és minden happy lesz, hívom a segítséget, aztán nem ez történt, hanem az történt, hogy magamra becsuktam a kocsi ajtót. Nyilván Etelka észlelte ezt a egyébként helyzetet, ugye akinek van kutyája, azt tudja, hogyha gazdája rosszul van, vagy valami problémája van, akkor elkezd máshogy viselkedni, meg akár ezt jelezheti is a gazdájának. Lényeg az, hogy az ablak egy kicsit nyitva volt, és én azt gyanítom, hogy egyébként a kocsinak a könyöklőjének, az anyós, vagy a vezetőülésnek a könyöklőjére rálépett, és ugye szeretett volna utánam jönni.
1: Mert ő bent volt az utastérbe, igen. Tehát ő bent volt az utastérbe.
4: Bent volt az utastérbe, így van, szeretett volna utánam jönni, és nyilvánvalóan a tisztent is kinyitott ablakon szeretett volna utánam jönni, de ez nem sikerült, és kaparta az ablakot, és hát ugye a bajusz kapcsoló, a reflektornak a bajusz kapcsolója, ez tőle egy 10 cm-re található, és valószínűleg amikor kaparta ezzel egyébként, amikor behúzta a lábát, akkor ahányszor kaparta, mindig hozzáért ehhez a bajusz kapcsolóhoz, úgyhogy ezután...
1: De szomorú vagyok, Isten, imádtam volna, ez a kutya használja a fényszórót.
3: Örülök, hogy megvagy neki, hogy évekig tanítottad.
1: Én ma egész nap ezen kattogtam volna, értem, nagyon sok dolgom van, sok minden, de hogy villogott a kutya? De mit csinálhatott az a kutya?
4: félreértéseket elkerülve nincs erre betanítva a kutya, ez egy után nem szeretett volna jönni. Szerencsére éppen egy olyan autó jött szembe, akinek ez a szakmája ez egy rendőrautó volt, nem egy postás autó, mert akkor lehet, hogy ez meg visszavillantott volna, hogy szia.
1: Szevasz, hogy vagy, mi újság, megyünk, majd jövünk.
4: Hát sok mindenre képes. Hát sok mindenre képes. Hát,
1: nézd a kutya vezet, tudod? Hát, mert oda nézd a kutya vezette meg ott. Hát, add be az epipet, add be.
4: Szevasz,
1: Mirsukám.
4: Nem, nem. Az ez egy véletlen reakciója volt a...
1: Hóbortos étvége. Tudod, hóbortos étvége. Börni, ez az új műsorszám, tudod, fuldok a szám. Szia, Andiska, mit csinálsz? Kutya vezet, jó van, jó vagytok? Na jó, a hétvégén menjünk, aztán majd főzd meg a bográcsot. Na, szevasz! Kapott valami ajándékot a telkkal?
4: Igen, igen, a kedvencét kapta a csirkemáját, úgyhogy megjutalmaztam.
1: Jött a postás, és mondta, nézd már, telka, megint lenyúlt a bandi kocsiját.
4: Egy pár szóban egyébként szeretném elmondani, hogy ha megengeditek, köszönöm a két rendőrnek a segítségét, hiszen az ő aktív aktivitás segítette meg életemet, ők
1: aztán megbüntettek, mert szarul parkoltál meg.
5: Megívott
1: a kutya, nem volt rajtad láthatósági mellény, és szarul parkoltál, úgyhogy kaptál az 50 000-es gyorsan.
4: Még várom a büntit. Emiatt egyébként tényleg tilosban parkoltam, ott tudtam félreállni, úgyhogy
1: még várom. Milyen típusú a kutya? Milyen fajta?
4: Ő egy német juhász, és valamilyen utcai keverék, valami kis utcai ösztes.
1: De okos, okosnak tűnik.
4: Egy mentett kutyus egyébként, úgyhogy annak idején mi mentettük meg az életét, most meg ő az egémet.
1: Nagyon jó. Jól van, na örülünk akkor. Hát ez figyelj, reggel óta a sztoridat boncolgatjuk magunkban is, meg megszólásban is, mert addig villogott a kutya az autó fészőrjel, amíg rátálltak a rendőrök. Hát ez önmagában nagyon üdítő hír. Jelen pillanatban már a hír is nagyon üdítő, hogy ilyet tudtunk olvasni.
4: Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok, szép napot.
1: Csáó, köszi, vigyázz magadra. Örülünk, hogy így alakult a sztori. Hello, hello.
2: SMS, Etelka vagyok, nem így volt.
1: Mekkora büntetés kapott a kutya a reflektor használatáért. Ez kamu, direkt villogtam a kutya. Szondáztatták a kutyát vajon?
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
8: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a milli palackos jeges kávé 399 forint. Két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertés virsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
12: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
6: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Partnerséggel támogatják a tudatos pályaválasztást, egyre több az utakon a mezőgazdasági gép, a Kecskemét játékosa maradt Beke Péter, Demeter Dia vagyok. A tudatos pályaválasztás és a továbbtanulás támogatása. Ez a célja annak a stratégiai együttműködési megállapodásnak, amelyet a Neumann János Egyetem és a Katedra iskola kötött. Közös pályaorientációs programok, szakmai események és tájékoztatók is részei a megállapodásnak. Ezek segíthetik majd a katedra diákjait abban, hogy megalapozott döntést hozzanak jövőjükről, írja közösségi oldalán a Kecskeméti Felsőoktatási Intézmény. Kiemelik, az egyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a tanulók megismerjék a felsőoktatás és a munkaerőpiac kínálta lehetőségeket. A katedra diákjai emellett a felvételi eljárás során intézményi pontokat is érvényesíthetnek a Neumann János Egyetem szabályzata alapján. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben. Legyünk türelmesek, együttműködjünk.

0: gépet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: A Kecskemét játékosa lett Beke Péter. A támadó tavaly nyáron kölcsönbe érkezett a klubhoz Nyíregyházáról, és gyorsan meghatározó tagja lett a csapatnak. A 25 éves labdarúgó 18 bajnokin lépett pályára, 6 gólja mellett 3 gólpasszt is adott. A KTM most mindenben megállapodott a Nyíregyházával az átigazolásról. A klub kivásárolta a játékost a szerződéséből, így a támadót szerződése már csak az MB2-es együtteshez köti. Olvasható a KTM honlapján. Az ország nyugati részében többnyire derült napos időre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést. Sok helyen előfordulhat zápor, zivatar, néhol akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A Duna vonalában viharos széllökések kísérik majd az északias szelet. Holnap is változékony időre számíthatunk majd, élénk erős szélben a napos időszakokat többször zavarják majd felhők, további csapadék is előfordulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
4: Na gyerekek, nem tudom, olvastátok a lengyel kormány új védelmi stratégiáját, nem olvastátok?
5: Nem, mit csinálnak? Lettem már
4: ezek ott készülnek valamire ezek a lengyelek, gyerekek. Pride? Csak mondom, hát a Pride, arra mi készülünk a Pride-ra, de hogy új védelmi stratégiát dolgoztak ki, háborús vagy természeti katasztrófa esetére, és kiadták a lakosságnak, hogy mit kezdjenek el felhalmozni, ugyanis azt mondják, hogy 3 nap minimum elvárható, hogy a lengyel állampolgár életben maradjon a kormány segítsége nélkül. Azt kérik, hogy old meg, hogy 3 napig te életben maradjál, ha hirtelen mindentől el vagy vágva, megszűnnek a szupermarketek, és bizony az van, hogy ja, hát nem tudsz mit vásárolni. Arra kérik az embereket, hogy készüljenek fel 3 napra elegendő túlélési szettel.
6: 3 nap az nem a világ.
4: Legyen otthon mindenkinek. 3 nap, bezárnak a boltok. Tessék.
5: Bevezetjük az időszakos bőtöt.
6: 3 napig.
5: A 22 órás időablaka. Igen, figyelj, szerintem ez egy racionális elvárás a szomszédaimmal szemben. Hogy ahogy ezt a szükségállapotot bejelentik, én átmegyek hozzájuk.
4: Várjál, nézzük meg most mindenkinek a lakását, házát, hűtőszekrényét. Most, ha mi lengyelek vagyunk és kitör a pánik, mennyi ideig tudtok életben maradni, nem tudtok elmenni vásárolni, ami otthon van, abból éltek.
5: Mondom,
4: ki mennyire felkészült?
5: Fejből lehet mondani, mi van nálunk. A szekrényben most találtam meg egy IKEA-ból vásárolt mézes kalácsháznak a felét, de még a csomagolásban van, de tető már is meg. Abszolút lehető, el is ropogtatta a lányom az egyik sarkát. Igen, van 2 kukorica konzerv, 1 fekete bab konzervünk, egy olajos hal.
4: Ez megvagy. Ezzel te megvagy.
6: Italok, mert az nagyon fontos, mert étel nélkül kibírsz 3 napot, de az ital.
4: De várjál, de csapból se folyik víz.
6: Semmi, kész, vége.
4: Tehát nincs víz, nincs peni, nincs aldi, nincs semmi, áram sincs. Csupi atomháborúban? Csupi, te miben vagy?
6: Oda pörköltek az oroszok, ennyi.
4: Pörköltek az oroszok, te már atomháborúban vagy, Csupi?
6: Semmi nincs.
4: Én csak gondoltam, bezárt az Aldi meg a Lidl.
6: Se áram, se víz.
4: Jó, nincs áram, nincs víz. Hát...
5: Nehéz esti ezt a lányomnak, hogy a kakaóját kikeverem egy ilyen kalinka vodkával vagy otthon.
6: Hát tejetek nincs felhalmozva.
5: Tej.
4: Felhalmozva? Mi te halmozod a tejet?
6: Hát van otthon vagy 20...
4: 20 liter?
6: Hát persze.
4: Atya is,
6: hát vigyázunk rá, tudod, mindenféle igény szerint, és akkor szépen mindig előre hozod, ami...
4: Én ahogy... most számolgattam, hogy nagyjából 2 nap. Tehát nagyjából 2 nap. De ez a 3 nap, ez szerintem ez nem biztos, hogy meg lenne.
6: Rajtad, mi?
4: Ez a 3 nap, ez nem lenne. Alkoholban igen, tehát alkoholban jók vagyunk, de a 3 nap, azt nem tudom, hogy le tudnánk-e hozni 3 napot. Úgyhogy folyamatosan kajálsz, és nincs, például vízünk sincs otthon, tehát hogy nincs letárolva víz.
5: De nincs-e szükségetek még?
4: Hát de nincsen, milyenek áll otthon 4 karton víz, ásványvíz?
6: Szóda, 2 rekesz szódán van otthon. Hát is a fröccsözni kezdünk.
4: Még téged egy atomháború nem ér váratlanul.
6: Hát, ott nálam tehát nincs ilyesmi. Hogy... Hát persze.
5: Nem, de gondolj bele, hogyha nem tanulsz kihívásokból, akkor sem vörös a tanulsz. Így könnyű, tehát van egy
6: de
5: ilyen éléskamrád.
6: De én már megtanultam, tudod? Ja, nekem nem kell a tanulási folyamat.
5: Jó, én elmennék a Széchenyi fürdőbe.
4: Mit csinálsz a Széchenyi fürdőbe?
5: Megszerzem az összes vízüket. Lehet, hogy kicsit már bele van áztatva valakinek a
4: terdalatója.
6: És hogy viszed el?
5: Zacskóba.
6: Zacskós, aha.
5: De gondolom nem veszik el a tupperwareikat az izéből, nem? Tehát, hogy csak

0: boldog vagy.
1: De miért mondja a lengyel kormány, hogy készüljenek a lengyelek három napi hidegélelemmel?
2: Ez csak egy gyakorlat? Mert annyi időbe telik nekik megmenteni a népet. Mert most a lengyel kormány ugye azt ígéri, ha te három napot kibírsz, a harmadik nap végén ők ott vannak.
1: Igen, három addigra... napot kér tőled a lengyel kormány.
2: Igen, és addigra kimentenek mindenkit. Két, visznek inni, visznek enni.
1: Három nap. Oké, mit kell felhalmozni, hogy kibírjuk három napig?
2: Zseblámpa.
1: A hülye nem tudok megenni a zseblámpát.
2: A legfontosabb, mert azzal találod meg, hogy hova tetted a kaját.
1: Ja, igen, mert ugye nincs telefon, várjál, tehát nincs telefon, semmi. Nincs iPhone, tehát nincs elemlámpa, tehát nincs áramod.
2: Nincs áramod, okay? Se.
1: Zseblámpát fölhalmozol. Zseblámpa. Azzal világítasz.
2: Világítasz este. Oké, már most mondom is, nincs fűtés este.
0: Most már nem kell.
2: Hát azért még...
1: Most lehozzuk. Most lehozzuk.
2: Nagyon be kell takarózni azért két foknál.
1: Tehát neked van otthon zseblámpád?
2: Persze.
1: Nekem miatt iPhone-on van a lámpa, én azt... Nem, nekem nincsenek zseblámpám.
2: Nekem egy csomó helyen van zseblámpám.
1: De miért van neked egy csomó helyen zseblámpád?
2: Azért, mert ha áramkimaradás van, mint például tegnap volt.
0: Retteg a feleségétől, és az van, hogy nem kapcsolja fel éjszaka a lámpát, hanem csak ott osonkodik a kis lábújhegyeim.
1: Eldugott helyeken zseblámpa.
2: Nem eldugott, hanem tudjuk, hogy hol van, hogy a konyhába bemész, akkor a fölülről a második fiók bal oldalában van. Tetszik.
1: Megőrülsz, hallod, hogy kiderül a legnagyobb háborúra készülő.
2: Nem háborúra, de mi van, ha bármi történik? Elveszik az áramot. Ez előfordulhat ebben
1: és a világban. És a lakás több pontján el van rejtve a zseblámpa.
2: Igen, igen. Tudod, hogy a hálószobában az ágy mellett hova kell nyúlni, hogyha nincs áram, akkor...
1: Neked valami zseblámpa kereskedésed van? Vagy ez
2: nincs.
1: Hol? Neked is van otthon több zseblámpád?
0: Elmondom, mit csinálnék én. Jó? Tehát azon
1: de várj, van otthon zseblámpád?
0: Hogy lenne zseblámpám? Nem
1: bízom, mert nem tudsz otthon zseblámpáztartás. Hallom, hogy szobában van zseblámpa, és nem mondasz semmit.
0: Van a zseblámpa.
1: Nincs áram, lemerül.
2: De már lemerül.
0: Ne, elmondom, mit csinálnék. Először is megnézni, hogy milyen sor van a telefonom. Oké, fel van töltve. Azon még gyorsan megnézni két rész sorozatot, hogy egyenragúak legyünk a fejünk. És másfél óra után elkezdem fosztogatni a szomszédokat. Ez történne.
1: De az, hogy hozzád is átmennek fosztogatni.
0: Hát gyertek. Mit visznek el? Mit visznek el?
1: Igen, hozzád is bekopognak
0: plusz,
1: akkor.
0: Plusz ott van a macska, aki 14 éve nevelgetek, szóval az is azért már valami szerintem egy ponton hozhat. A másik, hogy rengeteg alutasakosunk van, mert nagyon ugye sose viselnék, hogy a macskánk baja legyen. Úgyhogy ez szárasztáp alutasakos. Nincs, anyámnak van egy olyan zseblámpája, amire át lehet világítani kisvárdáig.
2: De az anyádnak van kisvár, hát vagy nyíregyházán. Hát de nem tudsz elmenni.
0: De miért a kocsim? Az a mi
2: kocsi, oké, de mindenki megy mindenhova, nincs forgalomirányítás, nincs semmi, katasztrófa.
1: Nem tudsz menni. Tehát a lakásodban kell kibírni három napot.
0: Én egy olyan családból jövök, ahol apám a taxis blokkád idején ki tudott menni a reptérre. Szóval innentől kezdve minden esélye...
1: Apád nagy megfejtő volt.
2: Te a mécsesetek van otthon?
1: Te a mécsesünk? Hát ez egy jó kérdés. Na, én most egy úgy vagyok, hogy én halnék meg a legelőbb. Én ezt most már látom. Tehát hármunk közül teljesen esélytelen lennék három napot is túlélni.
0: Ha van te fontos kutyák rágnának meg az első nap végén.
2: Fontos, hogy legyen te a mécsesed, mert azzal egy tudsz világítani, kettő tudsz melegedni.
1: Kicsi hőt is csinálok.
2: Tudsz vele melegíteni.
1: Emlékeztek a német kormánynak, amikor a te a mécsessel a német néni melegedett egy bődületesen nagy izért? Fekete sásztársaságában?
2: A német kormány, hogy legyen te a mécsesed, látod?
1: Hát lengyelek itt húzogatják az oroszok bajszát, húzogatják itt, aztán baj lesz. Mit mondani, mondják a lengyel kormány, három nap alatt foglalt el őket Németország, úgyhogy az
0: alatt már... megvárni.
1: Igen, az alatt már érted, világok sorsa dőlte. Jó, tehát te a mécses legyen otthon.
2: Te a mécses.
1: Te tudsz sütni? Tehát van liszted, rendes?
2: Persze, mindenem van.
1: Tehát le tudnál sütni hónapok?
2: Sütőporom, lisztem, kenyérformám, kinti kemencém hozzá, hogy a fával is tudjak, tehát hogy a gáz ellátás is megszűnt, akkor én kint is be tudok gyújtani a kemencébe.
1: Mint városiak nagyon nagy bajba vagyunk. Ez gyerekek, ez nagyon nem hangzik.
0: Nagyon sok konzervet kell venni, de az a baj a konzervekkel.
1: Csak a konzervekkel.
0: Hogy meggyűlölöd. Hiába vagy ilyes, meggyűlölöd őket egy idő után.
1: De hogy felhalmozol konzerveket?
0: Hát csak azt mit tudsz csinálni egy társasházban?
1: Hát de hallod, hát a társasházban semmi. Frissen kenyér illata szállna felénk Velencéről, mi küzdenünk a túlélésért.
0: Azt akartam mondani, hogy Velencében olyan lesz a végére, amikor felszámolják a vészhelyzetet, a vérzsírszintet, meg a különböző koleszterinnek, hogy annyi.
2: Tudod, élni, mi van? Most.
1: Te a lépcsőházadba birkózol, érted, ha betörve a harmadikra, ott meg ezért piknikeznek, sütögetnek, friss kenyeret csinálnak, én meg próbálok hozzád átmenni, de ezért a 9. kerületben van valamit, maradt valamit.
0: Én ide nem jönnék a helyedbe, csak ennyit mondok.
1: De... Ti már addigra rég harcoltok a lépcsőházba, és verekedtek egy teflonnal a kezetekbe.
2: Mindig csak egy bulinak fogjuk föl.
1: Hihetetlen, a vidék jobban túlél. Az, hogy jó, a vidék ezt jobban túléli. Erre mi alkalmat.
0: De ha nincs áram, akkor ugye a McDonald'sban sem működik a fotocellás ajtó. Jól érted? Tehát, hogy esetleg valaki arra betévedne benne egy fotocellás ajtól, ami nincs bezárva. És ott megszerezne a húspogácsákat.
1: Hát, az a nem vagy el sokáig, az a baj. Igen. Nem vagy el sokáig. Bocsi Balázs, de a svédek már tavaly kiküldték minden háztartásnak a sárga kiskönyvet, hogy hogy készül háború. Erről beszéltünk tavaly is. Hogy volt időpont ugye az orosz-ukrán konfliktusban, amikor elkezdték küldözgetni a kormányok mindenkinek, hogy mi a túlélési stratégia, mit halmozzál föl, milyen ivóvízkészleted legyen, mi legyen. Nekünk szerintem 2 liter víz van otthon.
2: Na, nagyon... és honnan tehát, hogy... tudsz még vizet kinyerni?
1: Honnan tudok vizet kinyerni? Na várjál. Zárva van minden.
2: Hólyagodban.
1: Zárva van minden.
2: Zárva van minden.
1: Igen?
2: Kinyitottad a csapot.
1: Nem jön belőle
2: van
1: víz.
2: Van még, ugye valaki ott hagyott egy fél pohár vizet.
1: Igen?
2: Azt még szájba
1: vágjátok. Azzal még beveszem a kreatinomat.
2: Nyitott koporsos tevet.
1: Nyitott koporsos tevet. A kreatin okay. legyen benne, gyerekek. Okay. Igen? Beveszem a kreatin.
2: Nem van.
1: Honnan tudok vizet szerezni?
2: Igen.
1: Nem tudok lemenni a benzinkútra.
2: Nem. Sehova. Tehát a lakásban kell megoldanod.
0: De akkor nem mész le Balatonra, és akkor tudnád a Balaton vizét.
1: Minek menjek Balatonra? Hát érted, ezek kenyeret sütnek, meg piknik ezek.
0: Ja, akkor ugyanúgy csak egy cégén.
1: Hát én ugyanúgy járom Balatonon. Hát egy gyabat halat nem tudok kifogni.
0: Nem tudod kifogni, a gyerekeidet beküldöd. Addig nem jöhettek haza.
2: Figyeltek szépen.
1: A WC-ből.
2: A WC tartály, hát 10 liter ivóvízed van, haver.
1: Na de nekem a WC tartály el van falazva.
2: Akkor kibontod.
1: Ilyen csempi, le van csempézve. Oda hozzá lehet férni?
2: Hozzá bizony.
1: Én azt hiszem, hogy befalaszták azt ott.
2: Egyébként igen, de ha levered a csempét, akkor megkapod
1: a vizet. Ja, ott van a tartály.
2: Persze.
1: Így gyak a WC tartályból?
2: Hát ez az sima.
1: Nem borul a fejemre a WC deszka? Harmadszor iszom a tartályból, csak mindig a fejemre borul. Mindig a fejemre borul a
0: WC. Ne húzd le létszőben.
1: Mindig a fejemre borul. Jó, tehát a tartályból még egy gyereknek megmondom, hogy így a tartályból az véleményes.
0: Van ez a gyümölcselét a WC szélén, ebben legyetek.
1: De nem tudlak felhívni, mert nincs telefonom. Nem.
2: Így, ahogy
1: akkor ezeket meg kell jegyeznem. IKEA gyártja WC tartály.
2: És
1: én nem érzem, hogy kint vagyok a vízből
2: csupi. Ha igazán pró vagy, akkor van egy agregátorod is.
1: Én most amúgykor mentem haza, és 2 találtam a garázsban.
2: Na, látod? Benzin legyen meg agregátor, akkor van áram.
1: De abból hogy csinálják áramot?
2: Nézzétek el neki.
1: Azt elindítom.
0: Beleöntöd az üzemanyagot, menj oda az ongomba, és beledugod a
1: beledugod. Beledugom egy hosszabbit, hogy vezetem rá a házra?
2: Van egy konnektor.
0: Az ujjadat dug bele, és akkor mindenkinek könnyebb lesz.
2: Tudsz tölteni telefont, nem a házba lesz áram.
1: Ja, az agregátorban.
2: Igen.
0: Az agregátor csinálja.
1: Kimegyek a frontra harcolni. Nem, nincs értelmi életben maradom.
2: Hát szerintem
0: így. Az lenne, hogy te egy nap után ájult a hevernél, hogy kimendőled az összes energia, a fehérje elhagyta a testedet, Viki pedig megvárna még rájössz, és elővel egy ilyen családi kiszerelési chipset, amit nagyon komódosan elrágcsolna a holott tetemet felett.
1: Nagyon... Csak így nézne, így pihenne, ott feküdnék a párduc bőr szőnyegemen. Igen, a tízis szőnyegemen feküdnék, igen. Fa van!
0: Jó.
2: Na, nagyon jó!
1: Tudok tüzelni.
2: Akkor megvagy.
1: Van egy fél köbméter fa, abba be tudok gyűjteni a kandallóban.
2: Szupi.
1: Éhesek vagyunk, de legalább még a
2: tűz. De legalább meleg van.
0: Ott van a gyerek könyvei, meg egy csomó haszontalan dolgom, úgy akkor már lehet szerintem ilyen bútorlapokat égetni, meg ilyesmi, nem?
1: Hát igen, de elkezdek akkor halmozni egy-két dolgot. Mondjuk én 10 kiló liszttel sem vagyok előrébb.
2: Mit csinálsz vele, tehát, ugye?
0: Beleszítszetek,
1: hogyan? Földobálom.
2: Ugye nincs internetet se, tehát nem tudsz receptet se leszedni.
1: Ezt nem tudlak fölhívni. A franciáknak 6 napra kell készülni, nézd meg, őket 6 napra készítik. A svédeknek már kiküldték, a lengyeleket 3 napra készítik. Uh-huh. Jó. El kell kezdenünk sütni, főzni, Eszter. Megtanulni egy kenyeret megcsinálni.
0: Most jöttem rá, hogy hogy lehet kibelezni egy muffint.
1: Hát veled is csak többen vagyunk.
2: Az alapoktól kezd mondjuk, de...
1: Hát szóval, hogy veled is csak többen vagyunk. Miközben a leggyorsabban halnánk éhen, te egy kitörne a háború, hallod? Emi Pesten itt kipusztulunk, mi nyomorultak vagyunk.
0: Vannak ezek az ilyen élethelyzetek, akik revidiálni az eddigi döntésed, és visszagondolok, hogy a szombaton még egy ilyen dinnyekaparóval próbáltam lyukat csinálni egy muffin közepében, hogy eperlekvárt tegyek bele, most pedig próbálom összehetni, hogy hogyan lehetne túlélni egy ilyen nagyon durva katasztrófát, hát nem tudom.
1: De tök jó kis mini képregényt lehetne ebből csinálni. Miközben Velencén, tudod, Feri éppen kihúzza egy ilyen kemencéből friss bükkfán a kenyeret, megszagolja, átfordítja.
0: A kacsáknak!
1: A gyerekek fekszenek jól lakottan, kenyérmorzáson, mi meg ketten egy ilyen liftaknába birkozunk az Eszterről az utolsó babkonzervét. Adjál vizet!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Reklámot hallottak.
7: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megszűnt az aradi vértanúk téri üveggyűjtősziget Kecskeméten, megkezdődtek a munkálatok a Kuruc körúton, elindult az idei kajszi szezon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megszüntették az aradi vértanúk terén működő üveghulladékgyűjtőszigetet Kecskeméten. A döntést az indokolta, hogy a területet rendszeresen használták kommunális hulladék lerakására, írja a hírös.hu. Emellett az is gondot jelentett, hogy az élelmiszerüzlet közelsége miatt közegészségügyi szempontból sem volt megfelelő a hely. A portál kiemeli, a Széchenyi városban ugyanakkor továbbra is biztosította a nem visszaváltható üveghulladék szelektív gyűjtése. Nagy munkába kezdett a Bácsvíz ZRT Kecskeméten. A szolgáltató tájékoztatása szerint július 1-ével elindultak a Kuruc körút szennyvíz-gerinc csatorna felújítási munkálatai. A 2331 és a Kuruc tér közötti szakaszon dolgoznak. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani. A területen fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. A munkavégzés várhatóan augusztus 10-éig tart. Elkezdődött a korai és középérésű kajszi fajták szedése. A termés térségenként eltérő képet mutat. Itthon csaknem 5500 hektáron termesztik a gyümölcsöt, a legnagyobb termőtáj továbbra is Bács-Kiskun vármegye. Az itteni ültetvényeket azonban jelentős fagykár érte idén is. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint ugyanakkor a tolnai termőtájakon jó lesz a termés. Idén várhatóan 6-7 ezer tonnát takaríthatnak be kajsziból, ez nagyjából megfelel az elmúlt 5 év átlagának. A gyümölcs várhatóan július végéig lesz kapható. Az MLS versenybizottsága elkészítette a 2026-2027-es Merkantil Bankliga sorsolását. Ez szerint a Kecskemét Ajkán kezdi a szezont, az első hazai mérkőzésén pedig a Tisza Kicske csapatát fogadja majd. A másodosztály küzdelmei július 26-án vasárnap kezdődnek, az utolsó fordulót május 23-án rendezik, egy héttel később pedig az osztályozók következnek. Ezúttal már csak egy bajnok jut fel biztosan az élvonalba, a második helyezett az NB1 11. csapata ellen játszik osztályozót. A tabella utolsó két helyezettje kiesik az NB3-ba. Az ország nyugati részében többnyire derült napos időre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést, sok helyen előfordulhat zápor, zivatar, néhol akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A Duna vonalában viharos széllökések kísérik majd az északias szelet. Holnap is változékony időre számíthatunk, majd élénk erős szélben a napos időszakokat többször zavarják majd felhők, további csapadék is előfordulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
4: Pizsoma! Ki hogy alszik, erről még nem beszéltünk, ki mennyire alszik pizsomában, keszkenőben, kisbugyiban, mesztelenül, mert hogy a pizsoma kinyírja a szexuális életed, és ez az ok, amire nem is gondolsz, találtunk egy ilyen cikket. Pizsoma paradoxonnak hívják. Hoppá, hallottatok már a pizsoma paradoxonról?
5: Nem hallottam, hogy
6: hát még nem. De hát lélekromboló a pizsoma.
4: Hát várjál, nézzük meg, hogy mi történik.
5: Azt hittem, hogy magadat hívod lélekrombolónak.
4: Ezt a pálikát hívja lélekrombolónak.
6: Testromboló vagyok.
5: Béko felügyött a lélekromboló.
4: Oké, na várjál, akkor indítsuk az elén. Ki miben alszik? Ha becsukom a szemem és Rákóczi Ferencet látom szunnyadni,
6: na?
4: Akkor miben alszik?
6: Mesztelenül.
4: Teljesen mesztelenül.
6: Teljesen mesztelenül.
4: Balra jobbra csapódik az eskanyar.
6: Úgy van, ahogy átforgulod.
4: Fordulsz, árnyékborul Velencére, fejbevágod, lepulykázod vissza, csak mesztelenül.
6: Én nem is tudom, mióta az eszemet tudom.
4: Mesztelenül alszom.
6: Én nagyon szeretem, a szabadság maga.
4: Van egy mesztelenünk, oké, okay. Kis hölgy.
5: Én kétségek között szoktam aludni.
4: Igen, kétségek és szorongások között.
5: Szorongás a párnál, is kétséget akarok.
4: Mi van, mi borítja a habtestedet?
5: Én nagyon évek óta ugyanúgy alszom, én egy pólóban és egy bugyiban alszom.
4: Pólóbugyi.
5: Pólóbugyi. Igen.
4: Pólóbugyi.
5: Ezt már minden volt futár tudja, aki valaha járt.
4: Így is nyitod az ajtót?
5: Igen. Ez van. Az én lakásom, az én szabályaim. Adott meg az én csomagom. Így is van.
4: Zsűr, miben bünteted magad, és kis kedvesed, miben alszol?
7: Én pizsamában.
4: Megvan a pizsama paradoxon bűnösen.
5: De biztos, hogy ilyen menő pizsamákban alszik, tudjátok, ilyen mindenféle ilyen csuvakás, meg ilyen mindenféle Star Wars-os.
4: Nagyon eltom, a Zsűl egy vastaganyagú, csíkos pizsamában
7: alszik. Star Wars-os.
4: Star Wars-os pizsamában. Ne!
6: De mi vagy benne birodalmi lépegető, vagy benne, vagy micsoda?
7: Nem, Darth Vader van az elején.
5: Oh. De ti egyáltalán nem ismeritek a Zsült.
6: Nem.
5: Hát itt 15 éve, és már jó
6: vagy szerintem. A pizsamát én rögtön gondoltam, de én a régi, csíkos,
4: én is a csíkos sem mondtam volna.
6: Gombolós, hogy hívják?
4: Hát a Star Wars-ot nem mondtam volna, és egy Star Wars-os pizsamába alszik a Zsűl, ezt nem gondoltam volna.
6: Tudod, a régi pizsama galléros, de gombos végig, és van rajta egy zseb.
4: Igen, kicsit hosszabb a lábánál a pizsama, trapéz. Trapéz alakú, tudod? És egy kicsit így elől a gumi kilóg. Egy
6: igen,
4: nagyon kicsit.
6: Igen, és a zacsit ketté vágja, mert föl van húzva derékig.
4: Igen, hely még egy pálinkát most gyorsan.
5: Szóval a leges, legdurrább pizsama, amit valaha láttam ember, az a nagyfateromnak volt. A nagyfaterom ugye Halloween-ben aludt.
4: Ne, mi az, hogy Halloween?
5: Van ez a férfi Halloween. Nem emlékeztek rá?
6: Nagy klemmet.
4: Olyat én még nem is láttam.
5: De nem, hát még most is hárulják az aranypóknak, mindig ki van a kirakatában.
6: Ha sapkája is, meg bajuszkötő?
5: Nem volt neki sapkája, csak rossz a természete, meg nagyon sok ilyen éjszakai leple, és akkor ugye abban, hát ott alul ők szerintem szabadosan hagyják.
6: Persze, hát oda nem veszel alá semmit.
5: Ugye az, és mi mai napig veszik ezt a férfiak, hogy na nekik mi lehet a szexuális életükkel?
6: Hálóköntös.
5: Ez nem köntös, ez Halloween.
4: Halloween, de férfi Halloween,
5: térdaláérő Halloween.
4: Azt, ilyet még nem hálás, mondjuk a nagypapámat nem láttam nagyon aludni, de nem tudtam volna. Szóval azt nem tudtam volna hova tenni. Azt
5: ami mondja, szakcsapta meg az orromat.
4: Hát ez sül a szték közben. Gyerekek, italozás, nagy evések, ez van. Szóval vastag flanel, a macis túlméretes, és a kinyúlt póló, amiben már iskolásként is aludtál, azt mondják, hogy megöli a vágyat, és kiderült, hogy a pizsoma paradoxon az azt jelenti, hogy a kényelmet lecseréled az intimitásra, vagyis fontosabb, hogy kényelmesen aludjál, és kicsinálják az intimitást a párkapcsolatban azok a pizsomák, amik hát nem túl szexik, és a kényelem megöli a késztetést.
5: Elmondom, így mi az elméletem író. Ezzel kapcsolatban. Akinek ez nem elég szexi, az nem volt még elég éhes.
7: Így van.
4: Igen.
5: Ugye? Így van. Tehát, ugye, így van. Ti láttátok, hogy a nagyanyáitok miket hordtak otthon? Azt azokat is állandóan elkapták. Tehát, hogy ne vicceljünk már. Szerintem egy férfi...
6: Nem volt nagyon menekvés.
4: Na, de ha minden akkor... nap valami kiábránítóval látod, az egy tényleg egy jel, hogy valami olyan van alszik, ami számodra nem szexi.
5: De te ugye... az a fajta, hogy aki azt szeret, hogyha egy nő egy ilyen festmény otthon, tudod, aki egy csipkés baby dollban
6: törögeti. Hát, ha nem is festmény, de mondjuk...
4: Nem, de mondjuk, tudod, egy
5: sketch.
6: Egy ilyen nagyon kinyúlt, kicsit már megszakadt póló.
4: Igen. Szóval itt azt mondja a pizsoma paradoxon, hogy a csábítást cseréled a bolyhos pizsire, akkor nem a vonzalmat helyezed előtérbe, hanem a kényelmet, és a kényelem aztán ártalmatlannak tűnő változtatás az elején, de szépen beszivárog a kapcsolatban, és egész egyszerűen megöli az intimitást.
5: Hát ezt mondom a fingásról.
4: Tessék?
5: Ezt mondom a fingásról.
4: Ugyanazt gondolod a fingásról?
5: Ugyanazt gondolom a fingásról, hogy ez a kényelem akkor szivárgott be a kapcsolatban, amikor egymás előtt finganak az emberek.
6: Így van. Szóval igen. Egyetértek.
4: Te is akkor ilyen titokminiszterként csinálod, mint Feri.
5: Semmi között hozzá.
4: Feri kimegy, hogy elmegy Gártonyig, ott fingik egyet, és fizesétel.
5: Igen, jó fel, hogy Feri
4: nincs puki bizalom.
6: Fingunk egymás előtt.
4: Nincs puki bizalom.
5: Nincs, nem, ezt nem lehet fenntartani.
4: Nagyon fontos, pedig nem értitek a lényegét
6: ennek. Nem
4: tudtad még igazán átadni magad, hogy ott van melletted. A buki bizalom erről szól.
5: Igen, a másik pedig szerintem nagyon fontos, hogy én egy heteroszexuális férfival élek együtt, ugye?
4: Igen?
5: És Péter, hogy egy szabad bőrfelületet lát, azt már kihívásnak veszi. Tehát, hogy én még ezt nem tapasztaltam, ezt
4: ja,
5: a paradoxot.
4: Ja, akkor tulajdonképpen takargatnod kell magad, hogy nehogy azt mondja, hogy Péter minden este kopogtat.
5: Igen, azt akart,
4: milyen hogy... kis kanos az úrunk, oda nézzi, szabad bőrfelület azonnal indul.
5: Hát nem az van, hogy itt kéreted magad, de nem az a... Nem is, nem
4: hát
5: ez...
4: lehet, hogy csak megvárja, míg elalszol, nem is emlékszerre.
5: Ezek a másik. De hogy én nem ismerek olyan párkapcsolatot, ahol szerintem ez igazán nagy probléma lenne, nem? Vagy szerinted ez így van? Vagy
4: látad... Nem probléma, de én értem ezt a dolgot, hogy ahol minden nap valami nagyon trében látod a párodat, egy idő után egy kicsit, nem azt mondom, hogy kiábrándulsz, de úgy oda ez a fajta intimitás. Nem azt jelenti, hogy minden nap a csajnak baby dollban, meg nem tudom, miben kell aludnia. Szerdánként és péntekenként, igen, aludjon baby dollban. Szóval azt mondják, hogy egy a felmérés még azt is mondja, hogy azok a párok, akik ruha nélkül alszanak, 57%-ban boldogabbak, és a pizsomásoknál ez az arány már csak 48%, a hálóingeseknél 43%, a teljesen kinyúlt pólós hadseregnél, csak mondom, a teljesen kinyúlt pólós hadseregnél.
5: Nincs kinyúlva, nincs esélye.
4: A boldogságindex csak 38. 38% a boldogságindex.
6: Arról nincs hír, mert írta valaki, hogy ő zokniban és boxerben.
4: Zokniban
5: is boxer.
4: Zokni boxer? Az nem szerencsés, úgy néha én sem alszom, de az nem túl jó.
6: A legalja, a zokniban alvás, abban az zokniban ráadásul, ami egész nap rajtad volt, az kikérem
5: szerintem
6: magamnak.
5: Én ebben látok valami cukit.
4: Nem, zokniban nem szoktam
5: megvalódni. Ez azért cuki, mert ez olyan, mint akkor egy ilyen gyerek egy egész napos játszás után bedől az ágyba ruhában. Nem
6: azt érzed, hogy annyira fáradt.
5: Hogy igen.
6: Oké, de minden más le tudsz venni, de az oknidat nem, akkor annyira mégse fáradt.
5: Ez amúgy nagyon megosztja az emberiséget, hogy tudsz az okniban aludni.
4: Egyébként
5: hogy
4: igen.
5: Tudsz-e és akarsz-e
4: én el tudok zokniban aludni.
5: De jó, szereted?
4: Nem, szereti, nem szereted, éjszaka mindig leveszem, ha véletlen zokniban alszom.
6: Bárhol, meg bárhol, ugye, ahogy szoktuk volt mondani, tehát van valahol egy kicsi 20 centinél nagyobb egyenes felület.
5: Hát azt én is nem szoktam szeretni, de...
6: De
4: most gondold el, hogyha mondjuk, igen, visszatérve a pizsomára, hogyha két pizsomás test feszül össze, vagy hálóinges, ott nincs szex.
5: Alapból a surlódás.
4: Alapból a surlódás.
5: Igen, a flanella, hogy hozzáér a műsejemhez, azonnal vége van.
4: Ami két mesztelen test éri össze, és ezért jó a mesztelen alvás,
5: akkor
4: hogy nagyon boldogok,
5: a másikra.
4: Hogy hozzámész kis kiflibe, nagy kiflibe, mesztelen alszotok, vagyis
5: alvás.
4: Ott már lehet, hogy összebújtok, vágy van, ő is mesztelen, te is mesztelen vagy, és már javul az intimitás.
5: Na mondom, miért hülyeség ez.
4: Na miért hülyeség?
5: Mert szerintem, hogyha tudsz úgy aludni valaki, hogy a másik mesztelen, akkor ott már nincs intimitás.
4: De miért?
5: Hogy tudsz úgy aludni, hogy a másik mesztelen,
4: hát
5: és hogy mesztelen vagy?
4: Hát csak hogy?
6: Hogy odaférkőztél, és aztán alszottok.
5: Hát utána, de olyan nincs, hogy na most szerda van, nagyon, na most kevés időn aludni, lefekszünk, pucéran aludni. Hát ez tönkretesz az egész éjszakát.
4: De miért tenni tönkre? Miért tenni tönkre?
5: Hát mert ilyenkor ugye vannak az ébredések éjszaka, amikor a másik rájön, jó, de pucéran, érdekes.
4: És hogy nem, szerintem, ha két ember mesztelenül összebújik, és kontaktáltok, és kis kifli, nagy kifli, és mesztelenül fekszetek, az hát egyet a világon semmi baj
5: hát
4: nincs.
5: Hát nincs semmi baj, csak az azt jelenti, hogy éjszaka kétszer kelni fogtok.
4: Már mire?
5: Hát szerintem van közöttünk valami különbség, Balázs, ebben a dologban.
4: Kisílni?
5: Hát így szexelni. Hát szerintem azt, hogyha én nem tudom, hogy akárhány férfit ismertem, az mindig olyan volt, hogy az ráébredt egyszer hajnal kettőkor, hogy egy pucérnő fekszik.
4: Na de ezt mondja a cikk, hogy így maradt meg az intimitás, a vágy, a szex.
5: De az nem alvás, és aludni mikor alszol? Tehát, hogy az...
6: Valamiért
4: szíven. Minden gondolni,
6: hogy olyan nincs, hogy minden jó.
5: De nem az, hogy minden jó, de nem lehet mindig pucira aludni, hanem aludni is kell. Aludni.
6: Az aludni.
5: Néha engem még azt is zavar, hogy valaki lélegzik mellettem.
4: Igen, sem azért. Uratnak nem lehet könnyű, igen.
5: Micsoda?
6: Külön szobások vagytok
5: már? Nem, egy szobás.
4: Nem, csak halka lélegezni.
5: De Péter tudja, hogy mikor kell hagyni a szobát.
4: Maga most már jó, aki megy.
6: Most a kanapén alszik.
5: Péter, elég lesz?
4: Elég, hagyja abba most már. A pizsoma elengedése segíthet a melatonin és más alváshormonok termelődése is, és az anyagcserére is jó hatással van, ha mesztelenül alszol.
5: Ja, ezt biztos, hogy férfi tudósok kitalálták.
4: Könnyebben égnek a kalóriák, azt mondják, a mesztelen alvással.
6: Mennyit fogytam alvás közben?
4: Látod?
5: Mindent értek. Egyrészt nagyon szeretném meglátni, hogy egy orvosi vészhelyzet miatt rátok törnek majd az éjszaka közepén.
6: Akkor
5: mennyire
6: vágnád?
5: Mennyire
6: vágnád? Hát érted.
5: Szerintem van az az élethelyzet, hogy fizetné 20 000 forintot a pólómért meg a bugyimért. Hogy az rajtad legyen.
6: Azért még százat is.
5: Igen.
6: De ott van melletted, le van téve egy köntös, ha ki kell, föl
5: na,
6: kell
5: a
6: kenni,
5: köntös teljes köntös tagadó vagyok. Tehát a köntösös emberek szociopaták.
6: Ah, de hogy is.
4: Igen.
5: Nem, semmi, no köntös.
4: Nincs köntös. Otthon én se köntösözöm nagyon. Vagy csak egy pillanatra nagyon fázol a fürdőszobában, de azonnal dobom le. Wellness szállodában valahol ott fölkapod.
5: Sehol.
4: De az állandó köntös, abban tényleg van valami nagyon bizarr.
6: De az állandó, mi az, hogy állandó? Az állandó az annyi, hogy fürdőszobában lefürödtél, fölveszed, lefekszel, ott már nincs rajtad. Reggel, ami kitotyogsz...
5: Az a halotti lepled, nem a köntös.
4: Igen, az egy kicsit fura. Az egy kicsit fura. És akkor te vagy mesztelen, de Béka nem mesztelen.
6: Béka egy kis neglizsében van.
4: Ő hálóingben van.
6: Hát egy ilyen kis szerkezetben, ami...
4: Fölveszi a szerkezetet.
6: Egy szerkezetet.
4: Te megpróbálsz odaférni mesztelenül, de nem hatolsz át a páncél rajtot.
6: Ez egy rövid szerkezet, úgyhogy...
4: Mert akkor a mesztelen alvással vagyunk a legjobbak, azt kell, hogy mondjam.
5: Tehát,
4: hogy...
5: De szerintem például én, tehát nem is tudnék, nem tudok mesztelen alsótestel jól aludni. Azt szeretem, amikor van rajtam bugyi.
4: De hogy tehát hogy zárva legyenek a kapuk, vagy...
5: Nem azért, mert ez egy
4: energetikailag ott jó nem, érzés,
5: nincs,
4: hogy van rajtad valami.
5: Nincsenek szexuális aspektusa, hanem egyszerűen csak azt érzem, hogy az a legnagyobb kényelem, amikor van rajtam bugyi.
4: Aha.
5: És meg a pólus, ezt érzem, hogy ez egy tökéletes kombináció, mert hogy felől akár még olyan is lehet, ember el lehet menekülni egy tűz esetén.
4: Vagy ha támad.
6: Vagy ha megtámad. Nincsenek ilyen paranoid gondolatai.
5: Nem, egyszerűen azt érzem, hogy ez a legkényelmesebb, és tudok aludni mesztelen, hogy akarok, de nem vágyom így rá, hogy nem kapott még így nagyon el.
4: Akkor több férfi alszik mesztelenül, mint nő valószínűleg.
6: Igen,
4: tehát
6: igen,
4: akkor több férfi igen. Szereti azt, hogy nincs rajta semmi, és mesztelenül alszik.
6: Engem kifejezetten zavar, ha van rajtam valami.
4: Kifejezetten szexi tud lenni, hogyha egy nőn van valami, amit le kell hámozni. Egy francia bugy igenis tud vágykeltő lenni, a teljes mesztelenség annyira direkt, hogy pont már a titokzatosságot veszi el.
5: Ezt többen írtátok, de volt, aki azt írta, egy nagyon szép lányom úgy, hogy ő mindig pucira van, de megkérte a fickója, hogy így öltözön néha fel, mert őt már, neked már túl sokat látja őt, és hogy nem
4: ja, és így öli meg a vágyat, hogy állandóan messzenül látod. Aha.
5: Ez mondjuk kicsit furcsa, de hogy igen.
4: 24 éve vagyunk együtt, de még nem volt precedens arra, hogy számítan az, hogy mit viselünk alváskor. Ha szeretitek egymást, akkor teljesen mindegy, mi van rajtunk. Szexi a neglizsé, egy kis csipkészút, de nem ez határozza meg. Ezt Krista küldte nekünk. Engem azt ábrándít ki, a vegyvédelmi ruhában fekszik le a feleségem. Még hogy testalkat, nagy mellek. Ez semmi nem ronthatja. Nincs olyan szexi, mint amikor a feleség az én pólómban és bugyiban fekszik be mellém. Aha, tehát, hogy a nő hordja,
6: az
4: egyébként abban van valami.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 125 g-os toffifény csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
10: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan. Spórolj okosan!
11: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
12: Volkswagen. Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-éig vagy a készlet erejéig tart.
13: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
14: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
13: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
14: Mi így építjük a jövőt.
13: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? Jelentkezés kukac infineon.com.
15: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertitóba. Új varázslattal vár a vadkertitó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertitó. Oázis a homokhátság szívében.
16: Roncs autó átvétel. Pipoparc Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint

0: online weboldalunkon www.radioegygong.hu. Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Megtisztult a Csukásér környéken, nyári razziába kezdett a NAV, rangos elismerés a Halasi Kórház munkatársának. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Megtisztult a Csukásér környéke egy civil kezdeményezésnek köszönhetően. A Zöldítő Civil Társaság szervezett a napokban hulladékgyűjtési akciót a területen. Az önkéntesek összesen csaknem 2700 kg-nyi szemetet szedtek össze. A 13 köbméternyi hulladékot a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Hétfőn már el is szállította. A közösségi oldalukon azt írják, ha valaki illegális hulladéklerakást észlel, értesítse a Kecskeméti Város Rendészet ügyeletes munkatársait. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tiszató térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta el a rádiónknak Lincz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatos minden szabályt betartanak el.
2: Az adó Trafipax oldalán elérhető információk szerint a Bács-Kiskunvár megyei revizorok sem pihennek a nyáron. A kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat, fagylalt árusokat, a termális szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátó egységeit és mozgó árusait ellenőrzik. Emellett felbukkannak a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is. A magyar egészségügy legmagasabb elismerését vehette át a kiskunhalasi Semmelweis kórház munkatársa. Lovas András az anesteziológiai és intenzív terápiás betegellátó osztály osztályvezető főorvosa és intenzíves profilvezetője Semmelweis Ignác díjat kapott. A hírről az intézmény számolt be közösségi oldalán. Az elismerést Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter adta át Lovas Andrásnak a Semmelweis napi állami ünnepségen. Az ország nyugati részében többnyire derült napos időre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést, sok helyen előfordulhat zápor, zivatar, néhol akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A Duna vonalában viharos széllökések kísérik majd az északias szelet. Holnap is változékony időre számíthatunk, majd élénk erős szélben a napos időszakokat többször zavarják majd felhők, további csapadék is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim!

0: pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi. Hello, Zsófi, jó reggel.
1: Ciao.
0: A magyar szabadtüdős buvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményesebb képviselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában most az vagy?
2: Talán igen.
0: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünket, hogy miattunk jöttél haza most Riakából, vagy az interjú
2: igen.
0: miatt. Mit csinálsz kint? Ott éppen történik valami?
2: Hát odaértünk haza ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom aha. a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
0: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigeten?
2: Mabini.
0: Aha.
2: Batangas.
0: Azért az...
3: Mi a víz arra felé?
2: Eléggé.
0: Neked a dorogitor, dorogitor, nem az
3: már fú, ott
0: már nem lehet,
3: szabad időzni.
0: Na most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, ez mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye, amikor medencében leföl, de ez igazából itt lefelé mész, ugye?
2: Igen,
0: tehát egy kötél
2: igen.
0: segítségével, lassú zen mozgásban, egy csipesszel az orrotokon mentek lefelé, való fordultok, jöttök föl. Mondom ezt a laikusoknak.
2: Egész pontosan.
3: Jó, de várjál, ugye ebből van olyan, amikor lehúznak egy ilyen gépezettel, van olyan, amikor uszonyjal csinálod, van olyan, amikor fölfelé már csak nem tudom mit csinálsz, ebből több van.
2: Igen, igen, a gépezettel, amikor lehúznak, azt egy ilyen szánkónak hívják, az abszolút...

0: olyan sport, amit lehet csinálni, de nincs belőle verseny, tehát hogy az egy ilyen, nem tudom, Guinness rekord jellegű történet, amiben mi versenyzünk, annak négy fajtája van ennek a mélymerülésnek. Az egyik, amikor egyáltalán nincs rajtad úszony, és nem is érhetsz hozzá a kötélhez, tehát ha hozzáérsz a kötélhez, vagyis húzod magad rajta, akkor kizárnak, vagyis úszni kell lefelé is, fölfelé is végig. Utána van kétféle úszonyos, az egyik az egybe úszony, egy ilyen delfin úszonynak kell elképzelni, mind a két lábad egy úszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik kettő lábadon külön. Van, igen, és van az, amiben most a világcsúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig lefelé
1: és fölfelé is a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy ott a fenék, oda le kéne menni. Igen. És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, azt tudja, hogy azért a szabad tüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
0: Igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb nagyon megszakításokkal, és oda is úgy kerültem le, hogy én állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom miket, már gyűjtögettem össze. És akkor hát 4 éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
2: ez a klavírnyászál. Igen. Ötöt ki kell menteni.
1: Igen.
0: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos uszonyt, 37-es lábam van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt. És volt egy hajóroncs ott lent, de hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus már, ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben, és akkor így jött az ötlet, hogy hát le kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok. És
3: üvöltöttek rád? Ez nincs kifizetve. Csak a felszíne lett kavirnyálni.
1: Hova megy? Mit csinál? Zsánka úszonyunk.
0: Nem, igazából.
3: Plusz 20 euró lesz.
0: Képbe volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palack, de hogy ők úgy próbáltak minket így gájdolni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
1: Csak elindultam
0: lefele. És akkor második, harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és igen,
1: milyen
0: ott
1: mély volt körülbelül?
0: 16
1: méter mélyre. Aha, igen. Azért az így egy elsőre combi, ahol már palackosok voltak.
0: Igen, és ott kavírnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
3: Ez már az oxigén hiány lesz.
1: Igen. Ez nitrogén narkózisban van.
3: Sellő, te vagy a sellő.
1: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizálták mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
0: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk. Két dolog, az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
1: Hát csak a leút meg a fölút hosszú időben, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerült pár méter mélyre úszni, az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
2: hát az átlag az ember idő. Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy, és azonnal,
1: és azonnal jössz föl.
2: Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
0: és
2: vagyok.
0: Igen, és már igen. Fáj a füle, és igen.
1: Ilyen. Igen. És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni. Igen. És akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
0: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxigén apnea klub Magyarországon, az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Sopronyi Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
2: És ilyen, hogy magyarországi klub ilyet tényleg a dorogító? Vagy itt, de mi a lehetőség?
3: Engem azért, hogy van egy apnoé klub is, mert én nagyon szeretnék belépni.
1: Ez valami nagyon mély medence lehet, amit építettek.
0: A horkolós klub. Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel ki bír mélyebbre menni, illetve ki bír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencés a...
1: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé is.
0: Hát
1: csak
0: ott Monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úsztam egy levegővel.
2: Ez az volt, amit csak férfi tudott eddig megcsinálni.
0: Igen.
1: Tehát várj, azért ezt értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében
2: a hathoz.
1: A hatszor úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy úszonnyal. Tehát igen, ez a monoúszó, hogy delfin mozgásban. Igen. Hatszor megcsinálod.
3: Igen. De egy levegővel.
2: De még egyszer, de ez egy levegő.
1: Ez mindenfajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért erre azért neked is kicsit edzeni
0: kellett?
1: Nem,
0: hát ez nyilván ez.
1: Azért
0: ez,
1: ebben van meló.
0: Igen, igen, abban
3: ez. Hogy lehet megfojtani például?
1: Tehát nem vízbe sem.
3: Hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, nem utalod át. Lehet, hogy addig nagyon acidizest lesz a kezed, tudom, hogy lehet, hogy ez...
1: Ezzel akar megfulladni. Inkább vágjuk be a fülét, valami legyen.
0: Nem kell megfújtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni, és hát nem jöttem föl, de szerencsére.
1: És hoznak.
0: Hát kipecáztak, igen.
1: Na várjad, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világcsúcsot vagy a nők között, de ezt nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs
0: ezt
1: olyan, akit meg
0: kell. Nem, a legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
1: Aha.
3: Egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
1: Egy delfin de belead. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a medencéket ide-oda, de közben azért edzel lefelé is. Vagy ez egy tök más sztori?
0: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben a sportágban valaki mind a két fajta freedivingot aktívan űzi, és versenyszerűen űzi, és viszonylag jó eredményekkel van. Most nem magam
2: olyan
0: akarom
2: nincs,
0: fényezni,
2: hogy de hogy...
1: Tehát, hogy mind a kettőben
0: tehát ez
1: nem.
0: Nekem a 2025-ös évemben egy olyan mérföldkő volt, hogy ilyet még soha senki nem csinált, se férfi, se nő, hogy a medencés és a mélységi összetett világbajnokságot is megnyerte.
1: A mélység az pedig 100, mennyi? 105
0: most
1: méter.
0: A világcsúcs, a másik számban 108 méterre mentem úszonnyal.
1: Na, ennek mindjárt átveszünk a stációit, a süllyedés, emelkedés, mert ez egy külön világ. Tehát ez itt csak így mondta, hogy 100 méter, nekem lesétálni a kocsi is. Nagyon megterhelő. Nagyon mérges vagyok, olyan messzire parkolok.
2: Ha van hideg sör a strandon, odáig el.
1: Hajlandó vagyok 100 méter sétálni, de nincs ott a motor vagy a kocsi, akkor semennyit. Azt nézték, hogy neked van-e valamilyen különlegesebb testi képességed, szaturációd, adottságod, oxigénfeldolgozásod, bármi kopoltyúd, mint más embernek, vagy egyszerű genetika, hogy neked ez ennyire megy?
0: Nagyon sok minden illik össze. Igazából abból a szempontból semmi extra nincs bennem, hogy nincs ilyen nagyon extrém méretű tüdőm. Nyilván egy picit az átlagosnál nagyobb van, de tehát semmilyen nagyon extrém kirívó adatom extra. Nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél, például amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelenül, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már meg, te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy emellett van egy elég magas testtudatom, és egy csomó minden, fizikai edzettség is. Tehát, hogy ezek úgy állnak össze, hogy úgy néz ki, hogy az így.
2: De akkor ez javarészt agyban dől el, hogy mennyit bírok a víz
0: elég
2: alatt?
0: Nagy százaléka, igen. Nyilván, hogyha hiába vagy jó agyban, és hiába tudod mentálisan nagyon jól kezelni a helyzetet, és mondjuk nem esel pánikba, és tudod helyén kezelni az összes helyzetet a víz alatt, hogyha fizikálisan gyenge vagy, akkor...
2: Nem fog menni.
3: Tehát, hogy az durva, azon gondolkodom, hogy amikor elájulsz a víz alatt, mert ha elájulsz, hogy akkor teljesen visszaállnak ezek a reflexek. Tehát, hogy akkor az lenne az agyadnak az első gondolat, hogy vegye egy nagy levegőt. Tehát hogy hoznak fel, hogy ne menjen el a tüdőd vízzel?
0: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
1: zárnak
0: meg is van. Még, igen.
1: Minden lezár.
0: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát, hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassul, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és föl.
2: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
0: Az igazit, vagy amit anyukám tud? Melyiket?
2: Amit anyukám tud, a hivatalosat. És ezt megszorozik
1: háromban. Mutasd a kezeddel a hivatalosat.
3: Az anyukám nulláról tud.
0: Hát kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon. Úgy látszik, hogy az ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
3: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. Akkor van értelme.
0: Egyet meg mélységben, de azt igazából az tavaly volt, és az már a felszínre jövetel után rájöttem, ez már nem számít. Igen.
1: Ugye majd is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat. Tehát a rákészülés és a lefele út. Mert ugye az külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet. Tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, ugye egy meditáció. Én nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de ugye annyira harmonikus, annyira lassú, mintha én félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Mi történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre? Hogy kell elképzelni?
0: Hát elindulni lefele mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfújj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
1: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen, miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés igen, folyamatos.
0: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
1: Tehát van egy ilyen pont.
0: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
1: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a színskála, vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz, vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
0: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó, hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Hát mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken. De a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon, vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. És annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
1: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen, méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
0: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
2: De várj, ellent van egy plató, nem? Tehát ezt előre igen, meg kell mondanod, igen, hogy hány métert akarsz menni.
0: Igen, úgy, és annyira tudják a kötelet. Tudod, így
1: ott eléred igen, az alját.
0: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
1: Ott van egy búvár, nem? Nincs, ott van, nincsen.
0: Nincs,
1: senki nincs lent. Nincs lent valaki, aki még 105 méteren, igen.
3: De mondta rá, hát odállíthatnám.
1: Én azt hittem azért a technika, nem van egy kétpalackos technikai azért 100 méteren.
0: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni, együtt mert neki dekózni, meg
1: neki,
0: kell állni.
1: Neki folyamatosan dekompressziója
0: van. Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
1: az, az nullán igen, az kitágul igen, egy picit a 105 méteren beszívott.
0: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha, hogy azzal az egy levegővel megyünk le és jövünk föl, az nyomódik össze, aha, és tágul ki.
1: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak, amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
0: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
1: rángásszerű görcsök?
0: Igen, igen. Itt
1: a nyomástól, vagy mitől, vagy az oxigénjei?
0: Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélődik ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
1: Aha.
0: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
2: Nyugi, majd.
1: Nagyon kemény.
0: Nem magyaráz, nem majd.
3: Itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rákattam a végén a kötélnek.
1: Gyere! Melyik a nehezebb, az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
0: Az agy egy kicsit nehezebb
1: az
0: szerintem.
1: Az agymunka és a gondolat
0: tehát,
1: nehezebb.
0: Tehát, hogyha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe googolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a combod, hogy beszarsz. Na most ugyanezt állandó csinálni probléma. Úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
1: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
0: Nagyon brutál izomfájdalom.
1: Izomfájdalom. Igen. Mindez 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
0: Igen.
1: Azt a mindenit. Ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
0: Hát itt most 100 méteren nagyon... Ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon, nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt. 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. Engem, mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
1: Miközben fogalmam jöttél fölfelé.
0: Nem, már a lefele.
1: De még rutinból csináltad a mozdulatot, igen. De már halucináltál.
0: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizöld kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
1: Azt a mindenségét nekik. Hú, nagyon kemény, mindjárt átbeszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori. Ugye?
3: Igen, legyen már, ez mennyi idő, amíg leérsz a végére?
0: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3:35.
1: Csak lefele?
0: Nem, bocsánat, a lefele az olyan 1:40 környék, 1:02, inkább 2 perc. Hát tudod ezt képzelni?
1: Dehogy tudom. Viccelsz. Egy koktéllal ülök oda a parton, nagyon napozok, és ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kentbe váltad, kicsit, mert mit semmit. Tehát a 3:30 az összes, leföl, 3:30.
0: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4:48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántamból, de...
2: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord? Ilyen 10
1: hát
2: perc.
1: 10 perc, abban 10.
0: A női az 9,5 perc a női.
1: Na. A férfiak 10 fölött vannak. Igen. Leteszi a fejét, nem mozdul, csak bent tartja a fejét. Igen.
3: Ezzel még dolgoznom kell.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerez sportos élményeket kedvező áron!
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületei.
0: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
9: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
10: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
11: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
12: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
11: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
12: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos.
13: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
14: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
15: Volkswagen.
7: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
16: Mert

0: aznap, csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Partnerséggel támogatják a tudatos pályaválasztást, egyre több az utakon a mezőgazdasági gép, a Kecskemét játékosa maradt Beke Péter, Demeter Dia vagyok. A tudatos pályaválasztás és a továbbtanulás támogatása. Ez a célja annak a stratégiai együttműködési megállapodásnak, amelyet a Neumann János Egyetem és a Katedra iskola kötött. Közös pályaorientációs programok, szakmai események és tájékoztatók is részei a megállapodásnak. Ezek segíthetik majd a katedra diákjait abban, hogy megalapozott döntést hozzanak jövőjükről, írja közösségi oldalán a Kecskeméti Felsőoktatási Intézmény. Kiemelik, az egyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a tanulók megismerjék a felsőoktatás és a munkaerőpiac kínálta lehetőségeket. A katedra diákjai emellett a felvételi eljárás során intézményi pontokat is érvényesíthetnek a Neumann János Egyetem szabályzata alapján. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben. Legyünk türelmesek, együttműködők és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta el a rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittos vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
2: A Kecskemét játékosa lett Beke Péter. A támadó tavaly nyáron kölcsönbe érkezett a klubhoz Nyíregyházáról, és gyorsan meghatározó tagja lett a csapatnak. A 25 éves labdarúgó 18 bajnokin lépett pályára, 6 gólja mellett 3 gólpasszt is adott. A KTE most mindenben megállapodott a Nyíregyházával az átigazolásról. A klub kivásárolta a játékost a szerződéséből, így a támadót szerződése már csak az MB2-es együtteshez köti. Olvasható a KTE honlapján. Az ország nyugati részében többnyire derült napos időre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést. Sok helyen előfordulhat zápor, zivatar, néhol akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A Duna vonalában viharos széllökések kísérik majd az északias szelet. Holnap is változékony időre számíthatunk, majd élénk erős szélben a napos időszakokat többször zavarják majd felhők, további csapadék is előfordulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
5: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
6: Mit tudunk ma az időjárásról, Ferenc?
7: Imádom, egész egyszerűen imádom. Tudod, az, amikor az évszaknak megfelelően, de kicsit ott ellenmondásban.
6: Nagyon szépen köszönjük.
7: Szívesen.
6: Folytatjuk tovább a beszélgetést Törőcsik Zsófiával, a Magyar Szabadidős Búvársor Sport, hát mondhatni legismertebb és legeredményesebb tagja, szerénység nélkül.
7: Magyar, most már a világ legismertebb búvárcsaja.
6: Igen, a világ legismertebb.
8: Kimondom életem először, hogy a világ örökös világranglista első helyén vagyok,
6: wow,
8: a világon.
6: Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont, a fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom, görcsöl, elindulsz visszafelé. Az már
9: egy kérdés, bocsánat, igen? Mit hallasz itt? Tehát, hogy most már látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobogásodat hallod, vagy...
8: Nem, van... egyébként ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit másunk, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából semmi extrát nem hallasz, mint amikor beleteszed a fejed a tengerbe. Tehát ezt az alaptenger zúgást hallod, viszont annyira befelé fókuszálsz, hogy nem fogod föl gyakorlatilag.
7: De ahogy van hallucinációd, ahogy elmesélted az előbb, hogy volt úgy hangokat is, hogy gyere föl!
8: Olyan például szokott lenni, hogy teljesen random zene megjelenik a fejemben. tehát zene, bármilyen zenének valamelyik dallam a részlete, és akkor volt olyan, hogy fölfelé úton például is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez most honnan jött. Hmm. Hogy mostanában nem hallottam.
9: Random el szoktuk tárolni, és akkor felszabadult egy fájl.
8: Igen, valószínűleg igen.
6: Nagyon szép maga a mozdulatsor, de hogy közben meg ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezéségeben minden benne van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecses, fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon, nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
8: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, mert szerintem, igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a címeiséget, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen, és a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
6: Azt tehát, érzed 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrottottad?
8: Általában igen. Igen. Aztán nyilván ez be tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy, én azt gondolom, hogy nagyjából azért tisztában vagy önmagaddal, hogy az, ilyen állapotban
6: az
8: vagy.
6: Az ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
8: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, egyébként pont így szoktunk mondani mi is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
6: Tehát esik szét a mozdulatsor?
8: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, szétese. Hogy milyen, aha. Igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
6: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
8: 40-en,
6: is.
8: 40-en, igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety búvárral.
7: Aki szintén szabad tűzös.
8: Igen, így van. Nem, igen, mindenki.
6: Szabad, tudják, hogy jössz föl, és akkor ő elindul lefelé, és megvár.
8: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety búvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40
6: aha, és ott, ha bármi van, onnan már ő fölhoz.
8: Onnan már ő fölhoz. Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
6: Milyen, az egyébként nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy meg vagy, jössz föl, és csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell csinálni. Jelenni, csipet levenni, az nagyon szép, és a vadászgépek tudod, így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
9: És milyen érzés az első levegővétel?
8: Hát, ha emlékszel rá, akkor jó, igen. Akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szállt kiért a vízfelszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy kézmozdulatban.
6: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy. Igen, van egy, igen. És ez nem ugye milyen sorrendben,
8: így
6: nem?
8: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
6: Ennek van egy sorrendje, hogy hogy mi a csipesz, mi amúgy, hogy mondod, így van.
8: Tehát először felbukkansz, nyilván veszel egy pár levegőt, hogy képbe kerülj, mutatod az oké jelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm okay.
6: És ha ez igen, láttam ezt, hogy csak elrontja.
7: Összekeverted, akkor kész a 105.
8: És össze is kevertem most, hogy belegondolok, nem, először veszed le a csipeszt, utána az okéjjel, és utána mondod, hogy I'm okay.
6: Én láttam olyan videót, hogy elrontja a csaj, és kiabálják neki, hogy csipesz, jel, mond, és a csaj meg van zavarodik, a finisről elrontja, és neki sem tudja elfogni, piros kártya, vagy igen. Nem tudom, piros Isten. Lapot kap, és rossz volt a sorrend, és a csaj összetörve, hogy mondja, nem visz, hogy százszor begyakorolt mozdulat.
7: Volt, érted?
6: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem rontasz azért világcsúcson,
8: hát,
6: nem?
8: Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerülni, hogy ezzel is ez az a egyébként hülyeségnek tűnik amúgy, meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor milyen sorrendben mit kell
9: csinálni. Akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.
6: Igen,
9: készítették.
6: Igen. Ez most egy köze megdönthető, amit te megdöntöttél, vagy beállítottál, vagy most ezzel biztonságban, hogy nincs a környéken senki, aki ezt mondjuk megúszná csajként 105 méter lefele?
8: Hát most per pillanat nem
6: nagyon látok, van a horizonton.
8: De hogy ezt én viszonylag hamar, hát nem viszonylag hamar, mert azért még van egy-két szám, amiben szeretnék most előrébb haladni, de hogy azért ezt szeretném letolni még.
6: És ezt utána... te döntöd el, hogy bocsánat, hogy mikor hol, tehát azt mondod, hogy holnap 108 Fülöp-szigetek, akkor berakják neked a kötelet, 108 és mehetsz?
8: Hát egy olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami világbajnoki státuszú. Vagy világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak a szabályai, hogy mi kell ahhoz, hogy egy...
6: Hivatalos legyen.
8: Igen, hivatalos legyen. legyen egy ilyen merülés.
6: És mi a méter a 105 után, mi a kövi?
8: Hát meglátjuk, mert a 106, 107, de hogy...
6: Jó, hogy itt már 110. méterenkénti haladás van nagyjából?
8: Hát te döntöd el, csinálhatok akár egyből 110-et is, hogyha azt érzem, hogy én arra most azonnal képes lennék, de hát meglátjuk.
9: Az első kérdésem, hogy amikor már lejeleltél, minden megvan, hogy egy cigira azért gondolom rágyújtasztam. Hogy...
6: egy óriási havarra szívar azért, kubai szívar belefér.
9: Már megnyújtják neked ide kín vagy.
8: A cigit és a vízkit a kezembe adják.
6: Egy jó proszekó mindig lecsúszik.
9: Csak az izgalomra, ijegységre, hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció? Hogy ki, ugyanúgy, tehát mint ami sem történt volna, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
8: Hát leginkább mentálisan megterhelő, tehát ez a neurológiai rendszernek, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent, de hogy 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mély emerülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez
6: hogy
8: mi történt, hogy nem vettem
6: ez egy jó nagy sok a szervezetnek, igen. Meg az idegrendszernek.
7: Milyen jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet, a következő csütörtökön.
9: Szerdán sírsz egész nap, aztán csütörtökön merülsz.
6: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi
8: hát,
6: választ el?
8: Náluk ugyanebben a számban, amiben én most a 105-öt csináltam, 137 méter
6: azt a
8: világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-szigeten, aki ugyanezen a versenyen.
6: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
8: 104, ő most 100. Azért választottam a 105-öt.
6: Az belátható.
9: Seggedben vannak.
6: Azt hittem, hogy egy 89.
8: Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
9: A mononukleózisra?
8: Igen. Az egyben úszony, a delfin úszonyos.
6: Lefele.
8: Igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
7: És aha. Akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor
8: hát,
7: mondtad, hogy...
8: Hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.
9: És erre hogy lehet gyakorolni? Van úgy, hogy otthon nitrogén narkózol, hogy egy kicsit kényebb legyen? Vagy...
8: Például csináltunk olyan edzést, mikor kiderült, hogy ez engem így meg tud ütni, akkor csináltunk utána egy olyan edzést, hogy lementem 90 méterre, és 90 méteren 1 perc, 4 másodpercet ott lógtam. Uh-huh. Mondanám a levegőbe, de hogy a kötél végén, úgyhogy nem csináltam semmit, hogy egy picit azért 90 méteren már 10 bár nyomás van, és ott is már elég csúnyán meg tud ütni ez a nitrogénnarkózis.
6: Na de az mi garantálja, hogy nincs ott veled senki, hogy te nem indulsz el felszabadulva lefelé, mert annyira betépsz a nitrogénnarkózist, hogy effektív az, hogy és még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
8: Hát az igen, mondjuk ha leoldod, az gáz, de hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak úgy elúszkálni, hanem egy 1 méter 20 centis drót vagy kötéllel, igen, oda vagy kötve.
6: De felhúzni nem tudnak. Tehát,
8: de fel tudnak húzni, úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy ellensúly a kötélnek a másik végén, és hogyha valami gáz van, és látják a szonáron vagy a kamerán, hogy nem mozdulsz, nyilván kivéve azt ezt az utolsó edzést, amit mondtam most, hogy
6: ott meg volt
8: beszélve,
6: percet.
8: Hogy aha. Egy percet ott lógok, akkor azt a súlyt belökik a víz másik oldalán, és illetve tudnak még húzni is rajta kézzel, és akkor felhúznak ennél a kötélnél.
6: Aha, tehát lemész azért, hogy szokd a nitrogén narkózis állapot. Tehát hozzászoktasd az agyadat, meg a szervezetedet, igen. Ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
8: Igen. Igen.
6: Aha.
7: Jó egyébként?
8: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy jövök fölfelé, és egy helyben huszonyoztam. És le kellett jönnie a safety búvárnak, értem, mert látta, hogy...
6: Ott kavírnyászol valami, de nem nagyon haladsz. Te meg azt hitted, hogy baromira nyomod fölfele.
8: Én meggyőződésem volt, hogy hasítok fölfele.
9: És te miért nem jelentkeztél az űrprogramba amúgy? Mert hogy ezzel a fizikummal, meg ezekkel az adottságokkal...
7: Nem felfele
9: hogy...
7: akar menni le.
9: Igen. Már van, igen. De neked ilyen mindent ki kell próbálnod, amit szerintem, mert ez egy nagyon különleges adottság. Azért ez kevés embernek adatik meg. Hogy van még benne ilyen extrém terved?
8: Hát, biztos, egy csomó hülyeséget kipróbáltam, mert biztos nyitott lennék más hülyeségekre is, de egyelőre kevés a víz a világűrben, úgyhogy még annyira nem
9: dolgozunk
8: fogok
9: rajta.
8: Meg
9: ezzel.
6: Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz az van benne ebben a sportágban?
8: Hát egyébként lenne, meg külföldön van is. Itt.
6: Aha.
8: Itthon szponzor az nagyon nagy igény volna rá, hogy szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztettem a munkahelyem is.
6: Emiatt?
9: Nem tudta felvenni a telefont.
6: Valahogy ez a fülöp-szigeteki dolog, ez nem jött, ez onnan tudtam bejárni a munkahelyet.
9: Home office-ba voltam, és olyan 105 méteren.
6: Kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a Fülöp-szigeteki edzőtáborban.
7: És kirúgtak? De egy világbajnokot? Hát azért, hello.
8: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek ezt a Euróvidóda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
9: Mivel
8: meg...
9: foglalkoztál?
8: Én SAP tanácsadó voltam.
9: Az SAP-t rúgtak ki?
8: Hát SAP termékeket forgalmaztunk, de nem az SAP cégnél
9: dolgoztam. Ott volt az a nagy buli, most meg kivágjuk az a nagy buli tavalyával, törpétek a hátsójára szívták a kokait, hogy az még oké volt, de ez azért lesz, hogy meghúzzuk a határ.
6: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, a pánikról mesélj már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 80-100 méterem.
7: Nyelési nehézségekkel küzdködve.
6: Mióta tudom a GGMC-t, és már megnyugodtam.
8: Igen, ezt
6: már megtanulok. Hogy az hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne adj Isten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És ezt megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet? Ami bármikor megjelenhet, nem?
8: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, aha, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként
6: hogy nincs
8: semmiféle
6: meg a segítség.
8: Pingod nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok.
6: Tehát,
8: hogy nincs az porondon, hogy...
6: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karban tartás annak, hogy nem hagyod eluralkodni.
8: Igen,
6: sem fizikailag, igen, sem lelkileg, sem gondolatban.
8: Aha. Nincs olyan opció.
6: Iszonyat koncentráltság azért ez közben, nem?
8: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
9: Ezt honnan érzed, hogy elfáradt az idegrendszered? Vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
8: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt vagy, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, hogy nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átvész.
6: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
7: Pont, mint te adás után, hogy fekszel a kanapén.
6: Ahogy megülsz reggel 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, csekkire szóljon hozzám.
9: A kobuda felé, mindig ez van. Ez van. De letolsz egy jó fellépést, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem lehet
6: sebezhető vagy, senki ne szóljon hozzá, mindenet pihen. Mert az idegrendszered túlterhelődött, borzasztó.
9: Plusz, hogy nekem Balázsak együtt dolgozom, ami 108 méternek felel meg, ha engem kérdezel.
6: Naponta.
9: Igen, minden nap. Így van.
6: Igen, hát azért ez egészen elképesztő. De akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll. Ez a sport, ez erről szól,
8: ez,
6: nem?
8: Igen.
6: Amellett, hogy nyilván tüdőkapacitás és fizikai határok közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció, igen, is.
8: Hát
6: ebben.
8: Az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat. Tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
9: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokra se tudok nemet mondani.
7: Sajtunk el.
9: Balatonszerep.
7: Két Balatonszerep.
9: Borzasztó döntés lenne.
6: Hú, nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod? Vagy mi a következő lépcsőfok?
8: Hát attól függetlenül, hogy idén most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés virágbajnokságot a Duna
6: Arénában.
8: Megnézem, hogy mi a helyzet. Úgyhogy az lesz a következő.
6: Ezt a saját magad megdöntése a cél akkor valójában.
8: Igen.
6: Aha.
8: Igen, most igazából Biffinnel tervezek valamit.
9: És nem akarsz így vállalkozni? Ilyen bányatavak felderítése, csak így szabad tüdővel tudod.
8: Hogy az egyik volt kollégám, mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-on, és hogy beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leérte, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanom kéne ilyen vállalkozást. Hogy
9: mondom, kapnak is már egy drónja, még ott a Siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
6: Igen, felhozott szabad tüdővel balatoni keresén vagy bérelhető. Ott üldögesz egy napvágyon egész
7: aranyaklánc.
6: Drágosságom, ugorjon már földvára, beesett a gyereknek itt az aranyaklánc.
9: Ez óriási, lenne egy kis hajója, tudod, de egy személyes.
6: Az, hogy a Balatonban jó a látótávolság, tudod, tehát ott sanszos bárőt megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
8: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
6: És nagyon drukkolunk, nagyon menő, amit csinálsz. Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
9: Megyek neked safety búvának 3 méterre.
8: Jó.
9: Jó, ott foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket bevállalom.
7: Mi már láttuk úszni vízben.
9: Én is abban születtem, tudod.
6: Zsófi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén.

0: Csütörtökön a Loving Arms, Metzger Viktória és 22 órától Diszkós Hit Party. Kettőtől Christopher, pénteken Bricklake, Newick, Loving Arms, Regan Lily, Stadium X, Yamina, Jauri és Purebe. Szombaton Collard, Bullmax, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Part Fest ezen a héten Rácz Kevin. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
3: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
4: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
3: De hát honnan tudtad?
4: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
5: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lucullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
9: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
11: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
14: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
13: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
15: Július 30, augusztus 1.
16: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
15: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
16: Második kecskeméti Summerfest.
15: Jegyek oneticket.hu.
17: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
18: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
19: V6-os motor, 639 lóerő,
3: eres modellek hallatán felpestül a véred?
19: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
3: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
19: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
20: Vágysz a mediterrán életérzésre?
21: Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű Paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
22: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
23: Július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Don Beach-en. Sztár vendég Chris Lawyer és Andro. Ott lesz még Deep Fly Beats és Warren Beats. Jegyek elővételben a Kultix-en. Július 4, Don Beach, Kecskemét.
24: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
25: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
26: Megszűnt az aradi vértanúk téri üveggyűjtősziget Kecskeméten, megkezdődtek a munkálatok a Kuruc körúton, elindult az idei kajszi szezon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megszüntették az aradi vértanúk terén működő üveghulladék gyűjtőszigetet Kecskeméten. A döntést az indokolta, hogy a területet rendszeresen használták kommunális hulladék lerakására, írja a hírös.hu. Emellett az is gondot jelentett, hogy az élelmiszerüzlet közelsége miatt közegészségügyi szempontból sem volt megfelelő a hely. A portál kiemeli, a Széchenyi városban ugyanakkor továbbra is biztosította a nem visszaváltható üveghulladék szelektív gyűjtése. Nagy munkába kezdett a Bácsvíz ZRT Kecskeméten. A szolgáltató tájékoztatása szerint július 1-ével elindultak a Kuruc körút szennyvíz-gerinc csatorna felújítási munkálatai. A 23-31 és a Kuruc tér közötti szakaszon dolgoznak. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani. A területen fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. A munkavégzés várhatóan augusztus 10-éig tart. Elkezdődött a korai és középérésű kajszi fajták szedése, a termés térségenként eltérő képet mutat. Itthon csaknem 5500 hektáron termesztik a gyümölcsöt, a legnagyobb termőtáj továbbra is Bács-Kiskun vármegye. Az itteni ültetvényeket azonban jelentős fagykár érte idén is. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint ugyanakkor a tolnai termőtájakon jó lesz a termés. Idén várhatóan 6-7 ezer tonnát takaríthatnak be kajsziból, ez nagyjából megfelel az elmúlt 5 év átlagának. A gyümölcs várhatóan július végéig lesz kapható. Az MLS versenybizottsága elkészítette a 2026-2027-es Merkantil Bankliga sorsolását. Ez szerint a Kecskemét Ajkán kezdi a szezont, az első hazai mérkőzésén pedig a Tisza Kicske csapatát fogadja majd. A másodosztály küzdelmei július 26-án vasárnap kezdődnek, az utolsó fordulót május 23-án rendezik, egy héttel később pedig az osztályozók következnek. Ezúttal már csak egy bajnok jut fel biztosan az élvonalba, a második helyezett az NB1 11. csapata ellen játszik osztályozót. A tabella utolsó két helyezettje kiesik az NB3-ba. Az ország nyugati részében többnyire derült napos időre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést. Sok helyen előfordulhat zápor, zivatar, néhol akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A Duna vonalában viharos széllökések kísérik majd az északias szelet. Holnap is változékony időre számíthatunk, majd élénk erős szélben a napos időszakokat többször zavarják majd felhők, további csapadék is előfordulhat.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanat.

0: Miért nem?
1: Nem tudom. Dolgozik, undok, elege van, jön a nyár, meleg kezd lenni.
0: Jó.
1: Ne egyezz ki a Tibivel, úgy érzed, hogy nem Tibi. Ne add meg magad ilyen könnyen.
0: Egy jó szóra számítom.
1: Ha most neked van egy Dénes érzeted, vagy egy Tomi, ne adod a Tibit.
0: Ritkán érzek Dénes, de a jó szóra.
2: Dargoncás és Éva.
1: Halló!
3: Tessék, Balázs, Attila.
1: Attila, jó reggelt, Attila. Egy rádióműsorból telefonálunk. Sebestyén Balázs, itt a Rásko Eszter, meg a Rákóczi felé zavarhatunk egy pillanatra.
0: Most már tudjuk a keresztneved és a vezetékneved is, úgyhogy most már ne farolj ki.
1: Zavarhatunk egy pillanatra?
3: Persze.
1: Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hol értünk el?
3: Gépészmérnök. Debrecen.
1: Gépészmérnök vagy Debrecenben, gépészmérnökköd. Aha. Milyen a kedved? Hogy vagy? Hogy érzed magad? Általános közérzetre vagyunk kíváncsiak. Hogy vagy most?
3: Jól vagyok, köszönöm.
2: Van meló, megvan a család, boldogság van, nyugalom, béke.
0: Túsz vagy?
3: Így van. És veledtek.
1: És velünk? De kedves vagy. Rendben. Jól vagyunk, meg vagyunk. Munka egy rovaton, mi egy hónapban egyszer felderítjük, hogy vannak a nem hallgatóink, hanem az ország mentális állapota. Kedvileg, hangulatilag ki hogy van. De akkor mondhatni, hogy te jól vagy. Szereted a munkádat? Jó meló, amit csinálsz?
3: Szeretem, igen.
1: És már
3: el vagyok.
1: El vagy vele.
3: Egyébként el vagyok család mellett, tehát így jó helyen vagyok most.
1: Aha, és már bent a munkahelyen, vagy még otthon?
3: Igen, már bent.
1: Már bent vagy a munkahelyem. Oké, egy valaki, aki jól van. Messze van tőlünk, de jól érzi magát.
0: Van esetleg valami jobbító tanácsod a többieknek, akik hallgatják ezt a műsort, vagy valami life hack, amit megosztanál?
3: Nincs. Igazából, aki hallgat titeket, az úgy gondolom, hogy fel tudjátok dobni a napját. Oh. Én is, mikor van időm, szoktam, de
2: ma nem.
0: Négy éved, de nincs.
1: De gépészmérnök vagyok. Nincs az embernek mindig ideje. Jól van, örülünk, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra, jó munkát!
3: Én is örülök, köszönöm szépen nektek, és minden jót.
1: Csáó.
2: Mérnök úr,
1: gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
0: Ezt egyre szeretem bennük, hogy...
1: Igen, gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
0: Csak a szükséges minimumot teszem bele ebbe a beszélgetésbe. Igen. De utána megnyugodott.
1: Nem túl közlékenyen magyar azért, azt mondhatjuk, hogy úgy valahogy megszeppen egy kicsit ettől.
0: Erre borod a gondolatát, azt majd akkor mi lesz az övéivel?
1: Igen, jó, én női hangot érzek.
4: Igen, tessék.
1: Mondom. Kiválóan érzed. Jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra. Rásko Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs, rádióműsorból telefonálunk.
4: Igen, tessék.
1: Csak szeretném megkérdezni, hogy hogy vagy ma. Milyen a közérzeted? Egy nevet mondasz a legelőször.
4: Endre vagyok.
1: Endre, szia Endre. Endre. Endre, hol értünk el? Merre vagy?
4: Veresegyház.
1: Mivel foglalkozol, Endre?
4: Folyamatmérnök vagyok a G Aerospace-nél.
2: Mérnök reggelünk van.
1: Laci ma valami aranyoldalakból generálta itt a telefonszámokat.
2: Magyar mérnökök, ez volt a kereső szó.
1: Mérnököket hívunk. És ez milyen munkát jelent pontosan? Mit csinálsz?
4: Hát folyamatot optimalizálunk, ugye ezek sugárhajtóműalkat részeket újítunk fel.
2: Micsoda?
0: Pont jó, hogy beszélünk.
2: Várjál már, ide szállítanak egy sugárhajtóművet, és ti megcsináljátok?
4: Darabokba szétszedik, és a darabjait hozzá kell.
1: Wow, és ezt így megszerelitek és visszakülditek, hogy ott összerakják.
4: Igen.
0: Akartam pontosan kérdezni, nekem pöfög mostanában a sugárhajtóművem, hogy esetleg bedobhatnám egy gyors szervizre, hogy milyen kuncsaftjaitok vannak?
4: Hát nagy légitársaságú. Az összes tulajdonképpen.
0: És ezt Veresegyházán kell akkor ott szervizelni, ez nagyon izgi.
4: Igen.
1: Ez milyen durva, elküldi, mit tudom én, a Boeing, tehát ők ugye, vagy a Boeing elküldi a hajtóműveit, és azt így csináljátok meg?
4: Nem, maga a légitársaság, ugye vannak kötelező szervizek, akkor leszedik a motor, tesznek fel egy újat helyette, a szétszedik, elküldik hozzánk a darabjait, hát nem csak hozzánk, van több ilyen üzem nyilván a világon.
2: A vizergépet például szervizeltek?
4: Például azt is, igen.
1: Aha. De hogy egy bizonyos részét a gépnek, és akkor azt megcsináltuk?
4: Igen, hát az nagyon sok alkatrészből áll egy hajtómű, és bizonyos darabjait csináljuk mi, bizonyos darabjait meg más cégek csinálják, tehát más szájtok.
1: Azt a minél. Kérdezik, hogy a Kecskemétről ellopott mikeket is te szerelted? Össze vagy
4: szél? Persze, azt maszekba, persze. Délutánonként.
1: Igen, megkaptátok
4: az a garázsba.
1: Igen, csináltatok belőle egy új F-18-as. Igen, az ellopott mikekből.
4: Tulajdonképpen.
1: De akkor tulajdonképpen jól vagy, jól érzed magad, igen, jó a kedv, jó a közérzet, mondhatni, minden hogy jó. Akkor jó állapotba kaptunk el.
4: Így van.
1: Hát ez nagyon menő.
2: Nyaralás terveztek.
4: Ó, majd az augusztus 20-as hosszú hétvég is akkor lesz.
1: Augusztus 20-as hosszú hétvége.
2: Mi a célállomás?
4: Olaszország, még nem derült ki, hogy melyik része.
2: Legjobb.
1: Nagyon menő. Figyelj, a Sólyomi csókoltat, azt írja.
4: De jó, köszönöm.
1: Itt valaki megismert téged, mert hogy közben rajtunk keresztül téged csókoltat. Azt mondja, hogy kolléga.
4: Igen, azt tudti. De miért rádiót hallgat, miért nem dolgozik?
2: Na ez az, Sólyomi kezdje dolgozni.
1: Sólyomi,

0: Hogy minek szóljunk, hogy kezdjél-e dolgozni vele?
1: Túlnyó bukta.
0: Igen,
1: most éppen kín vagyok szüneten, úgyhogy már mindjárt elmegyek és megkérdezem, hogy
0: igen.
1: Miért rádióznak.
0: Jó, figyelj, kettőből kettő mérnökünk volt eddig, és kettőből kettő mérnökünk jól van. Úgyhogy komolyan.
1: Hát ez jó, az egy jó reggel akkor.
0: Megnőtt itt az egyfőre jutó mérnökök aránya a reggeli műsorunkban. Köszi.
2: Többen írnak, hogy kicsit hurutos a sugárhajtó művük, de most már nem aggódnak.
0: Igen.
1: Nem kell.
0: Igen. Oké, jó munkát, köszönjük, hogy beszéltünk. Ciao.
1: Köszi szépen, sziasztok!
0: Hello, hello, hello. Túl jó arc mérnöknek. Gyerekek, két mérnök, két laza mérnök.
2: Ez biztos,
0: mérnök.
2: Hogy valami alumni adatbázisból van.
0: A Laci, mondom, a Laci mindig valami különleges adatbázisokból hozzá ezeket a
2: tematszokat. A harmadik is mérnök lesz, akkor az viszont tudja, igen. Hogy valami.
0: De sosem mondja, hogy generálja a számokat. Ez egy ilyen titkos művelet valamilyen oldalakból. Szerintem
2: nem generálja őket, csak kimenti a... Éppen egymással vannak hívásba.
3: Az a baj, Laci, hogy így a rovat viszont dögunalom lesz, ha mindenki jól lesz.
0: Én adnék még egy mérnököt. Júj, de Iván.
3: Harmadik mérnök.
0: Én is jól vagyok. Miskolcon vagyok, én is gépészmérnök vagyok.
2: Én nagyon vágyom egy dühös nyugdíjasra.
0: Azt arra én is.
2: Ugye? De más indokokban.
0: Igen.
2: De
0: jó.
2: Más az indokokban.
0: Dühös nyugdíjas Marika piacra megy, nagyon dühös.
2: Átirányítás, ez valami, itt már valaki szabadságon van.
0: Na, Marika. Halló, Marika. Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk!
4: Igen.
0: Zavarhatunk egy pillanatra?
4: Tessék.
0: Itt a Rákóczi Ferid van, itt a Rásko, egyszerűen meg a Sebestyén Balázs, egy rádióműsorból telefonálunk. Rovatunk lényege, hogy random felhívunk embereket, és megkérdezzük, hogy vannak ma.
2: És ez nem számít zaklatásnak.
0: Így van.
2: Nagyon fontos információ.
0: Hogy vagy ma reggel?
2: Szerintem a Sebestyén Balázsnál csekkolt ki.
0: Jó, Imre Targoncás, hiányzik a nagylábúja, és...
3: De melyik az fontos?
0: A baloldali nagylábúja hiányzik, Targoncás, és...
2: Szexfüggő
0: délegyházán dolgozik a bányatavaknál.
3: És valaha mérnök volt.
0: És egyszer mérnök volt, aztán amputálták a nagylábúját azóta.
4: Halló!
0: Halló! Jó reggelt kívánunk! Zavaratunk egy pillanatra, Rákóczi Ferenc, Rásko Eszter, Sebestyén Balázs.
5: Magyar Géza vagyok.
0: Hello Géza! Hello, Géza. Géza, zavaratunk egy pillanatra.
5: Igen, miről van szó?
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy hogy vagy ma, hogy érzed magad rádió műsorban vagy élőben, random rácsörgünk emberekre, és hogy utána járunk, hogy hangulatilag milyen nekik ez a június. Te hogy vagy, Géza?
5: Köszönöm szépen, nagyon jó kezdődött.
0: Na, miért?
5: Szép volt a gyereknap, és most remek idő van. Nincs az a nagy meleg, eső leesett éjszaka. Jól vagyok, köszönöm szépen.
0: Géza maga a vitalitás, hát csak úgy árad belőle a pozitivitás.
2: Mitől volt szép a gyereknap? Ezt meséld el.
5: Hát öt unokával el lehet képzelni, Osz, hogy nem győztem köszönteni őket. És hát ez az ő napjuk volt.
2: Géza, te nem hangzol szeret. Nagypapának. Igen, ez a 30-as férfi hangod van.
5: Ja, köszönöm szépen, nagyon jó hír. De ez így van, ez a helyzet. Úgyhogy hát köszönöm szépen a hívást. Jó munkát kívánok.
3: Köszönjük, még egy fontos, Géza, hogy mérnök vagy mérnök voltál valaha?
5: Hát van mérnöki végzettségem, igen.
0: Komolyan mondom, ma csak mérnököket hívunk. Csak mérnökök vannak.
2: És milyen mérnök
5: igen?
2: Vagy?
5: Igen. Hát tudod, ilyen műsor. Aha.
2: Milyen mérnök vagy? Gépész?
5: Híradástechnikai
0: mérnök. Aha, és helyileg merre vagy? Hol dolgozol? Tudhatjuk?
5: Hát már nem dolgozok, már évek óta nyugdíjas vagyok. Hivatásos katona voltam, tehát...
0: Aha, és most hol kaptunk el? Tehát merre vagy?
5: Én most Nagykőrösön vagyok.
0: Nagykőrös. Na jó van, örülünk, hogy jól vagy, te is jókedvű vagy, jól indul a júniusod. Egyelőre mondhatni, hogy egészen jó állapotban van a magyar így kedden reggel.
2: Jó? Örülünk neked, Géza. Jó egészséget.
5: Köszönöm szépen. Szép napot.
0: Hello.
3: Hello.
0: Gyerekek, férfiak, mérnökök jól vannak, jókedvűek, beszélnek velünk. Egyébként tényleg.
2: Én posztrom.
0: Halló, jó reggelt kívánunk. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc, Rásko Eszter. Zavarhatunk egy pillanatra.
6: Jó, egy persze. Sziasztok.
0: Hello. Mérnök vagy, ez nagyon fontos nekünk így ma reggel.
6: Mérnök? Nem vagyok mérnök.
0: Nem vagy mérnök. Mit csinálsz? Mit dolgozol?
6: Bankba dolgozom.
0: Bankba. Helyileg merre?
6: Budapesten.
0: Ó, akkor közel vagy hozzánk. Budapestben bankban dolgozom. Mi a keresztneved? Mit mondtál?
6: Melinda, nem mondtam. Sziasztok.
0: Szia, Melinda. Hello, Melinda.
2: Na, jól van.
0: Hogy vagy, Melinda? Rövid kis közvéleménykutatásunk telefonon. Hogy indul a június? Hogy érzed magad?
6: Nagyon jó, köszönöm szépen.
3: Most nem vagy bent.
6: Munkával indul. Tessék?
3: Bent vagy a bankban?
6: Igen, dolgozom.
3: Milyen laza?
0: És mindenki nagyon jókedvű. Nem tudjuk, mi van itt júniusban, de nagyon közlékenyek és jókedvűek az emberek.
6: Igen, itt vannak a kollégák is.
0: Igen?
6: Persze.
0: Üdvözöljük őket, mondd meg.
2: Éppen inkasszóztok embereket? Mit csináltok?
6: Nem inkasszózunk, nem, nyugodjatok meg, nem vagyunk ilyenek.
0: Rendes bankosok vagytok.
6: Persze, természetesen.
0: Nagylábújad megvan, Melinda, ez nagyon fontos.
6: Nagylábú olyan, persze. Ja. Miért ne lenne?
2: Ha nem, most egy olyan embert keresünk. Kettő?
0: Igen, keresünk egy olyan embert, akinek ma nem lesz meg, és fixelnek, hogy találunk egyet. A jól van, mi a jóked oka? Van valami oka, különösképpen ugye júniusi jóked?
6: Hát, veletek beszélünk, persze.
0: Az nagyon
2: jó. Úristen, Melinda, te egy Balázs rajongónak tűnsz.
6: És... Balázs? Nem, én szeretem mind a hármatokat, sőt, az egész Rádió egyet szeretjük.
2: Na, na figyelj, de hogyha bármit kérdezhetne a stúdióból, bárkitől van esetleg? Zsül felé egy intim kérdésed? Vagy,
3: Annácska, vagy Annának, Laci?
2: Vagy Iszi? Vagy, Anna. Vagy...
6: Hát, fú, most így hirtelen nincs semmilyen, főleg nem intim kérdésem.
2: Na jól van, akkor na. Ezek szerint a mindent tudsz rólunk, ez is valami.
0: Igen, azt írta egy hallgató, a bárlistáról vegyetek már le, intézzétek már el. Jól van. Oké, egyébként a munkán kívül mit csinálsz? Mi a jó kedvoka, vagy miért vagy ennyire kis kiegyensúlyozott?
6: Mit csinálok? Semmit.
0: Ez a beszéd.
2: Ti az a fajta munkahely
6: vagytok? A magánéletem teljesen rendben, teszik.
2: Az a fajta munkahely vagytok, ahol semmi nem derülhet ki a magánéletedről? Vagy azért ismertek egymást a többiekkel?
6: Ismerjük egymást, persze kiderülhet.
0: Aha, tehát vannak bármi. Ilyen barizások a munkahelyen, vagy van barátnő is esetleg?
6: Persze, jól van.
0: Oké, és ismered a műsort, szoktál minket hallgatni?
6: Persze, szoktanak, minden nap.
0: Aha.
6: Amikor jövök a munkába, vagy HO-ba, az a legjobb, amikor HO-ba vagyunk.
0: HO, hát a HO az, igen.
3: Nagyon
0: az.
3: Szeretek én is.
0: Házi órizet. A bank házi órizetben tart benneteket. Jól van, oké, örülünk, hogy hallgatok minket. Mi generálunk számot, tehát direkt nem a falról hívunk, de akkor te egy belegenerálódtál, mint hallgató.
6: Igen.
0: Jó munkát akkor neked a bankodban, meg
6: köszönöm,
0: ott.
6: Köszönöm, nektek is.
0: Jó, üdvözlők a többieket. Ciao, ciao.
6: Hello.
0: Nem a falról volt ő sem egyébként, csak úgy ritkábban generálunk olyat, aki hallgat, de Lackó kis mágikus szám generátorából került elő Melinda is.
5: Halló?
0: Há igen, halló, jó napot kívánok! Itt az Eszter, a Rákóczi Feri Sebestyéves Rádió, egyből zavarhatunk egy pillanatra?
5: Igen.
0: Hogy hívnak? Szia!
5: Martin Tibornak.
0: Tibor, szia Tibor! Tibor, mit dolgozol, mit csinálsz?
5: Én építőanyagkereskedésben dolgozom.
0: Építőanyagkereskedés, helyileg merre?
5: Székesfehérvár.
0: Fehérváron értünk el.
3: Becsvédem.
0: Hogy szolgál az egészséged, milyen a júniusi hangulatod? Ez egy röpke kis telefonos közvéleménykutatás egy reggeli rádióműsorhoz kapcsolódva. Hogy vagy?
5: Jól vagyok, köszönöm szépen, hétvégén lesz az esküvőm. Úgyhogy nagyon
2: készültek. Ez egy ilyen rettenet, egy ilyen nagy esküvő lesz az összes rokonnal, vagy csak egy ilyen szolid esküvő? Mit választottál?
5: Hát 90 fővel, úgyhogy mondhatni, hogy nagy.
0: Aha. Párod csinálja az ültetést, izgatott, igazi menyasszony, feszült.
5: Igen, így van. Tegnap még táncorán voltunk, úgyhogy...
2: Mi jaj. Volt eddig a legnagyobb összeveszés a készülődés kapcsán?
5: Soroljam.
3: Jöjjön, gyerünk.
2: Yeah, figyelj, mindenre nyitottak vagyunk.
0: De fia, a táncóra mindent elmond. Tehát az minden. Hogy
3: az olyan szép, nem áll.
0: Egény,
3: klasszikust fogtok, vagy valami vicceset?
5: Klasszikusabb vonal, nem raktunk bele vicces elemeket, de...
0: Édesem, te túsz vagy akkor. Igen, hát ez nehéz.
5: Az elején így voltam, de aztán megszerettem. Az utolsó órára már kivirultam.
0: Ez a Stockholm-szindróma, előbb-utóbb az emberek beleszeretnek. Igen, mióta vagytok együtt?
5: Két éve.
0: Hú, és
2: akkor te egy ilyen felelősségvállaló típus vagy. Há,
0: vagy el vannak kapva a golyóid. Be vagy fogva itt. Két év után már ekkora esküvő. Gyermek is van, vagy most jön?
5: Nem, az majd az esküvő után tervezik.
0: Esküvő után. Aha. Hát
2: önkéntesen veszel részt ebben.
5: Így van, abszolút.
0: És merre lesz? Nagy buli lesz? Merre lesz? Hol tartjátok?
5: Balaton világos van lesz.
0: Balatonvilágos, 90 ember, tehát el is adósodsz. De ja, szép, jó, igen. Hát egy szép jövő. Öttek isztak a rokonok, nektek sokba fáj. De majd a mennyasszonytáncon visszajön. Lesz mennyasszonytánc?
5: Mennyasszonytánc nem, mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy
3: letegye a kis pénzeket.
5: De mennyasszonytánc, mint úgy, aha.
2: Egy QR kód lesz majd rányomtatva a tányérra.
5: Ide lehet utalni.
0: De ez még az a típusú esküvő, amikor körbe küldtetek egy listát, hogy mosogatógép, eszcájgevő, eszközkészlet, pohárkészlet, és akkor mindenki turmixgép így kiment, vagy mindenkire rábízzátok?
5: Ezek voltak az első kérdések. Szerintem lesz egy 4-5 evőeszközkészletünk, meg tányérkészletünk.
2: Akkor majd a marketplace-en megnézzük, hogy sikerült az esküvő.
0: Igen, ott lehet majd látni.
2: És ki az a rokon, akitől igazán félsz, hogy hogyan fog viselkedni? Nem kell nevet, csak a karakter.
5: Azok,
4: azok nem vesznek részt az esküvőn.
0: Nagyon helyes, nagyon helyes. Csak kényszerből kellett 30-et meghívni még a feleséget kérésére. Te megálltál volna 40-ben, de egy 90-re nőtt a lista. Na jó, van, és nagy szerelem?
4: Igen, nagyon nagy.
0: Hogy nem megtalál?
3: Igen, hallja.
0: Hallja a párod most egyébként?
4: Szerintem nem, mert nem szokott rádiózni.
2: Retrót hallgat.
4: Igen.
2: Arra gyakorol.
0: És hány éves vagy, hogy ilyen fiatalon ebbe belevágsz? Mennyi idős vagy?
4: 33.
0: Hát, évfélkor kérdezi egy hallgató, évfélkor vonatozás, de milyen, azért a számíthatunk erre lesz?
4: Igen.
0: Jó. Klasszik esküvő, telesport zöld zakóba, mindenki nagyon jó. Jó
3: van. Nem már, hogy kilopja el a mennyasszonyt.
0: Azzal vigyázzatok az ilyen túlvezérelt rokonnal, vigyázzatok, igen. Na jó van. Vigyázz magadra, és sok boldogságot.
4: Köszönöm.
0: Kitartás, erőt, és
3: leszel egyszer még szabad.
0: Kompromisszumot. Hosszú út előtt állsz. Csáv.
2: Fájdalommentes kompromisszumokat kívánunk. Sebesti Balázsa.
0: A gyerekek, jó ez. Esküvő, nyár, nagy szerelem.
2: Úgy szeretném, hogy felcsillan a szemed egy jó téma kapcsán. Esküvő.
0: Esküvő, nyár. Esküvő, egy kis kedves, erre aranyos hangja volt. Meg jó kedvű volt. Láttad, hogy a készülőt, jön a vendégsere, készítik a mennyasszonyt. Jó időszak az igazából. Na jól van, oké. Tünde targoncás, mi az összes lábúja hiányzik?
2: Laktózos. Szerintem laktózos érzik.
0: Haló, jó reggelt kívánunk!
4: Igen.
0: Jó reggelt. Nagyon
2: jó reggelt, a szomszédban nagyon van, kiabálnak.
0: Igen, zavaratunk egy...
4: Kellett volna, aztán nem találtam, de nem ja.
0: Igen. Igen, zavaratunk egy pillanatra, rádiós közelmű kutatást végzünk Rákóczi Ferenc Ráskó Eszterrel.
2: És Sebestyén Balázsra.
4: Jó, de igen, már
3: kicsoda,
2: úristen, ti lesztek az, mindenkinek megvan a lábúja? Ez a legfontosabb kérdés.
0: Ki a kolléga ott melletted?
2: Le, hogy már letetted.
3: Letettette,
2: kutya!
0: Szaktanári! Milyen káoszban volt ő? Milyen káoszban volt? Mi volt ott?
2: Ez mondom neki, ez brigád volt.
0: Nagyon keménybe voltak.
2: Brigád volt, és nem találták meg a kötőanyagot, és most pánikba voltak, hogy mert vissza kell menni a tüzépre.
0: Nagyon keménybe voltak.
7: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
4: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is.
8: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
9: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl Plusz kártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal. Majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó- és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
11: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? A Taigo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9 190 000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
12: Volkswagen.
13: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma.
14: www.fehérpolikarbonat.hu.
15: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
16: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
15: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
17: Július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Dome Beach-en. Sztár vendég Chris Lawyer és Andro. Ott lesz még Deep Fly Beats és Warren Beats. Jegyek elővételben a Kultixen. Július 4, Dome Beach, Kecskemét.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
10: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
19: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Jól jönne 105 ezer forint, és szívesen segíteni a jobbá tenni a világot. Ha mindkét kérdése igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig négyszer ad plazmát a Kecskeméti Plazma Centerben, 105 ezer forint juttatásra tehet szert. Ezzel a vadonatúj jó szokásoddal pedig nem csak a nyár lehet még élménydúsabb, de életmentő gyógyszerek elkészítéséhez is hozzájárulsz. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
14: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Megtisztult a Csukásér környéken, nyári razziába kezdett a NAV, rangos elismerés a Halasi Kórház munkatársának. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Megtisztult a Csukásér környéke egy civil kezdeményezésnek köszönhetően. A Zöldítő Civil Társaság szervezett a napokban hulladékgyűjtési akciót a területen. Az önkéntesek összesen csaknem 2700 kg-nyi szemetet szedtek össze. A 13 köbméternyi hulladékot a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Hétfőn már el is szállította. A közösségi oldalukon azt írják, ha valaki illegális hulladéklerakást észlel, értesítse a Kecskeméti Városrendészet ügyeletes munkatársait. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta a rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
21: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatos minden szabályt betartanak el.
20: Az adó Trafipax oldalán elérhető információk szerint a Bács-Kiskunvár megyei revizorok sem pihennek a nyáron. A kitelepült zöldség és gyümölcsárusokat, fagylalt árusokat, a termális szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátóegységeit és mozgó árusait ellenőrzik. Emellett felbukkannak a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is. A magyar egészségügy legmagasabb elismerését vehette át a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház munkatársa. Lovas András az anesteziológiai és intenzív terápiás betegellátó osztály osztályvezető főorvosa és intenzíves profilvezetője Semmelweis Ignác díjat kapott. A hírről az intézmény számolt be közösségi oldalán. Az elismerést Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter adta át Lovas Andrásnak a Semmelweis napi állami ünnepségen. Az ország nyugati részében többnyire derült napos időre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést, sok helyen előfordulhat zápor, zivatar, néhol akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A Duna vonalában viharos széllökések kísérik majd az északias szelet. Holnap is változékony időre számíthatunk, majd élénk erős szélben a napos időszakokat többször zavarják majd felhők, további csapadék is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
23: Gyerekek, imádnivaló történet. 2,4 millió fontot nyert egy nyugdíjas. Ugye mi van, megnyersz 2,4 millió fontot? Tudjuk, hol van a font, hol van a forint. Az egy ilyen
24: 450?
23: 450, az nagyjából ilyen 1 milliárd forintnak megfelelő összeg. Megnyered, nyugdíjas vagy, seggére versz, utazol, bejárod, hajóutak, Bahamák, mindenhova elmész, adsz az unokáknak és boldogan élsz. De nem, Johnny nem ezt mondta.
24: Nekik vannak még álmaik.
23: Neki vannak még álmai, 70 év körül volt. Ő azt mondta, hogy ő fölépíti minden idők legnagyobb drogbizniszét, a 2,4 millió fontot kanabisz termesztő laboratóriumot épített belőle. Figyeld! Bevonta a gyerekét, és létrehoztak egy brutálisan jól működő droghálózatot, ahol kanabiszt adtak el nagy mennyiségben. A házkutatás során lebuktatták őket professzionális rendőrségi, vagy növényi lámpákkal, szellőztető és szaktanító rendszerrel, időzített öntöző rendszerrel, elektromos átalakításokkal, több száz növénnyel, vérprofin kialakítottak egy kanabisz ültetvényt, és elkezdtek leteríteni Nagy-Britániát, és iszonyatosan dübörgött nekik a biznisz.
2: Látta a Guy Ritchie filmet, az Úri emberek, igen, ugye, az igen, volt igen, a címe. Hát ott ugyanez.
3: Mikor megvalósította.
2: És azt mondta, hogy hát ezt csak meg lehet csinálni nálam is.
3: De tudod, ez amúgy bizonyítja azt a tézist, hogy nem a pénzt tesz téged boldoggá, hanem az van, hogy kell egy olyan munka, ami folyamatosan dopaminnal lát el téged, amiben örömödetlen, amiben megvan a fejlődési lehetőség, amiben be tudsz tetőzni.
23: Igen, John Ericnek itt írja, itt ez a lap őt 80 évesnek írja, tehát a Guardian azt mondja, hogy oké, ő 80 éves volt, egy lottónyertes, felépítette a elképesztő birodalmat, és hogy mit csinált még egyébként, kanabisz termesztés, kábítószer előállítás, illegális elektromos hálózatokba beavatkozás, mert hogy lopták az áramot is hozzá.
3: De azt látok, először
23: foghatatlan.
3: Első körben amúgy ilyen felírható gyógyszereket készítettek. Tehát az volt, hogy amiket fel kell íratni, az volt az első ilyen beavató szertartás, hogy elkezdték a Rivotrilt, mit tudom, hogy lemásolni ilyen laborokban, tehát ehhez kellett neki amúgy speciális segítség is.
23: Speciális segítség, igen, de hogy amikor te ezt megcsinálod 70 vagy 80 évesen, és ugye több életkort ír a sajt, így 80 évesnek írják. Tehát hogy a francba kezded? Hát van 1 milliárd forintod. Miért csinálod? Minek
2: a kalandér,
23: csinálod?
2: Tökre igaza van.
23: Nincs mit vesztened?
2: Ott ülsz érte 10 éve nyugdíjas, vagy nem tudom mi a nyugdíjkorhatár. Angliába.
3: 7 éve a Maldív-szigeteken.
2: Mindenféle bajod van. Már egyszer csak ott van 1 milliárd, hogy azt én ebből kalandot veszek.
3: De most konkrétan, most figyelj, belegondolsz abba, hogy mit tud megcsinálni a maradék 20 évében mondjuk.
23: Tehát ő azt mondja, hogy oké, 80 éves vagyok, ha börtönbe kerülök, se baj, építsük ki, ez volt a nagy álmom, lesz, ami lesz.
3: Szerintem ő ezt már évtizedek óta álmodozott erről, ez volt a nagy álma, hogy ő egy megfelelő, egy maffia vezér legyen.
23: És jobban élt, mint valaha. Azt mondják, hogy egy 200, szerintem ez fordítási hiba, de mindegy 288 millió font értékű kábítószercsempészetet vezetett, csendes vidéki otthon állt a központban. A Kost központot fölépítette, és onnan folytatta az ügyletet. De akkor itt nem csak kanabisz volt, akkor tényleg kanabiszból nem szerzel ennyit. Tehát nem, itt ez ami brutálisat csinált.
3: Teljesen más, nem, mindenféle gyógyszereket csinált, de vajon mit szól ehhez? Szalviorina.
23: Szalviorina ehhez képest egyébként sehol nincs. Tehát Szalviorina ehhez képest tényleg sehol nincs.
3: Na és ez benne a durva, hogy egy ilyen hétköznapi ember, aki tulajdonképpen az összes eddigi gangsterfilmet ugye most megvalósította, és amúgy mi ez, ha nem egy álom? Hát ez olyan, mint a Neverland megépítése.
23: Na, de honnan, tehát hogy Dark Web, Deep Web, honnan szerzed azt a tudást meg, hogy egy kifinomult droglabort építsél az istállók belsejében?
3: Netflix,
23: tehát fölépítették.
3: Netflix. Az egész Netflix.
23: Na de a kemikáliák, a vegyszerek, annak a kikeverési tudás módja. Tehát az, hogy te amfetamin csináljál, azért az eszközökön kívül, ahhoz azért kell egyfajta szaktudás, hogy te azért azt le tud gyártani, le tud szűrni, meg tud úgy csinálni. Létrehozzál egy jó tisztaságú amfetamin, nem?
3: Ez
23: hárman sokáig ülnék most otthon a Feri konyhai eszközeivel.
2: Kezdem beisni, hogy amfetamin házilag.
3: Egy 7-9 órán belül tudnék csinálni amfetamint.
23: Igen.
2: Ezt a lelket.
23: Oké, hogy csinálna nekem hamis vényköteles kataflámot, tessék? Mondjuk kataflám? Nem, mondjuk flektort, mert a kataflám nem vényköteles, de diklofenak.
2: De nem tudjuk, hogy jó működtek-e a gyógyszerek. Lehet,
23: imádták,
2: hogy csak
23: szétszették. Hát, onnan indul, ott kapott fényt, de akkor ezt fejleszünk tovább először.
2: Honnan? Lehet, hogy csak úgy nézett ki.
23: De honnan szerzed meg a diklofenák, mint alapanyag?
3: Egyrészt a ChatGPT-vel, másrészt pedig a minden fel van az interneten. Tehát az internet mindent tartalmaz, ami tudás jelen pillanatban.
23: Oké, de meg kell venned bizonyos dolgokat. Tehát, hogy vásárolnod kell valószínűleg illegális összetevőket. Vagy az amfetamin az csupa legális anyagból lesz, tehát csak egy illegális?
3: Cukorsó és minden jó.
23: Cukorsó, egy pici élesztő. Egy pici valamilyen vegyszer. Csupa legális dologból lesz egyszer, csak egy illegális, csak nem tudod a keverési arányt.
3: Honnan tudod, hogy jó volt? A lényeg az, hogy elkészült, és el lehetett adni.
23: Tehát ha bemegyek egy DM-be,
3: hát
23: vagy bemegyek egy...
3: A családból csináltak. Hát
23: igen, egy Dámez vagy egy Müllerbe, ott az alapanyagok adják egyébként az amfetamint.
2: Igen, diklofenák, kálium, így mész be, kérsz, tessék, megvan a kataflám.
23: Majd igen, megvan. Az a diklofenák alapja van, igen. Tehát maga a igen.
2: Na, veszel olyan színű festéket, lefújod, már viszik is.
23: Nyomok bele egy kis diklofenát, és adom.
3: Nem kell neki azt a minőséget elérni, amit te most megkapsz a gyógyszertárból. Úgy kell kinézni, hogy legyen valamilyen hatás. Most érted? Igen. Ezt azért nem olyan nagy vasszizdasz.
23: A művelet kezdetben hamis vényköteles tabletták gyártására koncentrált, majd nagyon gyorsan kiterjeszkedett más irányba is.
2: Rájöttek, hogy azon több a lóvé.
3: Én amúgy sablekötőt gyártanék. Az úgyis hónapok még rájössz, hogy egyáltalán nem működik.
23: 80 éves a csávó, és a fiát is beszervezte. Ja. És ketten fölhívta. Csinálták, minden idők egyik legnagyobb bizniszét hozták létre.
3: Én is segítettem faternak sört főzni.
2: Na, hát, ugyanaz. Na meg, nincs, te fölhívsz egy egyetemistát, aki első éves. Hogy mikor elértek a anyagba ahhoz a részhez, ahol... Na, akkor tudok adni egy kis kiegészítést pénzügyileg.
3: Van ilyen legendárium, hát szerinted... amúgy a BMW-n, a vegyészkaron. Na? Volt ilyen, hogy egy srác addig maradt ott, amíg meg nem tanult, hogy hogyan kell megcsinálni ezeket a cuccokat, és a másnaptól be sem ment az iskolába. Szóval szerintem csomóan úgy ezt csinálják, hogy pont ezt a tudást megszerzik, aztán pedig hát meggazdagodnak.
23: Azt mondják a hatóságok, hogy extrém ütemben nőtt az üzlet, és a család újra befektette a profitból, a termelésből és az eladásból jövő pénzt. Iszonyatosan nőttek, és az öreg az egyébként úgy bukott le, hogy a művelet csúcsán elkezdett dicsekedni a vagyonával, és azt állította, hogy a világ leggazdagabb vállalkozóihoz képest is nagyon-nagyon sokat keres. Tehát a csávó nem egy zsebből árulok egy gram marihuánát egy parkolóban című volt, hanem brutális üzletet hozott létre, és nyomozók is úgy álltak.
3: Védem meg a vagyonomat, amit elástam egy erdőben típusú férfi.
23: Oké, de hogy csinálod? Hány embert alkalmazol? Hol van a laborod? A laborodban hogy van titoktartás? Hány ember dolgozik a laboratóriumban? Tehát nem az, hogy te kézzel ezt előállítod, érted, és nyomod az amfetamint, ez kell 10 ember, aki fehér köpenyben, maszkal az arcán, egy olyan körülmények között dolgozik egy gépsoron, és utána este hazamegy a családjához. Tehát ő egy labort épített föl.
3: Szerintem nem vagy tisztában az, hogy a laborban sem dolgoznak nagyon sokan. Tehát, hogy valójában az van, hogy maga az automatizált gépsor az, ami nagyon sok mindent megcsinál, és ugye van, akinek ezt így ellenőriznie kell. Tehát, hogy amikor elmész egy gyógyszergyárba, ott sem százan állnak a sor mellett, érted, hanem ott van néhány ember, aki fontos.
2: Ott van, egy ipari méretű tabletta gyártó berendezést találtak a kisházban.
23: A kisházban.
2: Tehát a nagyházad mögött volt egy kisház.
23: Istáló is volt. Ahol
2: te tartod a kerti szerszámokat, a fűnyírót.
3: A rotakapa mellett tartom a gyógyszerkészítőgépemet.
2: Egy ipari méretű gépsor.
23: De ha a gyereke benne volt, a gyereke, ő 80 éves, a gyerek 50, tehát itt írja valaki, hogy ő azt mondja, hogy még az unoká is benne volt, akire ezt nem olvastam, de még simán lehet, hogy még a 20 éves unokák is tolták.
3: Na itt írják, tessék, Kiszabó. Ott mák, ópium, meg egy kis VD40.
23: És meg is vagy.
2: VD40, összefogja, mehetünk.
23: A fia volt az agytrözt, az öreg csak beruházott.
2: Ja, hogy neki volt lóvéja a nyereményből.
23: Neki volt lóvéja, az öreg beruházott, és a fia volt a nagy megfejtő.
2: Egy vasárnapi ebédnél a gyerek azt mondta, te papa, nem forgatjuk meg azt a...
3: De nézd meg a csapatát, milliárdot. Itt ez a négy ember lefotóz, azért nem ilyen mafiagenszter arcok.
23: De Guy Ritchie
3: film. Ez egy Guy Ritchie film, igen. Tehát angol 100 arc kifejezések mindenhol, de hogy azt látom rajtuk, hogy ők tényleg kiégett 30-asok.
23: Kiégett 30-asok, 2021-ben ipari egységet is vásárolt, azzal a céllal, hogy átalakítsa a csoport termelési kapacitásának bővítését. Tehát érted, bővítették a gyárat. És aztán szállító konténereket béreltek, ahol a több millió hamisított cuccot tárolták. Érted, mekkorában voltak? 2022. április 1-jére a rendőrök már figyelték őket, lefoglaltak egy járművet, 2,6 millió hamisított diazepám tablettát találtak benne. Becsült értéke 1 millió és nem tudom, 5 millió font között van a becsült értéke. Az X millió diazepám tablettának. Jézus Mária, miben voltak ezek?
3: Ugyanarról beszélünk, mint reggel. Az ember, amikor nem kapja, amit szeretne, akkor ugye kiképzi magát. Utána olvas, azt mondta, hogy nem kaptam Viagrát, akkor majd én csinálok Viagrát.
23: Oké, nektek mi lenne az életetek biznisze, ha megcsináltátok? Mindegy, hogy működik-e vagy nem. Tehát, hogy arra gondolok, hogy tényleg egyszer nem lángost akarok árulni, kürtöskácsot akarok árulni a Broadway-n. Tehát, hogy mi élet, van életetek biznisze? Én ezt meg akarom egyszer se. Tudom, hogy zsákutca, nem biztos, hogy működik. Én, ha tehetném, azt csinálnám. Írja meg mindenki, mi az életetek
2: óriás
23: biznisze?
2: Óriás lóvé reményében?
23: Ahogy azt gondolt, hogy ezzel te nagyot fognál. Sose volt pénzed, nem csináltad meg, nem volt bátorságot hozzá, de megcsinálnád.
3: Én visszamennék az időben, és Jákob Zolinak kitekerném a kezéből a műkörön bizniszt, és azt csinálnám meg. Szerintem ő az, aki, tehát ő a legjobb, tehát egyszerűen az egy felfogadatlan zsenialitás, amit ő megcsinál.
2: Szoríts ki a piacról!
3: De hogyan?
2: Eszter Körmök.
23: Én sem voltam soha ez a vállalkozó. Nem voltak nagy biznisz ötleteim. Ami volt, az befucsolt. Tehát, hogy nem igazán. Én sem vagyok ez a vállalkozó.
3: Szimeringeket kell árulnod, és akkor már nem tartod. Igen. De hogy mindenkinek vannak ilyen haverjai. Nekem van egy ismerős, aki állandóan vállalkozik a fejében. Egyszer tampongyárat akart építeni Nyíregyházára, mert hogy arra mindig szükség van, tudod.
2: És egyébként tényleg?
3: Szinte látom, hogy egy gyapotot szednek Nyíregyháza mellett, hogy megnézem a tampóhoz a megfelelő cucc.
23: De... Én nagyon szeretnék egyszer egy vendégházat csinálni, de ez nem nagy vállalkozás. Egyet jól megvenni, egy jó lokációval felújítani, és faszán.
2: Te lennél?
23: Nem, emberem lenne, aki megy, aki takarít, aki bonyolítja, aki az nem semmi. Csak csinálni egyet valahol, Börzsöny, Mátra, és tudod,
2: azért X időre... Azért abból te fogsz hátradőlni. csak szólok.
3: E brutál.
2: Tehát pénzügyileg azért az nem egy akkora izé.
23: Mi nem, ezt nem is amiatt csinálnám, ez egy ilyen szívközpontú dolog
2: ja,
23: lenne.
2: Ja, oké, csak én pont azt kérdeztem, hogy mert ilyen álma van az embernek, hogy kint ja, a tengerparton nyit egy izét, és ő lesz a koktélos csávó, de abból nem leszel irgalmatlan
23: nem, de nem is arra gondolok.
2: Ja, akkor jó.
3: Arra gondolom, mint ami Hitlernek volt a sasfészek.
23: Igen, pont ezt hasonlatot tudom mondani. Vennék egy mesterlövész puskát, aztán kilövöldözném a nagymarosiakat át a másik oldalról.
3: Hogy tudod, hogy hát, hogy menekül az emberek elől, aki így idejében nem kedvelnek engem a rosszabb mixei miatt.
23: De valahogy de, tudod, hogy mindegy, hogy mennyi pénz jön belőle, de hogy oké, hogy van a média, de hogy lenne egy ilyen erdőben egy kis ház, hogy elvonulsz, kiadod x napot bérbe, használt, és egy jót így megépíteni, de lenne neked is egy ilyen kis kuckó, de közben pörgetnéd valami, úgy elfoglalna. És
3: Zsűl már csapágyasabb bólogatta magát a témában.
23: Zsűl befoglalná.
2: Nem, Zsűl túravezető lenne a Tátrában.
23: Egyébként abszolút.
2: Túravezető a Tátrában.
4: Én ott vennék egy hotelt.
23: Jó!
2: Oda jössz!
23: A kis lőrinc.
4: Vagy egy felvonót.
23: Felvonót!
3: Nekem az egész
23: egyet. Megvendéd a Tátrát, mi?
3: Van ez, amikor ilyen fára építenek ilyen házat, tudjátok? De azok a lombházak nekem azt tetszik, csak nem mennék felmenni rá.
2: Tiny house.
3: De a tiny house,
2: úgy hívják.
3: És akkor felmész egy ilyen lépcső, és akkor fenn vagy, de az hogy bír el téged amúgy?
2: Jó meg van csinálva.
23: Kinyitom, gyerekek. Bármilyen gazdasági ötletem van, nekem bedölt. Tehát, hogy sose felejtem
3: el, amikor... a legjobb vállalkozás.
23: Azt nem meséltem, amikor Fornettit akartam árulni Londonba.
3: Nem,
2: ezt nem hallottad?
23: Nem ismered ezt a sztori? Te nem tudod a Fornetti sztorimat?
2: A legnagyobb biznisz.
3: De azt azért már többen belebuktak, azt mondom, a Dombi is egy ilyenbe.
23: Azt gondolod, hogy Londonban nem esznek Fornettit?
2: De várjál, hogy Dombi is belebukott.
23: Azt nem tudtam, hogy azt nem
2: tudom.
23: Akkor
2: van egy csávó, aki szivat benneteket.
23: Hát nekem is így tűnik, igen.
3: De micsoda, jött egy ember, írt neked egy e-mailt?
23: Nem, valahogy bemutatták nekem, és azt mondta, hogy ő megvette a franchise-t, és figyelj ide, ez Londonban kint él x millió magyar. Úgy adtam neki a reklámszatyorba nagyon sok pénzt, és küldött egy fotót arról, hogy ez lesz a te boltod. És egyszer kimentünk Londonba, és megnéztük, hogy itt lesz. Már akkor gyanús volt, mert nem voltak arra emberek. De mondta, mondom, itt fogunk árulni. Ez megnyitottam egy üzletet. És webkameránél néztem, hogy mi történik benne a boltban, és soha nem láttam vevőt.
2: De eladót se.
23: De eladó, az benne állt.
2: Az
23: de.
2: Volt?
23: Azt hiszem, két hónapig működött az üzlet. Azt mondta, nem jó a lokáció, nyissunk másikat. Mondom, picit lassítsunk, várjál, haver. Erre elment egy kisebb lakására. És ugye azt mondta, hogy mennyi lengyel, cseh, ismerik a Fornettit, magyar él kint Londonban, megnyitjuk, gyerekek, metró mellé benyitunk, érted? Jártam a londoni metrót, és néztem, hogy hova kéne nyitni.
3: Atya úristen, imádom, hogy ilyen hülye vagy. De...
23: Nekem azt gondolt, hülye vagyok. Tudod, mennyi magyar él Londonban? Szar helyen volt a bolt.
3: Csak a Fornettit miatt járnak az. És hogy vitt neki a fagyasztott Fornettit ilyen bőröndökben?
23: Kis táskában.
3: Hoztam most négy bőrönd pintását, egy
2: fahéjel.
23: Voltam Londonban munkahügyi központban, mint vállalkozó. El kell menned, meginterjúvolnak, mit akarsz csinálni, meg kell, hogy kapjál egy bizonyos papírt. Azt a papírt azt be kell mutatnod, hogy te üzletet nyithassák. Kimentem, beültem csávókkal, és 26-os sorszámmal ott ültem, hogy szeretnék egy vállalkozót kiváltani. Én szeretnék fordítani, nyitni
3: van. Az a legdurább, ha ezt bátor terenyén nyitnád meg, és kilenne írva, hogy a Sebestyén Balázsi, degesze kerested volna.
23: Én Londonban akartam inkognitóban fordítani, nyitni. Itthon megnyitni az én nevemmel valamit könnyű, az megy. Nyissál Fornettit Londonban.
2: Nem is sikerült.
23: Nem ezt is jött.
3: Tudom, mi lehet, még egy jobb ötlet, hogyha egy ilyen csoki csöves szoláriumot nyitottál volna. Még az a másik nagy.
23: Ez egy 15 éves sztori, tehát, hogy... De miért? Hát valamit azért kellett csinálni.
3: Imádom. Hát, az a baj, ennek a történetnek minden mondat arany.
2: Hát kellett a jövőre gondolni.
3: Mikor ismerted fel, hogy ez egy probléma?
23: Tessék?
3: Mikor ismerted be, hogy ez így oké?
23: Elvitt a csávó, és elsitáltunk a bolt mellett. Mondom, és fura volt, nagyon kevesen volt, és azt mondta, hogy már mindenki benn van a munkában. Itt reggel nagyon nagy a forgalom, meg délután. Haver, igazad van. Én vagyok a hülye déli, egykor kiáll mindenki.
3: Életemben nem dolgoztam még, hát csinálnék az utat.
23: Mindenki irodában. És mondta, hogy webkamerám, majd figyeljem, hogy menjen vannak a boltba. Először nagyon sokat mész a webkamerára, aztán egy kicsit kevesebbet, végül már csak hetente egyszer ránézi, hogy hát most van bent egy vevő. De te sose volt bent senki.
2: Álltak a pogácsát, te. Csak száradtak.
23: Mindig hazaküldték nekem. Tudod, mennyi pogácsát evett a család egy hétig? Egy évig csak azt tettük, amit előre megvásároltunk.
3: Figyelj, de miért nem kültös kalátos?
23: Nem tudom, mit tudom én, fényt kaptam. Nem mondom el, hogyan, meg kiszólt, meg minden, nem is ez a lényeg. Belevittek, na hát ki kellett szóválni.
3: Akkor te vagy az, aki a legnagyobb rajongója a webkameráknak, nem? Tehát, hogy te mindent tudsz arra, hogy...
23: Egy idő után nem néztem.
2: Azt mondom, hogy nem mentél tovább. Ha bízol benne, ha hiszel, leszel benne még 3 hónap, és...
23: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
2: Szerintem jó.
3: Most írek, Eszter, Bátorterenyén van fornett is egy aranybánya még mai napig.
23: Hát ezt mondták nekem is. Hát ezt mondtam. És én láttam a Londonban a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csurocsácskával széttömik a hasukat. Figyelj, szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónapban összesen.
2: Úgyhogy... Ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap, és...
23: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
2: Szerintem jó.
3: Most írek, Eszter, Bátorterenyén van fornett is egy aranybánya még mai napig.
23: Hát ezt mondták nekem is. Hát ezt mondtam. És én láttam a Londonban a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csurocsácskával széttömik a hasukat. Figyelj, szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónapban összesen.
2: Fazekas műhely a dél-olasz tengerparton a szőlőültetvények közelében.
23: De jól hangzik.
2: Ugye?
23: De jól hangzik. Köcsökölés
3: a naplementében.
2: Igen, magyarul így hangzik, de végsem mondhatod ezt róla.
3: De miért nem sok olyan hangzik?
23: 60 puszta mellett nyitnék állatorvosi rendelőt. Koraduma. Vennék egy hatalmas mezőnyi területet, befogadnék minden menhelyes állatot, lennének gondozók, nagyon jó fizetés, és csak nézném a sok boldog állatot. Jaj, de szépen hangzik ez! A hogyan vitt ki a néger csókos Sri Lankára című történetet, kifejezetten szeretjük.
3: Egy vállalkozói géniuszt találtunk az SMS falon.
23: Óriási, óriási, néger csókos Sri Lankán. Hát már az ötlet önmagában zseniális. Biztos szeretik.
2: Hát, persze, hát ne viccelj már. Ott az édességet
3: szabálják. Hát, jó, nagyon sok kérdésem, hogy nevezték el?
23: Igen, mi volt? Adhatod-e azt a nevet, hogy néger csók? Nem feltétlen. Ugye?
3: Etikai puszi.
23: Mit mondhatsz? Mi a neve? Hogy hűtöd őket a 28 fokban? Egyáltalán mennyire megy ilyen biznisz? Mindjárt megkérdezzük. Hello, Eszter, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggelt.
23: Óriási. Tehát néger csokot Sri Lankára, ez...
3: Példakép.
2: Egy milliárdossal beszélünk?
5: Ötletnek jó volt.
3: Hogy született? Honnan jött az inspiráció?
5: Édesszájúak, tehát Ázsiában édesszájúak, szeretik ezeket a csokis, nagyon cukros, nagyon ízű, nagyon fura dolgokat, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy igazából ott abszolút lehet helye a néger csóknak is. Igazából úgy jött az ötlet, hogy volt egy leselejtezett, így nagyjából már vasárba meg lehetett venni, egy néger csók gyártó gépsort itt Magyarországon, mert már itthon nem nagyon voltak kíváncsiak erre a termékre, úgyhogy gondoltuk, hogy puff, akkor meg is vesszük, és beraktuk konténerbe, kiküldtük, és volt kint a volt férjemnek egy üzlettársa, aki ezt elkezdte üzemeltetni. Ott hónapok munkája alatt összerakták mindent, tök jó, be is indult a gyártás, csak aztán az első szállítmányt, amikor kivitték, akkor ugye ebbe a 28 fokba, hát nem tudom, nem, tehát egy elég szarul nézett ki a termék, mire hazaértek volna vele a vásárlók, úgyhogy...
23: Mennyit adtatok el belőle? Körülbelül meddig ment? Hány hét, hány hónap? Meddig hittetek benne, hogy néger csókot kell eladni Sri Lankán?
5: Még viszonylag kitartóak voltunk, ugyanis még hűtős autót is vettünk a szállításához, de hát ugye az egy dolog, hogy mi mondjuk normális állapotban eljutottuk a terméket a kisboltokhoz, de hát attól függetlenül a vásárló nem tudja kis hűtőkocsijába hazavinni, amíg hazaért, addigra összeesett az egész, úgyhogy egy használhatatlan hülyeség volt a végén.
23: Hűtőkocsival mindenne, atyaisten!
3: Nagyon-nagyon szeretem ezt a történetet, nagyon sok kérdésem van. Mi volt a marketing stratégia?
5: Őszintén szólva, mi igazából csendes társak voltunk, mi ezt az egészet úgy csináltuk, hogy egyszer nem voltunk itt Sri Lankán. Úgyhogy ez a...
3: Bajás, hisz ebben az üzleti modellben.
23: Hasonlóan nyitottam Londonban mélyhűtő turistáska üzletet. Talán egyszer kimentem megnézni, hogy hol lesz a bolt.
5: Üdv a klubban, azért nagyon hamar rájöttünk, hogy ennek nincs
23: létjogosultságot. Ez a Kiss Black Edition, azt írja valaki. Kiss Black Edition.
2: Mit csináltatok a gyártósorral? Mi van vele?
5: Kérlek szépen, nem tudom, mert addigra már elváltunk a volt férjemmel, de valószínűleg egyébként ott...
3: Ezt tettetek rá házasságotokat?
23: Igen, a néger csók tett be.
5: Nem. Nem, de amúgy egyébként Sri Lankán KVG bizniszt se csináljatok, mert az se jó.
23: Az volt a második?
5: Az volt az első, amikor az befucsolt, jött a néger csók.
23: Szenzációsak vagy. A harmadikba én is beszállok. Mondjátok mi, a harmadik, ott vagyok. Na jól van, okay, egyszer.
5: Hello.
23: Imádom.
22: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
22: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
3: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
2: De hát honnan tudtad?
3: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
4: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: És a döntő pillanat.
8: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs.
6: Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
14: V6-os motor, 639 lóerő.
15: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
14: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
15: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
14: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
16: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
17: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
16: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
18: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
19: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
20: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
21: Szuperakciók az Alföld áruházban. Mutassa be a megfelelő törzsvásárlói kupon 10.000 forinttól és 20% engedményt adunk minden teljes árutermékre. 7.000 forinttól pedig 15% kedvezmény jár a másik kuponnal. Ezeken kívül még 20-30-40%-os nyári vásárral is várjuk. Vásároljon kedvezményesen szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
12: Miért hallgatunk?

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Partnerséggel támogatják a tudatos pályaválasztást, halálos baleset is történt múlt héten, a Kecskemét játékosa marad, Beke Péter, Demeter Dia vagyok. A tudatos pályaválasztás és a továbbtanulás támogatása. Ez a célja annak a stratégiai együttműködési megállapodásnak, amelyet a Neumann János Egyetem és a Katedra iskola kötött. Közös pályaorientációs programok, szakmai események és tájékoztatók is részei a megállapodásnak. Ezek segíthetik majd a katedra diákjait abban, hogy megalapozott döntést hozzanak jövőjükről, írja közösségi oldalán a Kecskeméti Felsőoktatási Intézmény. Kiemelik, az egyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a tanulók megismerjék a felsőoktatás és a munkaerőpiac kínálta lehetőségeket. A katedra diákjai emellett a felvételi eljárás során intézményi pontokat is érvényesíthetnek a Neumann János Egyetem szabályzata alapján. Még mindig sok a gyors hajtó. Múlt héten csak nem 1600-an lépték át igazoltan a megengedett sebességhatárokat Pács-Kiskunban. A vármegyei rendőrség összefoglalójából kiderül, volt olyan sofőr, aki 50 helyett 122 km/órával hajtott. Ő 312.000 forint bírságra számíthat. Az egyenruhások 24 olyan autóst is igazoltattak, akik úgy ültek a volán mögé, hogy előtte alkoholt fogyasztottak, hatan balesetet is okoztak. Bács-Kiskunban egy hét alatt 67 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, ezekben 28-an sérültek meg, és egy ember pedig meghalt. Burkolatjavítás kezdődött csütörtökön a Betlen körúton, közölte a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. A kivitelezés ideje alatt minden nap reggel 8 és délután 3 óra között szakaszos sávlezárásra számíthatnak az arra közlekedők. A munkálatok várhatóan 2 hetet vesznek igénybe. A Kecskemét játékosa lett Beke Péter. A támadó tavaly nyáron kölcsönbe érkezett a klubhoz Nyíregyházáról. A 25 éves labdarúgó 18 bajnokin lépett pályára, 6 gólja mellett 3 gólpasszt is adott. A KTE most mindenben megállapodott a Nyíregyházával az átigazolásról. A klub kivásárolta a játékost a szerződéséből, így a támadót szerződése már csak az MB2-es együtteshez köti. Olvasható a KTE honlapján. Az ország nyugati részében többnyire derült napos időre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést. Sok helyen előfordulhat zápor, zivatar, néhol akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A Duna vonalában viharos széllökések kísérik majd az északias szelet. Holnap is változékony időre számíthatunk, majd élénk erős szélben a napos időszakokat többször zavarják majd felhők, további csapadék is előfordulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim!

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Egy amerikai pár, képzeljétek el, lenyilatkoztam, hogy felkészültek a legrosszabbra, és csináltak erről egy blogot, attól tartva, hogy kitör a harmadik világháború, tudatosan elkezdtek gyűjteni a mindennapi élethez legszükségesebb dolgokat. Montanában élnek egyébként, és azt állítják, hogy legalább 3 évre elegendő élelmiszer gyűjtöttek el, gyűjtöttek össze, és túlélési tippjeiket most megosztották az interneten. Abban. Kíváncsiak vagytok arra, hogy mit halmoznak föl?
2: Nagyon. Igen. Nagyon.
1: Közülünk készül-e valaki a harmadik világháborúra? Készül-e, fölhalmozott-e már bármit egy powerbankon és 2 liter ásványvizen túl? Van-e bármi?
2: Júli? Ja.
3: Nem tudatosan, de egyébként nekünk egészen jól áll a spájzunk.
1: Igen? Jól áll a spájz. Meddig lennétek el belőle?
3: Hát mondjuk azzal a fogyasztással, ahogy mi szoktunk zabálni, az mondjuk kb. Másfél órára lenne elég, de egyébként egész szép készletek.
2: De itt
3: vannak.
2: Ugye nem csak kajáról itt van minden, szó, minden. Tehát ők nem csak erre készülnek, hanem nyilván vízhiányra, áramhiányra.
1: Ők mindenre készülnek.

0: Tehát nálam ez nem háború függő, hogy van mit enni.
1: Szerintem élesztünk még bőven van.
2: Csak azt nem tudom, hogy ha te nem állsz át teljesen önállátó rendszerre, akkor mennyi mindent tudsz felhalmozni? Tehát egy ideig élsz a készletekből, de hogy itt nem csak készleteket kéne felhalmozni, hanem átállni egyfajta önellátásra, ahol már elegendő terméket születik meg a kenyér formájában, a gyümölcs, a zöldség formájában, a hús formájában, tehát, hogy ahhoz, hogy hosszú távon elkerülhető legyen a nagyobb katasztrófa, nem?
1: A kert végében a tyúk megnő a paradicsom meg.
2: Hát erre gondolok, hogy mert ez a saját önellátás, hát az, hogy felhalmozol egy szobába dolgokat, ideig, óráig elég.
0: Csak azzal tudod, mi a baj? Hogy azt már, ne, hát egyrészt átjönnek, de hogy azt már csinálni kéne, mert azt, ha akkor kezded el csinálni, amikor a harmadik világháború kitör, akkor pont
2: van.
0: Egy évet várnod kell. Igen.
1: Cesz, hát az nálunk egy nagyobb bevásárlás.
2: Őket az iráni incidens ijesztette meg, és ezért összerakták a listát. Na, tessék, nektek
1: de mi akkor gyorsan, akkor ezek szerint gyorsan fel.
2: Gyorsan reagáltak, már egy ideje gyűjtögették.
1: De eddig nem érezték elég fenyegetőnek a helyzetet, csak most kapcsoltak.
2: Valamiért az amerikaiakat az iráni helyzet érintette meg leginkább. Ukrajna tőlük ugye messze van, be se tudják nagyon azonosítani, de az iráni-amerikai konfliktus az megijesztette őket. Na tessék, miket tárazhattak be? Mi az, amit elraktak?
1: Óvszert.
2: Óvszer.
0: Nem rossz egyébként. Jó
2: van a listán óvszer egyébként.
0: Víztisztító tabletta.
2: Víztisztító tabletta.
0: Van
2: vízszűréssel kapcsolatos dolgokat, fölhalmozták. Okay. Vízszűrés és tisztítás, hordozható szűrű tisztító tabletták cseppek formájában felkészültek arra, nagyon hogy bárhonnan jó. Tudnak ivóvizet
0: agregátor gyerni. Megfelelő üzemanyaggal.
2: Három üzemanyagos generátor, napelemes generátor.
1: Meglepődtem volna, ha
2: Az is bent van. Hordozható áramforrás, napelemes töltő, külső akkumulátor, három üzemanyagos generátor és napelemes generátor. Ezt is mind begyűjtötték. Nagyon le vagyunk maradva, gyerekek.
1: Valami telekommunikációs, valami bármi.
2: Tehát van az is, nagyon jó nyomom. Majd kommunikációs eszközök, vészhelyzeti rádió, síp, tartaléktelefon, műholdas telefon.
0: Síp. Síp. Síp. Mondjuk, ami nem jutna eszembe, a síp.
2: Nekem meg csak az lenne. Tehát a kommunikációs eszközök közül... A sípot tudom hozni. Semmi más nincs egyébként.
1: Szórakoztató eszközök például vannak?
0: Tehát szórakoztató játék.
2: Szórakoztató eszközöket én nem nagyon látok. Szórakoztató eszközöket.
1: Könyvek, PS és egyéb.
2: Nem. Ennél praktikusabbak. Alkohol tettek el, így van. Azt mondják még, hogy tűzgyűjtő eszközökből tárasztak be nagyon sokat. Vasrúd, vízálló gyufa, öngyújtó és tapló. Vasrúd.
0: Ja, szikra.
2: Szikrához.
0: Gyártás.
2: Tehát vasrúd, vízálló gyufa, öngyújtó és tapló.
1: Van egy szekrényük tele taplóval.
2: Tele van taplóval, így van.
1: Megszívja magát az nedvességgel.
2: Igen, vészhelyzeti menedéket felállítottak. Mi lehet a vészhelyzeti menedék?
1: Pince.
2: Tessék?
1: Hát szerintem kipakolták a pincét.
0: Sátor.
2: Ponyva, könnyű sátor és hőálló takarók. Tehát, hogy ilyen, nem is tudom mi ez valójában.
0: De termotakarók.
2: Termotakarókat is összeraktak. Meleg ruházat és szigetelőanyag, gyapjúzókni, termopulóver, több célú kés vagy túlélőkés, fix pengéjű előnyös, azt mondják. Hú, nagyon le vagyok maradva,
0: fix
2: gyerekek.
0: Fix pengéjű.
2: Nekem rá kell jönnöm, hogy se önvédelmi eszközöm, se kommunikációs eszközöm, se valójában semmilyen kötelező darabom nincs, ha itt bármi.
1: Semmiféle skill-el nem rendelkezünk azért,
2: egy
1: hogy túléljük.
2: Töltővel sétálgatnék, hogy van áramatok? Bedughatom valóban?
0: Egy kicsit a telefonot adolvasom a híreket.
2: Nekik jobb, hogy készülnek, vagy nekünk jobb, hogy nem készülünk és nem szorongunk.
0: Ez egy óriási szorongás lehet.
2: Szerintem egy brutál szorongás.
0: Hogy minden napod az a...
2: Mire költsünk el 50 000 dollárt a hülyeségekre?
0: Plusz tudod, hogy ezt a készletet nem minden nap, de hetente egyszer ellenőrzöd. Mi az, ami lejárt, ki kell dobni és újat kell venni? Az üzemanyag megpimpósodott, te már ki kell önteni, el kell menni újra tankolni? Ez egy végtelen rettegés.
2: Ki hova menne először? Laci nagyon jót mondott, én is máshogy gondolkozom, hogy ki élelmiszerboltot rohamozol meg, sportáruházat rohamozol meg, hova menne először? Laci azt mondta, hogy patikába menne, és megölné magát.
0: Patikába mennék.
2: Én valószínűleg Decathlonba indulnék, és azt mondanám, hogy oké, akkor onnan gyűjtsünk be mindent, amire szükségünk lehet. Hálózsák, melegítő dolgok, tűzgyűjtő dolgok, oké, rendben van. Vagy az objáruház az még egy jó megoldás. Te hova mennél először, Júli?
1: IKEA-ba.
0: Néhány
1: illa gyertyáért.
2: Te az IKEA-t megrohamozók között lennél.
1: Nem, Obi.
2: Te Obiba mennél. Obi-ba. Mert hogy ott be tudsz gyűjteni különböző ilyen kerttel kapcsolatos, meg túléléssel kapcsolatos eszközöket.
1: De valószínűleg csak is teljesen haszontalan dolgokat.
0: Hát igen, mert kaja ott ugye nincs, tehát hogy rögtön lenne mindenet, tűzifát, szerszámok, akármicsoda, viszont egy falat étel se. Tehát
1: nézd,
0: hello.
1: Milyen szép ez a kertító.
2: Igen, de mindenhol rohamozó tömeg van. Oké, ki menne még patikába Lacin kívül? Tehát ki az, aki... Patika az van otthon, tehát azzal meg van nyugtatószerek és ajzószerek is minden.
0: Minden, amire szükség van.
1: Iszonyatos mennyiségű fájdalomcsillapítónk van otthon.

0: az van, de akkor osszuk meg, tehát akkor a Laci menjen a patikába, én megyek az
1: IKEA-ba,
0: Obiba, te mész a Decathlonba, Zsül. Van,
2: te tessék, Zsül, hova mennél? Meg még van internet, meg tudod nézni, hogy milyen boltok vannak. Hova mész? Mi az első?
3: Élelmiszerbolt, és élelmiszerbolt. Utána visz az erdőbe, el, kész.
2: El az erdőbe, oké.
0: Okay. Az erdőbe még te telerakod a hátizsákodat.
1: Ez jó ötlet.
4: Ugyanis hiába rakjátok össze a kis cuccotokat, ha benneteket bombáznak, akkor megszívlátok.
2: Ez jó ötlet.
4: Tehát... lakóautó, bekanyarodnék az Obi elé, bekanyarodnék a kajabolt elé, az viszont látásra.
2: Ez jó ötlet. Tehát te megrohamoznál egy céget, aki lakóautót forgalmaz, és lopnál egyet onnan.
4: Készű győző.
2: Mi van a fegyverboltokkal? Mi van a vadászboltokkal? Mi van a...
0: Tudod, hogy hol van fegyverbolt?
2: Még van internet, 10 percet van megnézni, hogy hova mész először, tessék.
0: A legjobb értékelésű éttermet megkeresem.
3: Egy utolsó.
2: Ebben az olasz étteremben nagyon régóta.
0: A voltban rendeleg.
2: Mindenki útnak indul, tehát mindenki rohan valahova. Neked egy döntésed van, egy jó döntést kell hoznod, hogy mi az első, ahova elrohansz. Kaja? Oké, akkor...
0: De csak magára gondol.
2: De várj, ha Obiba mész, elfogy a kaja. Tehát ha Obiba mész, elfogy a kaja. Ha kajáért mész, nincsen pokrocod és tűzgyújtásod.
3: Obi mellett van a kaja.
2: Obi, tehát keressek egy olyan Obit, ahol mellette van. Feri lakókocsiért menne, jó ötlet. Én lehet, hogy akkor átnyergelnék a vadászboltok kések és...
3: Ott van baltám, úgyhogy...
2: Oké. Okay. Seki nem egy dohányboltba? Feri!
4: Basszus!
2: Mi lesz a cigivel?
4: Basszus!
2: Laci bevállalt a patika, mert jó hozzá a dohányboltot. Oké, okay. Várjatok, együtt vagyunk, mindenki mehet valóban, és közösen összehordjuk, jó? Tehát akkor tiéd a dohánybolt.
4: Oké. Okay.
2: És a lakókocsi.
4: És a lakókocsi, ezt jó? Mondom, hogy nagy...
2: Juli halott. Nem, Laci... Juli már se indult, Juli fejbe lőtték, kilépett az utcára kapat, de Julit elkácsolták az Obi előtt.
0: Beleesett a kapába.
2: Áttoltak rajta egy beásolókocsit. Anna okos, várja, Anna hova mennél, tessék?
5: Egy hotelbe.
2: Hotel?
5: Egy nagy hotelbe mennék. Itt hagyna minket. Mert ott minden van.
0: A jacuzziban ott.
2: Na ezt látod, nem jutott eszembe.
5: Kaja van, pia van, szállás van, és én onnan portyáznék. Várjál, én onnan portyáznék, bevetném magam, figyelném az eseményeket, és kikimennék. Beszerezni dolgokat.
0: Ha elektromosan nyílik az ajtó, be se tudnál menni.
5: Betörném, Julikám, hidd el.
2: Te nem éreznél magad biztosabban, te egy hotelbe laknál. Te bemennél mondjuk a Four Seasonsbe, kihalt, nincs
5: úgy
2: már
5: van.
2: Senki.
5: Végre.
2: Érdekes. Nem jutott eszembe.
4: Kimegy vetőmagért, csirkéért és marháért.
5: Nincs erre időferőt, szarakodjunk vetőmagért.
4: Hát a jövőnket hogy fogjuk biztosítani, mert a készlet, amit kiraboltunk?
2: Mezőgazdasági boltba menni eszembe nem jutna. Nem, nincs időd erre. Gyorsan kell döntened, sportáruház, fegyveráruház, vadászbolt, kaja vagy gyógyszertár, nagyjából ezek vannak. Mi van még?
4: Nekem trafik.
2: És még be tudsz menni dohányboltba a trafikért.
0: Benzinkút.
2: Horgászboltba kimenne?
4: Az nem rossz.
0: Egyébként
4: ötlet.
0: Meg nem rossz.
2: De hallgató érte, csak gondolkozom. Érdekel minket? Érdekeltek vagyunk? Mit hozol?
4: Halat eszel.
2: Egyébként horgászni tudsz, várjál.
0: Értem, de a horgásztóig el kell jutnod valahogy.
2: Igen.
0: Hát a környékemen nincsen egyetlen rohadt horgásztó sem.
5: Időigényes.
2: Laci visszajönne a patikából, vagy ott megmurdálna szerintetek? Ő vissza se érne.
0: Tehát
2: már gyűlnénk össze, Feri jönne a lakóbusszal, te jössz valahonnan, Zsűl jön, nem tudom, Obisz cuccokkal, hálózsákkal, stb. Várjuk Lacit, Laci a patikán leül.
5: Csemegézne.
4: Küld egy képet.
5: Csemegézne.
2: Én már nem jövök vissza.
0: Én már jól vagyok.
2: Én már innen vissza. Én már vissza nem jövök. Jó, mi az? Akkor én vagyok a vadászboltos? Menjek vadászbolt és késbolt. Onnan hozzá kell mindent, amit tudok.
4: Igen, te vagy a védelmi rendszerünk.
2: Ütőképes a brigád, így együtt megvagyunk.
5: És jöttök hozzám a hotelbe.
2: És elindulunk
5: én
2: a lakókocsival.
5: Tiszta törölközővel várnak benneteket.
2: Elindulunk a lakókocsival, felfegyverkezve Annához a hotelbe. De mi csak a hotelbe? Honnan lesz ott kajája?
4: Addig, amíg van kajája, addig megzabálunk
5: nagy
4: mindent.
5: Nagy hotelbe.
4: Aztán visszajönünk a lakókocsiba, és tovább válunk.
0: De ha nincs áram, akkor nagyon hamar elkezdenek ránk rohadni a készletek a hotelben.
5: Hát... addig hát eszünk, amíg van. Ez egy ilyen dolog, és utána megoldjuk.
2: Valaki azt írja, kupiba három csaja boldogan meghalni. Azt mondja, hogy hajóboltba hajót hozna el valahogy, vagy hajót kötne el, és kihajózna valahova.
4: Hát,
2: Balaton közepére kihajózol, pecázol, egy ideig el vagy. Egyébként ivóvized elfogy. Balaton
5: üzemanyagod elfogy.
2: Balaton talán iható, azért az középen az tiszta, tehát üzemanyagod elfogy. Horgászni tudsz, nem feltétlen rossz ötlet.
4: Senki nem ment víztisztító tablettáért.
2: Nem.
4: Senki
2: nem. De hát az Obiból hozunk már. Ki az Obis?
4: Juli, de ő halott.
2: Szerinted, de te várj, te halott vagy.
0: Nem, én élek, hidd el, én kitolnám azt az agregátort.
2: Honnan? Te jönnél a körúton egy Obiból egy agregátorral. Én az, hogy én nem ismerem meg a víztisztító tablettát. Tehát, hogy én engem elküldenétek.
5: Sajnos Laci meg nem lesz abban az állapotban, hogy megismerje.
2: Laci már ül egy körúti patikában, fúra betépe, matra készen, várjuk, hogy gyere a Four Seasonsbe, itt vagyunk mindannyian, de Laci már nem jön sehova. Egy ilyen kibontott Xanax levél és Rivotril levél előtte, de már sehova nem megy.
5: Mondaná, hogy összeszedtem, de már nem tudom odavinni.
0: Az a baj veled, hogyha te elmennél a Decathlonba, akkor te ott köröznél az új rollerekem. Dekázgatnál, meg leállnál pingpongozni.
2: Bali, hozd, mi van, várjatok. Nagyon nagy csatába vagyok. Nagyon nagy csatába vagyok magamban.
4: Igen, sokan írták, hogy a 10 évesen állnánk jól a fegyverrel, mert te bemennél, vennél egy ilyen kaliberű, de másféle lőszereket hozdál hozzá.
2: Kibaszeg elnézném. Jó, a lakóbusszal elhagynánk Budapestet, ha mondjuk nem hotelbe megyünk, elhagynánk. Hova megyünk?
4: Ha van horgászfelszerelésünk irány a Balaton.
2: Balatonra mennénk? Miért nem 60 pusztára?
4: Ott mondjuk minden van.
0: Van halastó?
5: Hát és oda betörünk, az állatok?
2: Oda betörünk, gyerekek, ott Habzsidőzsi. Habzsidőzsi, eredjük a lakókocsit, 30 ezer évig el vagyunk.
0: Milyen íze van egy zebrán?
2: nem tudom.
4: Érdekel? Hát ott már mindegy.
2: De megyünk a lakókocsival, oké, Balatonra mennénk? Igen. Balatonra mennénk.
4: Igen.
2: És?
5: Én maradok a hotelben.
2: Akkor
5: én
2: nem megyek. Szétesik a csapat. Laci ül a patikába, Anna nem akar kijönni a hotelből, itt nem, már szétesünk.
5: Én élvezem a Four Seasons-t.
2: De mert nincs áram a Four Seasons-ben, nem nyílnak az ajtók.
5: Nem baj.
2: A medencében már leengedték a vizet, tehát egy kihalt szálloda azért az nem olyan, mint egy működő Four Seasons.
0: A stábból valószínűleg Ferit vinném, mert neki a legjobbak. Nem, lehet, hogy Annát.
4: Én nem vennék veled, mert meghalsz.
0: Nem. Mert... tehát, hogy talán a legjobbak a túlélési esélyei, a legleleményesebb talán a Feri. De az Anna meg nagyon rámenős.
2: Nem, szerintem, együtt kell maradni, együtt kell maradni. Akkor a hotel... Közösen kell együtt maradni.
5: Mi jöttek a hotelbe?
0: Akkor a hotel parkolójában.
5: Tartjuk a védvonalakat, tehát ott az, mint a Walking Deadben. Figyelj, ott nagyon-nagyon nehéz, hogy ne jöjjön be más. Az egy külön tervezést igényel, hogy ne jöjjön be más.
2: Aha, tehát védenénk a hotelt, jó. Azt írja valaki, hogy a feleségemet ismerem, ő elmenne Körmöshöz. McDonald'sba mennének sokan, aztán a kaják évekig elállnak, nem rossz ötlet. Tehát az a Mekis burger, az 10 év múlva is egy Mekis burger. Tehát az annyi tartósítószer vagy, azt nem is kell hűtőbe tenni.
0: Lenne egy olyan pont, ahol azt mondanánk, hogy megesszük valamelyikünket.
2: Persze.
4: Hogyne?
2: Semmiféle érzelmi kérdés nem csak. De várj, élsz vagy halott vagy?
4: Hát most előbb ki kell nyírnod.
2: Semmiféle morális kérdésem lenne. Tehát mondjuk téged meghalt. Mentél a Decathlonba, kaptál egy hátlövést.
0: Még azt mondom, hogy
2: egyetek meg!
0: Használjátok fel!
2: Sok vegetával!
0: Sokat dolgoztam ezért a combizomért!
2: Persze! Hát most az életben maradásom múlik azon, és neked már mindegy.
4: Hát de ahogy elnézlek, ha nem mindegy, akkor is megennék.
2: Ha nem akarsz meghalni, leütünk egy pontot. Tehát, igazán teljesen mindegy, így is megeszünk. Tehát nem téged ennénk meg, tehát azért tudjuk, ki tennénk meg a csapatból. Most nincs itt, de azért most nincs itt.
0: Eszter biztos, hogy az utolsó lélegzetvételig ragaszkodna az életéhez.
4: Vagyunk elég sokan ahhoz, hogy legyünk.
2: Fogsz egy teflont, hát megébész. Fogsz egy teflont sütőt, megébész. Pak. Hát azért szívós.
4: Igen, már rosszul lett.
2: Hát itt most mindenki közösségi adományon élünk, mindenki beteszi a csapatba, amit tud.
0: Eszter nem személyes.
2: Eszter semmi személyes, ne hallom. Na, Deniz, na lakoma. Hát most mit tudsz csinálni?
5: De most igaza van. Hát most napokig megvagyunk.
0: De úgy lenne
2: mindenki beteszi a közösbe, amit tud. Ő magát.
5: Nem, abszolút.
2: Kisorsolnánk?
0: Kisorsolnánk.
2: Zsül halott vagy. Azonnal meghaltál, vége van. Azonnal kiúznánk. Szóval igen, itt be kell dobni mindent a közösbe. Jó, akkor gyűlnénk egy ponton? Uh-huh. Nem, szétesnénk, az a baj, szétesnénk. Nem. Mindenki menne a maga útján, igen. Az a baj. Ki lakóbuszozna, ki a családját mentené, ki Four Seasons-be üldögélne egy jacuzziba, ki a patikába szanak, szóval nem, szétesnénk, az a baj, nem tudnám összetartani a brigádot.
0: Ki az, aki elsőként válna ki a kis csapatunkból?
4: Hát Laci a gyógyszertárral.
0: Jó, Laci oda se ér.
2: Laci már nincs a csapatban, csak szólók, ül egy körúti patikában, rommászanak szózva, és várja a végén.
4: Várja még előtte, ő betörne valahova, és elhozna egy, nem tudom, egy 16K-s 100 szolos tévét, mert az neki kell.
2: Hol látták utána Lacit egy Mediamarktban, egy 100 szolos cévét
0: elragolt? HDMI kábellel a nyakába próbálta feltetni magát.
2: Igen, öngyilkos lett egy HDMI kábellel, mert nem tudta bekapcsolni a tévét. Még a dohányboltban kéne volt két karton cigit, és a patikába megölte magát.
5: És mondaná, hogy stílusos lelk, ezt a kis LED-világítást még megcsinálom hozzá.
2: Igen. Ki fordulna először a csapat ellen?
0: Feri
2: csapat. Feri a csapat ellen fordulna?
0: Szerintem igen.
2: Igen? szép, na tessék.
4: Ez igen, na
2: mi ez? Most kibukott. Ez fejtsük kis ismeretét.
0: Azt gondolom, hogy a Ferinek nagyon hamar elunnád azt a fajta hozzá nem értés, tökölést, amivel mi tanúsítanánk.
4: Hogy jöttök, nem jöttök ki.
2: Szerintem hajnalra eltűnne. Tehát nem fordul a csapat ellene, eltűnne.
4: De nem jó, hát a lakóautómban alszotok. Hát hogy az Istenbe tűnök el?
2: De nem, mert egy éjszakára megszállunk annál.
4: Bekempelünk
2: annál a Four Seasonsbe, és hajnalban, na jó, ez egy vesztes brigád, és menné vető magér valahova, érted?
0: De a Feri nagyon hamar felismerni, ahogy az Anna is, hogy itt ebből nem lesz túlélés, és szépen odébb áll.
5: Igen, és az lenne a rossz döntés a Feritől.
4: De az élelmiszer készletet, tehát Esztert, őt meg nem hagyom.
2: Bevonszolod a buszba?
5: Van már.
2: Hát már nem él, tehát őt elvinnéd.
4: Te nyugtad ki?
2: Én intézem.
0: A Balázs intézi a piszkos munkát.
2: Várj a piszkos, ne fejtjük, hogy jól lennék. Bali, gyere, van egy kis piszkos munkát. Na, intézem.
0: A pólóduját.
2: Úgy sem vagyok semmire jó. Ezt elintézem.
5: Hajnalban, hogy egy fekete nejlon megy, suhan és Feri húzza ki a testet. Készül az elindulásra.
4: Jó, az egyik combját ott hagynám nektek.
2: Hát gyerekek, akkor nem tudnám ezt a brigádot így összetartani. Pedig az alapvető képességeink, mindenki betenne valamit a közösbe. Tehát mindenki tudna valamit összetenni.
0: Az a baj, egy idő után rettenetesen idegesítő lenne az, hogy te állandóan így humorizálsz.
2: Valószínűleg igen.
0: Szerintem borzasztó. Tehát, hogy te átkapcsolsz szerintem egy ilyen, azt gondolnám, hogy átkapcsolnál egy ilyen teljesen eszement állapotba.
2: Egyébként valószínűleg nagyon örüljön el. Egy stresszlevezető nagyon... őrült állapotba, ahol a stresszt vezeted le valahogy humorizálásra és viccen keresztül, persze.
4: Aztán a humorizás átfordulna abba, hogy egy ilyen piros fejpántal fekete csíkokat húznál.
0: Ilyen napi változások, ezek stációk.
2: Most kimegyek, visszajövök. Jöttömre 5 nap múlva számítsatok el, hozok egy kis kaját, és bevetem magam a forgatagba.
0: Anna Feri hiperfókusz, ők abszolút túlélőbe kapcsolnának, én egy sarokban szűkölnék szerintem.
2: Nem vagyunk egy erős brigád, gyerekek, azt kell mondjam, hogy egyelőre nem vagyunk jók. De a csapat azért az lehoznák.
4: Egy pár napot azért áthúznánk.
2: Egy pár napot áthúznánk, igen. Aztán szépen elszédelegnénk, hogy mindenki lekopna, mindenki eltűnne. Úgy szépen szétesnénk. De egy ideig próbálnánk összetartani a brigád. Még Lacira elmennénk a lakóbusszal a patikába. Ő addigra már csutkára
0: sajnos. Nem, csak ott állnánk, és az hagyd. Hagyd a francba.
2: Engem innen ne vigyetek
0: sehova. Nézd meg, mi van a zsebében.
2: Vedd el tőle a szanakszot. Hozd a nyugtatókat, meg az altatókat. Igen. Hát jó, gyerekek, ez van. Látjátok, ez ilyen vidáman kell végigcsinálni majd.
0: Ékszert lopnánk?
2: Nem.
4: Mindenki.
2: Nem.
0: De, mert hogy egyébként ugye azt mondják, hogy ha az emberek menekülnek, akkor nem pénzt viszel magaddal, hanem ékszert, és akkor hát ha azzal még úgy valakit le tudsz fizetni.
2: Praktikus csak dolgok. Csak is praktikus dolgok lennének, gyerekek.
5: Minden megtehető a hotelbe.
2: Anna nem tágít. Gyerekek, Anna nem tágít. Anna bekempel a forszízünkbe, ő onnan
5: ki nem jön. Rolex, ott fog ülni. 8 Rolex, kirámolná
0: minden. Az infraszaunában fog minket várni.
2: Ilyen lövi babályos tépted.
0: Anna megeszi a beluga kamiát.
2: Végig ítélet van, ő még ül a infraszaunában. És forszízönös törölközőkben ezért bossa az arcát.
4: Friss tájcsillát.
2: Igen.
0: Nézi a fundagyban jól éreményeket. Egy szávó Rinna könyvet mindenképpen vigyünk magunkkal.
2: A Rinna könyv az velünk lenne, így van.
1: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17:15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó.

0: egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
5: Úgyis tett.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Itt termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megszűnt az aradi vértanúk téri üveggyűjtősziget Kecskeméten, megkezdődtek a munkálatok a Kuruc körúton, elindult az idei kajszi szezon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megszüntették az aradi vértanúk terén működő üveghulladékgyűjtőszigetet Kecskeméten. A döntést az indokolta, hogy a területet rendszeresen használták kommunális hulladék lerakására, írja a hírös.hu. Emellett az is gondot jelentett, hogy az élelmiszerüzlet közelsége miatt közegészségügyi szempontból sem volt megfelelő a hely. A portál kiemeli, a Széchenyi városban ugyanakkor továbbra is biztosította a nem visszaváltható üveghulladék szelektív gyűjtése. Nagy munkába kezdett a Bácsvíz ZRT Kecskeméten. A szolgáltató tájékoztatása szerint július 1-ével elindultak a Kuruc körút szennyvíz-gerinc csatorna felújítási munkálatai. A 2331 és a Kuruc tér közötti szakaszon dolgoznak. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani. A területen fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. A munkavégzés várhatóan augusztus 10-éig tart. Elkezdődött a korai és középérésű kajszi fajták szedése, a termés térségenként eltérő képet mutat. Itthon csaknem 5500 hektáron termesztik a gyümölcsöt, a legnagyobb termőtáj továbbra is Bács-Kiskun vármegye. Az itteni ültetvényeket azonban jelentős fagykár érte idén is. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint ugyanakkor a tolnai termőtájakon jó lesz a termés. Idén várhatóan 6-7 ezer tonnát takaríthatnak be kajsziból, ez nagyjából megfelel az elmúlt 5 év átlagának. A gyümölcs várhatóan július végéig lesz kapható. Az MLS versenybizottsága elkészítette a 2026-2027-es Merkantil Bankliga sorsolását. Ez szerint a Kecskemét Ajkán kezdi a szezont, az első hazai mérkőzésén pedig a Tisza Kicske csapatát fogadja majd. A másodosztály küzdelmei július 26-án vasárnap kezdődnek, az utolsó fordulót május 23-án rendezik, egy héttel később pedig az osztályozók következnek. Ezúttal már csak egy bajnok jut fel biztosan az élvonalba, a második helyezett az NB1 11. csapata ellen játszik osztályozót. A tabella utolsó két helyezettje kiesik az NB3-ba. Az ország nyugati részében többnyire derült napos időre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést, sok helyen előfordulhat zápor, zivatar, néhol akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A Duna vonalában viharos széllökések kísérik majd az északias szelet. Holnap is változékony időre számíthatunk, majd élénk erős szélben a napos időszakokat többször zavarják majd felhők, további csapadék is előfordulhat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de déjà vu-m van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
4: Közben találtunk egy kutatást, és ez mindenkinek feldobja a hangulatát. Ha közeledik fele, azért. Ha túl van rajta, azért. Ha pont benne van, akkor azért. Ugyanis megfejtették a szakértők, hogy a tervezett élet és az életpályánkat leírva valójában hol vagyunk a legboldogtalanabbak, mire készüljenek azok, akik készülnek elérni ezt a kort, és mire készüljenek, akik kijöttek ebből a korból. És azt mondja a kutatás...
5: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban...
4: Inkább úgy képzeld, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden az adott körülményeire, gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológia és anyagi környezetem körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját. Okay. Ott ezeket vagyunk? A terheket leteszed, megérkezel az U betűnek az aljára, majd elindulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görben legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbennek a legaljától felfelé ívelés van.
6: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
4: Van egy számol nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát nem pontosan az, de megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék. Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb, Nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség, 20 évesen nehéz. Bejön egy házastárs elvesztése nehéz, egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkaiváltás, tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit,
5: akkor jó,
4: meg,
5: akkor van remény.
4: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják kijönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U-betűn fölfelé a másik oldalon.
5: Aha.
4: Na.
6: Ha azt mondjuk, hogy életútfele,
4: életút fele.
6: De nem, egyébként én nem gondolom, hogy ez pont a felénél következik be. Én egy olyan 55-öt satszolni.
4: 55-öt mondasz.
5: Én
4: aha.
5: Is ezt mondom, én 52-53-at mondtam. 52-53. Igen, uh-huh. Illetve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
4: Van, aki az életút
6: hosszabb.
4: De
5: 50, akkor mi azt mondjuk a Julival ilyen 52 és 55.
4: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
7: 47 évesen házasodtam, úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
4: Mi ez a lábszak?
6: Nem, ez nem Júli,
5: ez a lábszak. Hol a kis papucs?
4: Mi ez a papucs? Ki ez a papucs itt, te jó Isten? Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyugos, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel és a terveiddel.
6: Várj, akkor ez viszont sokkal korábbi időpont.
4: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
6: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
4: korábbra hozzad egy kicsit.
6: 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor mindenki, nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
4: Szerintem 30 évesen még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még erősköd az élet, munkahelyed van.
5: Hát akkor még hiszel friss magadban, házas tele vagy erővel.
4: Tele vagy erővel, megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztosabban, hogy mit vállaltál, benne vagy, próbálod csinálni, jól csinálod. Lelkes vagy, fiatal a gyerek, 1-2 éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy. Tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted, az ott a 30-35-ben. Tele vagy optimizmussal. Most nyilván, ha valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
6: Mikorra fogy el?
4: 45, 47, 48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leérni, mert a terhek lekerülnek rólad.
5: 8 éve fölfelé jövök.
4: Érzel?
6: 45-47.
4: 45-47, ez a számítás.
6: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam, hogy azért vagyok ilyen rohadt szarul.
4: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy soha nem fog megoldódni.
5: Elengedted.
4: Igen. Azt mondja, hogy a szorongásod már egy kicsit jobban oldódik, mert megismered magad annyira, vagy terápiára jársz, vagy már fölvetted a kapcsolatot magaddal, és elkezdtél egy kicsit meggyógyulni, és elkezdted megoldani a párkapcsolati családbéli nehézségeidet, és közben felnőnek, vagy felnőttek lassan a gyerekeid, amit krízisnek éltél meg, de 15 évesen, 20 évesen már azért kezdenek önálló lábra állni. Milyen érdekes a dolog, nem? Vagyis az utolsó 20 éved már nagyobb eséllyel szólhat újra magadról, mint az első 20 vagy 25 éved, ami szintén magadról szólt. Na,
5: szerintem
4: mit mondtok erre?
5: Benne van az elfogadás.
6: Az.
4: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
5: Igen, így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, mindegy. Vagy igen. Azt mondtad, jó, akkor ez már marad így. Vennénk egy nagyobb, jó, ez már így. A gyerek... Igen. Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
4: Okay. Igen, most valakinél lehet, hogy 43, van akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, ezt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
6: Én 46 éves vagyok.
4: De te is egy felfelévelő szakaszban
6: igen.
4: Vagy.
5: Miből látod?
4: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
5: Hogy honnan jössz?
4: Hogy mennyire Mariannáluk ebből kapaszkodsz. Meg. Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáluk.
6: Nem, hát most mondok egy kezdek igazán elszomorodni.
4: Most mondom, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fönnőttek a gyerekek, igen, ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megretsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
6: Óriási.
4: De ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
6: Hogyne, persze.
4: Kirepülnek, most 20 évesek, érettségiznek, nem?
6: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, hát ezek a dolgok, ezek, igen, ezek most jönnek, de például az, hogy...
4: Hát jó, menopauza, kiszáradás.
5: Van egy csomó más
4: mellé. Bóbisivatag, három éve, érted?
6: Hangulatzavarok,
4: erős izzadás. Hajszürkülés, hajhullás.
6: Jó kedved van.
4: Görbe legalja. Hát én nem már csak romlani fog. Tehát, de nem érzed akkor ezt, hogy könnyebbül a dolog?
6: Könnyebbül, egy csomó tekintetben könnyebbül, de például az, hogy...
4: Implantátumcsere.
6: Az.
4: Hogy az implantátumot kifolyik.
6: Hiába cserélem. Már sehogy nem.
5: Lehet, hogy rossz az út, ami jársz.
6: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt két évben kezdett rámülni az, hogy... hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
4: Aha.
6: Tehát, hogy ez, hogy... Hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
4: Aha, kezdesz láthatatlanná válni?
6: Igen. Uh-huh. És ez rohadtul bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen másfél-két év, amíg úgy megérkezek.
4: Amíg végleg kiesnek a fogaim.
6: Amíg teljesen elengedem.
4: Teljesen. Csontvitkulás.
5: Logó, tacskóbőr, minden.
6: Akármennyit kerázom. Kinyomolt
4: hátizsákok lesznek a melleid, tacskófülek.
6: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám
4: a fejem. Pessimistában látod, miért a sportolsz, ha karban tartod magad? Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon valami. Olyan cuki van. Miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
8: Figyelj, lehet, tényleg bármit megtehet. Ferivel vagyok ugye egykor.
4: Nem érzed az ungörbe aját? Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
8: Hát, fölfele megyek.
5: Nem mondom neked.
4: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguldasz.
8: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát az szembesülsz egy társaságba. Nem vagy tényező,
4: kicsit. Ezt úgy fogalmazzák meg, hogy láthatatlanná válnál. Tehát bemész egy étterembe, és 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy.
6: És tudod, ez a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhát, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és cirip,
4: Na, de akkor mi az ungörbe fölfelé ívelő szakasz?
8: Nálunk a
5: munkásokban az eltogadás.
6: Van ungörbé, de a férfiaknak van ungörbé.
4: De nekünk az ungörbe felfelé ívelő szakasz a motorozás. A kapuzárás, a hülye hobbik megőrülés, ez az ungörbe.
6: Hogy becsajoztak és felszedtek egy 20 éves csini babát, mert ti még fel tudjátok szedni.
4: De várj, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
6: Mert addig fáradnak el.
5: Tényleg az van, hogy 30 éves
4: sorban, hát ez egy férfi sztereotípia, hogy a férfi lelép kabrióval 20 éve fiatalban. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, azok se 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felsőtesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
6: Nem feltétlenül egyébként anyakomplexusosok. Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg lelki érés, ami egyébként... Amivel mi már rendelkezünk.
4: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán.
6: Ezt remélem.
4: Na jó van, drága hallgatók, tessék, akkor írjátok meg, hogy ki hol érzi az ugörbe aját. Jó, miből érzed az ugörbe aját? Írjanak azok, akik megtalálták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok is nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az ugörbe aján, hogy nem tudtak átcsúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokra működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
6: belőle. Hány éves vagy?
4: Én 49 leszek két hónap
5: már
4: múlva.
5: Már ő kifele jön.
6: Mit beszéltünk, 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
4: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
5: Hát 47 éves voltam.
4: Mit akarsz ezzel mondani?
6: Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekében csináltad?
4: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerekem, aki ránézett, és anyunod,
6: apa.
4: Igen, belenézett a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kezd kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
6: Tehát volt egy ilyen
4: volt.
6: Kapuzárás.
4: Nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
5: Hát azt mondják rá.
4: De mi, hogy elmész gyúrni? Ez a klasszik kapuzárás?
5: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
6: Őszhajszálakat tépkedtél már?
4: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
6: De olyan,
4: Nem, csak mit akarsz mondani, az ugörbe aján vagyok, nézzek körül, mert ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
6: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
4: Az 47.
6: És egyébként ez pont egybeesik ezzel az időponttal.
4: Ja, értem. Tehát mióta Gödör aján nézzünk körbe.
5: Fogjuk meg egymást kezdeni, szorítsuk meg.
4: Rátsuk ki egymást.
8: Igen, nem lesz nagy baj, én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben, ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van hozzá humorod, kész Gödörből, kis
4: Gödörből. Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a lefelé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporrolleren gurulok lefelé a domboldalon.
6: 34 éves.
4: 34, és 2-3 éve érzi. 47 éves vagyok, válok, 25 év után, gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyonfelezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
6: Hát ott kell venni egy nagy levegőt.
4: 45 vagyok, hál' Isten mindenem megvan, amit egy kiegyensúlyozott élethez szükséges, de 5 éve vagyok egyedül, nem kellene rosszul érezni magam, edzek, egészségesen élek, szeretem a munkám, de mégis van egy elkeseredettség, amit próbálok utazással kompenzálni, mert szörnyű, ami a mai világban megy ismerkedés terén. Érzelmi intelligenciával megáldott igazi társat találni már szinte lehetetlen küldetés. És ez az, ami nagyon elkeserít, mert már nem érzem azt a motivációt, impulzust itthon, amit régen. Kellemes napot írt a Roland. 42 éves leszek, 41 éve az U-görbe alján vagyok. De most elindulok fölfelé. Csak annyira vagyok az alján, hogy eddig a virágzó cseresznyefámról a de szép, de jó lesz egy csomó pálinka jutott eszembe. Most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam.
5: Júj, de nagy váltás!
4: 48 vagyok, ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
6: Valószínűleg nem ironizál.
4: 58 vagyok, széles az U betű alja. Ő csak ennyit küldött. 46 vagyok, 2 hónap múlva, sem értem, miről beszéltek, 3 gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja Bea. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok, szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma. Unalmas, céltalan. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, 2 éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki ilyen jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Mark küldte nekünk. Cseszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már dupla V, üszíti. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. De Misi SMS-es nagyon jó, 32 vagyok. Vagyok. 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
5: Hát benne van.
4: Igen?
5: Benne van.
6: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy a elcsúszott a szinkronicitás, tehát hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
4: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főtt le a kávét 45-50 évesen.
5: Süthet még a nap
4: tehát,
5: neked is.
4: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal,
6: Anna,
4: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt mondja, gyere a mamához egy kicsit, gyere ide.
5: Neked el gyere tudjuk ide? Ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexusos. Hát jöjjön, hadd szóljon.
6: Figyelj ide, merre veszem. Semmi gond.
4: Ennyi, nincs ezzel baj. Írják, hogy itt azért van itt lehetőség.
8: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy
4: Most aztán olyan kapós vagyok.
8: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt... Nézd, a Zsül át is ölelt. Át is ölelt a
5: Zsül. Jó, de Zsül boldog.
8: Én is az vagyok.
5: Te is?
8: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani. Szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
6: És még vannak ilyen kis összevillanások? Bárhol.
8: Vannak, és ezek megmondom azt, hogy jól esnek. Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
4: Hoppá! Igen, tényleg? Igen. Lidlibe
8: egy nagyon jóképű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
4: És úgy volt az a tipi, az, az összenézés, ami lehetett
8: igen,
4: volna?
8: Volt. Igen, és igen. Akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot,
6: innánk
8: egy kávét esetleg, mit szólt.
4: Tehát, hogyha tovább vihetted volna?
8: Volna, valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég.
4: Plusz, hát ugye, a gondolat elég, hogy tovább vihetted volna.
8: Van egy férjem, azért az is azért
5: állni hozzá, aki szeretek. De legalább a kertetek összeért, ahogy nyúltatok az akciós tej fölér?
8: Nem.
4: De ott van a villanás.
8: Igen, és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, de azért valaki számára még látható vagyok.
4: Mit látsz?
5: Hogy írt a csávó, akivel összeakadtatok, hogy én voltam az Anna, mindig segítek az idős néniken.
6: De
4: tudom, hogy csak a tenaléniért nyúltál. A felső polcon volt a tenaléni.
8: Nyomorult, megjegyzem a számodat.
5: Ez az.
6: Pannol van ezzel.
4: Felszer rakva valamire oldalra.
6: Juli, még bármi jöhet. Kézen fogva a menopauzával.
8: Jöttök ti még ide.
4: Így is van mindenki. Előbb-utóbb mindenki odaér.
8: Az nem ír oda, aki hát sajnos hamarabb. Ahogy mondta James Dean, éj gyorsan, haj meg fiatalon, és jóképű hulla leszel.
4: Igen. 30 korom és ott a 40 pluszos nők sorba állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek rájuk, nagyon hálásak. Hát tudod, 30 pluszosként az U-görbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk, tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó kör. Mindenki ezt írta.
5: Ez az alja és innen föl.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
4: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint. Két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
9: A Praktikerben.
8: Júliustól.
9: Júliustól.
8: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Don Beach-en. Sztár vendég Chris Lawyer és Andro. Ott lesz még Deep Fly Beats és Warren Beats. Jegyek elővételben a Kultix-en. Július 4, Don Beach, Kecskemét.
11: V6-os motor, 639 lóerő.
12: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
11: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
12: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
11: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
13: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
11: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
12: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
9: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
12: Mi így építjük a jövőt.
9: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
12: Légy te is a csapatunk tagja.
9: A jövőt mi alakítjuk.
12: Benne vagy?
9: jelentkezés@infineon.com.
14: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
15: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Idén július 9 és 11 között vár téged is Lakitelek Tősfürdőn az Altárfest, a térség legegyedibb underground zenei fesztiválja, ahol jobbnál jobb zenekarok csaptak a húrok közé a színpadon. A rendezvényen több mint 30 fellépő húzza a talpalávalót. Igazi buri hangulat és közösségi élmény az autós kempingben. Szerezd meg a bérletet minél hamarabb! Irány az Altárfest! Varázsolt, felejthetetlenné a nyarat!
17: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
0: Reklámot hallottak. A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu. A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu. A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most Rádió 1 Gól.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Faragó Miklós 14 óráig. Július 2-a csütörtök van, és folytatódik a csapatommal csapatom játékunk itt a Rádió egy gongon. Csupán SMS-ben, Viberen jelentkeznetek kell ezzel az üzenettel, a csapatommal csapatom. Ezt írjátok a 29 414 020-ra, hogyha megnyernétek a heti fődíjat, amit majd egy céges csapatépítőre fel tudtok használni, ugyanis a catering szolgáltatása nem lesz gond, 100.000 forint értékben a Finom Eats Drive-nak köszönhetően jár majd a heti fődíjasnak ez a nyeremény. De óra nyereményünk is van, páros menü a Finom Eats Drive-nak köszönhetően, amit megnyerhettek ebben az órában is. Jöhetnek tehát a csapatommal csapatom üzenetek, és hogyha visszahívunk benneteket, akkor a telefont is így vegyétek fel, és jár az óra nyeremény, és persze esély a heti fődíjra, amit holnap fogunk kisorsolni 4 és 5 óra között. Az igazi mai slágerek között pedig most Teddy Swims következik.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: Itt a rádió egy gong, és igen, a Netpercek rovatunkkal folytatjuk, az Apple pedig új fejezetet nyit a Siri történetében. Hangasszisztens hosszú évek óta az iPhone egyik ismert szolgáltatása, de sok felhasználó szerint eddig inkább egyszerű parancsokra volt alkalmas, időzítő indítására, hívás kezdeményezésére, naptárbejegyzésre vagy gyors kérdések megválaszolására. A cél, hogy ennél jóval személyesebb és értelmesebb segítővé váljon. Az Apple szerint az új rendszer jobban érti majd a felhasználó szándékát, és több alkalmazáson keresztül is képes lesz feladatokat végrehajtani. Ez a gyakorlatban azt jelenteti, hogy nem külön-külön kell megnyitni az üzeneteket, a fotókat, a naptárat vagy a levelezést, hanem a felhasználó természetes nyelven kérhet összetettebb műveleteket. Például megkereshet egy korábbi információt, összefoglalhat egy beszélgetést, vagy segíthet egy üzenet megfogalmazásában. A nagy kérdés természetesen a magánszféra, egy igazán hasznos digitális asszisztensnek sok személyes adatot kell értenie, kikkel beszélünk, milyen eseményeink vannak, milyen fájlokat használunk. Az Apple ezért hangsúlyozza, hogy az új Siri működését adatvédelmi szempontból is átgondolt architektúrára építi. Ha az ígéretek megvalósulnak, a hangasszisztensek újra fontos szerepet kaphatnak. Az elmúlt években sokan elfordultak tőlük, mert túl korlátozottak voltak. A mesterséges intelligencia azonban most esélyt ad arra, hogy a telefon ne csak végrehajtson parancsokat, hanem valóban segítsen eligazodni a digitális mindennapokban. A Netpercek rovatunk után pedig zenélünk, de figyelem, csapatommal csapatom, így jelentkeztetek a játékra, és így kell írni SMS Viber üzenetet. Az óra nyereményét, a páros menüt elvinnétek a Finomix Drive jóvoltából, de holnap a heti fődíjunk egy 100.000 forint értékű catering szolgáltatás, amit egy cég, egy munkahelyi csapat nagyon jól tudna hasznosítani, azt gondolom, egy olyan esemény során, amikor együtt van a csapat, és nem éppen a munka miatt, hanem egy kis kikapcsolódás miatt. A catering szolgáltatás, az étel pedig már nem lesz gond, mert megnyerhetitek itt a Rádió egy gong játékában. Medusa, Good Boys, Piece of Your Heart, közben ezzel megyünk tovább.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Amerika hangjai címmel folk, country és blues estet tartanak holnap este 6 órától Kecskeméten a Tudomány és Művészetek házában. Holnap lesz a ballószögi piknik, a program délután 4 órakor egy fergeteges habpartival indul, majd érkezik Gödény Anikó mesekuckója, ezt követően pedig mesefilm vetítés szórakoztatja a gyerekeket. Az estét a Kertmoziban a Magyar Mennyegző című film vetítése koronázza meg Ballószögön. És szombaton újra megrendezik a tiszakécskei tiszacsorgót, ahol egész nap színes programok várják a családokat. Vízre szállhatnak a bátrabbak, lesznek látványos bemutatók, ingyenes halászlé, gyermekprogramok és koncertek is. Az estét pedig a Star Machine Party zenekar zárja majd Tiszakécskén. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz.

0: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Néhány közlekedési információ. A Fülöpszállás és Solt közötti útszakaszon, a 35-ös 51-es kilométerek között az 52-es főúton több szakaszon is útépítők dolgoznak, úgyhogy az aktuális munkaterületnél a félútpályát zárják le. Illetve mától burkolatjavítási munkák kezdődtek a Betlenkőr út, Rákóczi út és Ceglédi út közötti szakaszán, mindkét haladási irányban, és minden nap reggel 8 és délután 3 óra között szakaszos sáv lezárásra kell számítani, tehát a Betlenkőr úton. Jöhetnek még az üzenetek SMS-ben, Viberen, a csapatommal, csapatom játékunkra. Ezt kell üzenni, és így kell felvenni a telefont is, ha szeretnétek óra nyereményt, vagy a holnapi heti fődíjat elvinni tőlünk. Mindjárt Exen dalát is játszom nektek, 3 perc múlva ez lesz a Don't Leave.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
4: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
4: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
4: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
4: Akkor én meg figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is.
6: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
7: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
8: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
9: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltofer Folt. A Maltofer Fol rágó tablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltofer Fol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Itt a rádió egy gongon a labdarúgó világbajnokság legfrissebb híreivel folytatjuk. Anglia nehezen, de végül tovább jutott Kongó ellen a labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. Az angolok hátrányból fordítva 2-1-re nyertek. Mindkét gólt Harry Kane lőtte, aki már 5 gólnál tart a VB-n, és harcban áll a gólkirályi címért is. Thomas Tuchel együttesének következő mérkőzése a legjobb 16 között a társházi gazda. A tornán még gólt sem kapó Mexikó ellen lesz. Hatalmas fordítással jutott tovább Belgium, amely ellen Szenegál sokáig 2 góllal vezetett, ám a belgák 86. és 89. percben szerzett gólokkal 2-2-re és hosszabbításra mentették a meccset. Majd a 125. percben Yuri Tielemans 11-esből betalált, és Belgium 3-2-re győzött. Ez volt a világbajnokságok történetének legkésőbb szerzett győztes gólja. Kanada és Mexikó után a harmadik társ rendező az Egyesült Államok is ott van a legjobb 16 között, miután 2-0-ra nyert Bosznia-Hercegovina ellen. Az amerikai válogatott története során második alkalommal nyert meccset az egyenes kieséses szakaszban. Ellenfel a nyolcaddöntőben Belgium lesz. Ma európai csatákra is sor kerül a VB-n, 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze, majd hajnali 1-től Portugália-Horvátország rangadó lesz, míg 5 órától Svájc-Algéria párosítás zárja a VB 22. játéknapját. A rádiói gongon jövünk még sporthírekkel, illetve VB hírekkel egészen pontosan 15 óra után. Most pedig Hertz Purple Disco Machine közösét hallgatjuk itt a rádiói gongon. Ez a Wonderful Life.

Jó pont a főnöknél. Gesztus a munkatársaid felé. Mindössze két szó árán. Csapatommal csapatom. A Rádió egy gongon.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk a céges élmény nap esélyéért. Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon.
1: Csapatommal csapatom, játékunk folytatódik a mai napon is. Minden órában hívunk egy szerencsés hallgatót, aki küldi üzenetét, SMS-ben, Viberen.
2: Csapatommal csapatom?
1: Igen, nagyon jó, és ki van a vonalban?
2: Tudásnél
1: Diószegi Anita. Anita, hol értünk utol téged munka közben?
2: Itthon vagyok.
1: Otthon vagy. Szabadságon vagy? Nem dolgozol a héten? Vagy hogy?
2: Három kisgyermekkel vagyok itthon.
1: Jaj, te három kisgyermekkel. Hát az is egy munka, egy anya szerep.
2: Igen.
1: Jól van, Anita. No, hát az biztos, hogy a páros menü megvan a Finomiz Drive-nak köszönhetően, de ugye holnap van egy heti fődíjunk, egy céges catering szolgáltatás. Egyébként hol dolgozol, vagy hova kell majd visszamenned, hogyha kicsit megnőnek a gyermekek?
2: Itt munkát keresek.
1: Jaj.
2: Mint bértámfejtő.
1: És ezt a céges cateringet hogy használnád fel, vagy nem figyelted, hogy mi a heti fődíjunk?
2: Nem.
1: Lehet, hogy csak az óra nyeremény ragadt meg, hogy páros menni a Finomiz Drive-tól.
2: Igen.
1: Oké, okay, ez már megvan, úgyhogy ez majd jó étvágyat kívánok, és adáson kívül megbeszéljük a részleteket. Még annyit árulj el egyébként, ha már három gyermek, milyen idősek?
2: A legidősebb 6, a középső 5, a legkisebbik meg 3.
1: Ó, hát akkor nagyon nyüzsgés így a nyáron most.
2: Igen.
1: Jól van, kitartás nektek, szép nyarat.
2: Köszönöm, viszont.
1: A következő órában is lehet jelentkezni nyereményjátékunkra a 29-414-020-ra. Csapatomban csapatom, csak ennyit írjatok, és a telefont is így kell felvenni, ha nyerni szeretnétek. A téma órájában a kullancsokról lesz szó, veszélyesekkel, vagy egyáltalán hogyan előzhetjük meg a kullancsípést. Jövök majd a részletekkel, és jövök ezzel a dallal is. A délelőtt utolsó óráját itt a Rádió Gongon Taylor Swift indítja, ez lesz a The Fate of Ophelia.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. Mekkora buli lenne egy közös szurkolás a kollégáiddal. Közben 100 000 forint értékű catering, a Finomiz friss és bőséges étel kínálatából csemegészve. Nos, ez lesz legújabb játékunk főnyereménye, melynek kisorsolására

0: csapatom a Rádió egy gongolt a Finomix támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: No figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
8: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
7: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
9: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
12: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harsong Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
13: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hé jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
14: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
15: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
14: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
16: Július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Dome Beach-en. Sztár vendég Chris Lawyer és Andro. Ott lesz még Deep Fly Beats és Warren Beats. Jegyek elővételben a Kultix-en. Július 4, Dome Beach, Kecskemét.
17: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
18: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
19: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
20: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
19: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
20: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
19: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
21: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
22: Ismerős a hang, amikor a...
23: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
24: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonát.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Megtisztult a Csukásér környéken, nyári razziába kezdett a NAV, rangos elismerés a Halasi Kórház munkatársának. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Megtisztult a Csukásér környéke egy civil kezdeményezésnek köszönhetően. A Zöldítő Civil Társaság szervezett a napokban hulladékgyűjtési akciót a területen. Az önkéntesek összesen csaknem 2700 kg-nyi szemetet szedtek össze. A 13 köbméternyi hulladékot a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Hétfőn már el is szállította. A közösségi oldalukon azt írják, ha valaki illegális hulladéklerakást észlel, értesítse a Kecskeméti Városrendészet ügyeletes munkatársait. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta el a rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
26: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatos minden szabályt betartanak el.
25: Az adótrafipax oldalán elérhető információk szerint a Bács-Kiskun

0: Andrásnak a Semmelweis napi állami ünnepségen. Az ország nyugati részében többnyire derült napos időre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést. Sok helyen előfordulhat zápor, zivatar, néhol akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A Duna vonalában viharos széllökések kísérik majd az északias szelet. Holnap is változékony időre számíthatunk, majd élénk erős szélben a napos időszakokat többször zavarják majd felhők, további csapadék is előfordulhat.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 Go.

Ezzel a nyereménnyel az összes kollégádat, az egész csapatot megajándékozhatod. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongon.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: 11 óra után is rádió egy gong, Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon. Szép napot mindenkinek, csapatom játékunkra lehet jelentkezni mostantól kezdve, ismét várom ebben az órában is. Üzenetben, SMS-ben, Viberen, hogy csapatom, ezt írjátok a 2094140-20-ra, és ha visszahívlak benneteket, akkor a telefont is így kell felvenni. A Finomix Drive jó voltából páros menüt nyerhettek ebben az órában is. A heti fődíjunk egy céges catering szolgáltatás 100 000 forint értékben, amit nagyon jól be tudtok váltani a munkahelyi csapatépítő programon, eseményen, vagy jól összehozzátok a csapatot egy finom ebéd gyanánt. Úgyhogy holnap lesz a fődíj sorsolás. Ebben az órában a kullancsokról szól a témánk, és közben az igazi mai slágereket hallgatjuk természetesen. Itt van Éva Max Dala most.

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma. Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Kedves hallgatóink, a telefonvonal túlsó végén itt van már velünk dr. Földvári Gábor, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének kutatója, akit nagy szeretettel köszöntök. Üdvözlöm, Gábor!
3: Jó napot kívánok!
2: Amiről pedig beszélgetni fogunk, az a kullancs témaköre és a kullancsról, a fajtákról, mert hogy rengeteg fajta létezik, mint ezt már megtudtam és utána olvastam. Sőt, a napokban olvastam egy hírt, ami igazából kicsit megtévesztő volt, mert hogy megjelent egy új vérszívó Magyarországon, ez a szarvas kullancs légy, de ráadásul ez egy új rovar, tehát nem kullancs, a neve megtévesztő, igaz?
3: Így van, tehát a kullancs név ugye itt csak belekerült ennek a rovarnak az elne magyar elnevezésébe is, de ők ugyan szintén vérszívók, a kullancs legyek, de tulajdonképpen sokkal közelebbi rokonai a legyeknek, vagy akár a szúnyogoknak is, tehát a kétszárnyú rovarokhoz tartoznak. A kullancsok pedig ugye inkább a pókszabásúaknak a rokonsági köre, tehát a kullancsok nem is rovarok, ezért ugye például nem hat lábuk van, hanem mondjuk 8 lába van egy kifejlett és felnőtt kullancsnak, és sok-sok biológiai különbség van között. Ez nem csak lovaglás a szavakon, de ugye a kullancsok valóban a rovaroktól jelentős mértékben eltérnek.
2: Na de itt a nyári vakáció, egyre több időt töltünk kint a szabadban, hát ne a legmelegebb időszakban persze, de tényleg ez az időszak. Mondhatni azt is, hogy tavasztól őszig kullancsokkal találkozhatunk, de a beszélgetést mielőtt rögzítettük és egyeztettünk, említette, hogy szinte már egész évben kullancsokkal találkozhatunk?
3: Igen, igen. Rögtön az elején a fajokról pár szót ejteni, tehát Magyarországon kb. 25 kullancsfaj él, ezek őshonosak nálunk. Tulajdonképpen a közönséges kullancs az, amit általában kullancsként mi látunk és találkozunk vele, főleg emberen ez a faj fordul elő, ez ugye a klímaváltozásnak is köszönhetően egyre jobban kitolódik az aktivitásában, és nem csak mondjuk márciustól, hanem akár január-februártól is már találkozhatunk vele, és egészen a téli hónapokig is kitolódhat az aktivitás, attól függően, hogy mennyire enyhe a tél. Most ezen kívül a közönséges kullancs egyre hosszabb ideig aktív és keres gazdát, így emberen is előfordulhat. Van egy olyan kullancs, amit téli kullancsnak nevezhetünk magyarul, ami kifejezetten ilyen október környékén kezd igazán aktívvá válni, és aztán egészen március-áprilisig aktív, de ezt úgy kell elképzelni, mi járunk ki a Pilisbe, most már 15 éve rendszeresen megnézni és gyűjteni a kullancsokról adatokat, az aktivitásokat figyelni, és tulajdonképpen nagyobb mennyiségben lehet még akár a havas 0 fok körüli tájon is találni ebből a téli kullancsból, mint mondjuk tavasszal a közönséges kullancsból. Tehát nagyon nagy mennyiségben lehet akár télen is találkozni kullancsokra, ezt kevesen tudják, és ennek is van közegészségügyi jelentősége.
2: Na majd erre is mindjárt.
3: Na most a nyár,
2: ja, igen, bocsánat.
3: Csak még a nyáról annyit, hogy az egy érdekes jelenség, hogy tulajdonképpen a kullancsok szempontjából, főleg ez a nagyon meleg, ami most jelenleg is, ugye még a nyarunkhoz képest is extrém meleg van, és ez párosul egy száraz levegővel, ez kedvezőtlen a kullancsoknak, viszont ennek ellenére, hogy a nyáron tulajdonképpen az emlegetett közönséges kullancs az inkább inaktív, és egy nyári álmot alszik, ha lehet így fogalmazni. Az emberek viszont ugye ilyenkor mennek szabadságra, és ugye ne felejtsük el, hogy egy kullancs által terjesztett betegséggel, kórokozóval akkor találkozunk, ha egyrészt ott van a kullancsban ugye a kórokozó, de a másik dolog is szükséges hozzá, hogy az ember találkozzon ezzel a kullanccsal. Most minél többen vannak kint a szabadon, ugye gondoljuk a kempingezésre, strandolásra, természetjárásra, annál nagyobb eséllyel találkoznak az emberek. Tehát csak azt szeretném jelezni, hogy noha nem a kullancsoknak az aktivitási csúcsa van jelenleg, viszont az emberi tevékenységnek, a szabadtéri tevékenységnek az aktivitási csúcsa van, és ezért például a Lyme-kór, vagy akár a kullancsencefalitis esetek nagyon sokszor nyári maximumot mutatnak, annak ellenére, hogy tavasszal vagy ősszel egyébként több kullanccsal találkozhatunk.
1: Téma. A rádió egy gongon. Felejtsd el a mesterséges intelligenciát, most csak a memóriát segít. Mindössze két szó. Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon.

0: Téma. A Rádió Egykon közéleti műsora minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: A telefonvonal túlsó végén itt van még velünk dr. Földvári Gábor, biológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudomány Intézetének kutatója. Említette, többféle kullancs létezik, több faja van, de akár a közönséges kullancsot hogyan ismerjük fel, hogy egyáltalán mi találkoztunk egy kullancsal, vagy éppen megtalált bennünket? Mi az ismertető jegye? Hogyan ismerjük fel?
2: Most az igazság, hogy ahhoz, hogy mondjuk a fajt meghatározzuk, ahhoz egy kicsivel több ismeretre van szükség, de az nagyon sokat segít, hogy a közönséges kullancs az, ami a leggyakoribb. Tehát egyrészt földrajzi elterjedtségben egész Európában ez a leggyakoribb kullancsfaj, másrészt nagyon nem válogatós, tehát ez az a faj, ami több mint 400 különböző szárazföldi gerincesen képes vért szívni. Itt akár a gyíkoktól kezdve az énekes madarakon át, egészen az emlősökig bármilyen gyakorlatilag melegvérű állat szóba jön. Ezeken nagyon gyakran meg is találjuk, és mivel ennyire gyakori, ezért, hogyha magunkon találunk egy kullancsot, szinte biztos, hogy ez egy közönséges kullancs lesz. Ez, hogyha mondjuk egy hím példány, akkor általában teljesen fekete a testfelülete, hogyha egy nőstény, akkor van egy piros része a test felső oldalán, és ugye a kullancsoknak van még két fejlődési alakja, ugye a lárva és a nimfa, a felnőtt kullancson kívül. Ezek egészen aprók, de ezek is gyakran szívnak emberen vért. Itt minden esetben egyébként a legfontosabb, hogyha egy dolgot jegyez meg valaki ebből a témakörből, az, hogy minél hamarabb távolítsuk el. Nem kell hozzá szakember, nem kell hozzá speciális eszköz sem tulajdonképpen. Amint valaki találkozik kullancsa a testén, vagy főleg befúródva már a bőrében, akkor egy határozott mozdulattal egy szemöldök csipesszel, vagy egy hegyesülő csipesszel húzza ki. Ha éppen nincs ilyen, akkor akár körömmel is kivehetjük. Egy kézmosás kövesse nyilván ezt a folyamatot, és akkor nincs esély arra, hogy kórokozók bejussanak nagyobb mennyiségben.
1: A köztudatban tényleg az van szerintem az emberekben, hogy hú, kullancs, akkor az veszélyes. Ezt tényleg kijelenthetjük, vagy ez egy tévhit, vagy mennyire veszélyesek a kullancsok?
2: Kétféleképpen is tudok erre válaszolni, mert potenciálisan valóban veszélyesek, tehát olyan kórokozókat terjeszthetnek, amelyek komoly betegséget okozhatnak, viszont abból a szempontból megközelítve, hogy a kullancscsípések zöméből semmiféle betegség nem lesz, azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen nem feltétlenül okoznak problémát. Itt megint a hangsúly azon van, hogy időben észrevesszük-e és eltávolítjuk-e a kullancsot. Akkor van esélye a kórokozóknak bejutni, hogyha hosszabb ideig, akár egy-két napot is tud táplálkozni a kullancs. A szúnyogcsípéshez képest nyilván mindenki tapasztalta, hogy a szúnyogcsípéshez szemben a kullancscsípése az nem fájdalmas, tehát sokszor nem vesszük észre. Éppen ezért úgy tudunk megelőzni mindenféle kullancs által terjesztett betegséget, ha tudatosan átnézzük a saját, illetve a családtagjainknak a testfelületét, nagyon alaposan, mondjuk egy lámpa segítségével. A telefonokon ugye nagyon jó LED lámpák vannak, amit lehet erre használni, és hogyha aznap megtaláljuk a kullancsot és eltávolítjuk, akkor igazából megszabadulhatunk a betegségektől is. Ha viszont van esetleg ugye betegség, akkor az egyik ilyen gyakori a Lyme-kór, ami egy bakteriális betegség, és ugye ez a vándorló bőrpír, egy ilyen piros kiütés az első jellegzetes tünete. Itt fontos megjegyezni, hogy legalább 5 cm-es átmérőjű ilyen bőrpírtól beszélhetünk Lyme foltról, vagy ilyen vándorló bőrpírról. Ha már kisebb, akkor csak egy helyi gyulladás, és nem kell még feltétlenül orvoshoz fordulni, de ha már ez egy növekvő ilyen elváltozás a bőrön, akkor érdemes felkeresni a házi orvost, illetve infektológust. A másik gyakori betegség, amit közönséges kullancs terjeszt szintén, ez a kullancs encefalitis, vagy kullancs által terjesztett agyvelő és agyhártyagyulladás vírusa. Ez egy sokkal komolyabb és akár még halált is okozó betegség lehet, ami viszont a jó hír, hogy ezzel nem létezik védőoltás, és ezt érdemes is egyébként beadni magunknak, gyermekeinknek egy éves kortól adható, tehát ez egy ugye potenciálisan halálos betegség ellen megvéd minket. Tévesen ezt szokták kullancs elleni oltásnak hívni, ugye sajnos nem a kullancs ellen véd, hanem csak egyetlen kórokozó ellen, a sok közül.
0: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma a Rádió Egygon közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A telefonvonal túlsó végén itt van még velünk dr. Földvári Gábor, biológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudomány Intézetének kutatója. Ha kullancsot találunk, az eltávolításról beszélünk, mert sokszor azt is olvasni, hogy hú, akkor orvoshoz kell menni. De ez is egy olyan tévhit, hogy ezt otthon saját magunk is el tudjuk távolítani, igaz?
2: Ez abszolút tévhit, így van, ez legalább akkora, hogy annyira felesleges, mint hogyha mondjuk egy vérszívószúnyoggalát akarnánk szaladni a közeli házi orvoshoz, semmi szükségre is nem fogja tudni jobban lecsapni, mint mi. Itt a kullancs esetében a csapkodásnak nincsen nagyon haszna, viszont ahogy említettem is, egy hegyes végű csipesszel, vagy akár a körmünkkel meg lehet fogni minden jobban a szájszervez közel, és egy határozott mozdulattal el lehet távolítani. Akkor szoktak még megijedni az emberek, hogyha benne marad a szájszervnek egy része. Ez elő szokott fordulni, most ha benne marad ez a pici darabja a szájszervnek, ez csak egy helyi gyulladást fog okozni, olyas, mint amikor egy kis szálka darab benne marad a bőrünkben. De ebből már lánykor vagy egyéb komolyabb betegség nem lesz, csak lefelé egy helyi gyulladás. Tehát nincs szükség semmiféle szakértelemre a kullancs eltávolításához. A lényeg az idő, tehát minél hamarabb eltávolítjuk, annál jobban kizárhatjuk a fertőzés veszélyét.
1: Beszéljünk még így a műsor végénél a kullancsfigyelő programról, már csak azért is, mert ugye a kullancsfigyelő.hu oldalt én is végiglapoztam, megnéztem, és van ott egy térkép, és nagyon érdekes, hogy ez a térkép mutat itt Bács-Kiskun megyében valamit. Beszélnének nekünk erről, Gábor, hogy ez milyen térkép?
2: Ez a kullancsfigyelő program, ez azért jött létre, azért hoztuk létre, mert arra vagyunk kíváncsiak, hogy a vándormadarakkal hozzánk beérkező nálunk nem őshonos kullancsok milyen ütemben telepednek meg, ugyanis a klímaváltozás hatására sajnos várható az, hogy mediterrán, sőt trópusi fajok is megjelenhetnek nálunk. Erre vannak példák már más európai országokban. Kifejezetten egy hialóma nevű kullancsot keresünk, ami egy nagyméretű, csíkoslábú és gyorsan mozgó kullancs. A nagyméret alatt azt értem, hogy 2-3-szor is nagyobb, mint egy közönséges kullancsnak a felnőtt példánya. És ezeket a kullancsokat azért fontos keresnünk, mert olyan kórokozót terjeszthetnek, ami ellen nincs védőoltás és nincs jó gyógykezelésünk sem jelenleg. Ez a krími-kongói vérzéses lázvírusa. Szerencsére maguk a madarak nem hordozzák, a vándormadarak ezt a vírust, tehát kicsi az esélye annak, hogy egy fertőzött kullancs érkezzen be hozzánk, de sajnos megvan az esélye, mert hogy lehet, hogy már fertőzötten kapaszkodott fel a madárra. Most a programunk keretében arra kérjük a lakosságot, hogy valaki egy ilyet lát, akkor azt fotózza le, rakja el nekünk, lehetőleg egy jó záró tégelyben élve, és mi nagyon szívesen kimegyünk akár a helyszínre, és próbálunk gyűjteni ebből a fajból. Eddig 29 példányt jelentettek be nekünk a lakosság az ország több részéből. Valóban Kecskeméttől nem messze egy ilyen halmozódott eset előfordulást látunk. Ez azt jelenti, hogy különböző állatokon, sőt akár még Kecskemét városából is előkerült egy hialóma példány. Ez azért véletlenszerű, hogy hol és milyen állaton és mikor, mert ugye a vándormadárról véletlenszerűen potyognak le ezek a kullancsok, és ugye ott jön be a klímaváltozás a képbe, hogy amennyiben kellően enyhék az őszök és a telek, akkor ezek meg tudnak maradni, és nem fognak elpusztulni a hideg hatására. Szerencsére egyelőre mindegyik negatív volt erre a vírusra vizsgálva, tehát nem hordozta a krími-kongói vérzéses lázvírusát, viszont arra kérjük, főleg egyébként a nagyállattartókat, de bárkit, aki nyitott szemmel jár a természetben, de akár valaki még a konyhapadlóján is talált egyébként egyszer egy hialómát, tehát akárhol előfordulhat, ha a kutya macska behozza, hogy legyen figyelemmel ezekre a nagyméretű, gyorsan mozgó, csíkos lábú kullancsokra. Létezik egy mobil alkalmazásunk is egyébként, kullancsfigyelő.hu honlapon meg lehet találni az elérhetőségét. Ezen olyan egyszerűen fotót lehet készíteni, és akkor eljutatja hozzánk az alapvető információt, amiből mi aztán tudunk később kutatási célokra sok mindent még használni.
1: Gábor, nagyon szépen köszönöm, hosszasan lehetne még a témáról beszélni, műsoridőnk, hogy szoktuk mondani, véges. Én nagyon köszönöm, hogy mi rendelkezésünkre állt és beszélgethettünk.
2: Örömmel, és máskor is nagyon szívesen.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió Egygon.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a Rádió 1 GON közlekedési információkkal folytatjuk. Az M5-ös autópályán több helyen is dolgoznak, és a Szeged felé vezető oldalon figyeljetek, az M0-as és a 30-as csomópont között, valamint Kecskemét térségében kiépített terelésnél is sávzárások és az erős forgalom miatt tolódásban kell autózni. Ha bármi rendkívül látok, tapasztalatok, jelezhetitek nekünk. Ami még fontos, hogy Kecskeméten a mai nappal elkezdődnek a burkolatjavítási munkák a Betlenkőrút, Rákóczi út és Cegléd út közötti szakaszán, mindkét haladási irányban, és minden nap reggel 8 és délután 3 óra között szakaszos sávlezárásra kell számítani a Betlenkőrúton Kecskeméten. Sophia, tu sais, Bella.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk a céges élmény nap esélyéért. Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon.
1: Csapatommal csapatom, játékunk folytatódik, és folyamatosan minden órában hívunk egy hallgatót, aki így üzent, és így jelentkezett a játékra, de így kell felvenni a telefont is.
2: Csapatommal csapatom.
1: Tökéletes, hogy így jó, hogy így vettük fel. Ki vette így fel a telefont? Én Faragó Miklós vagyok.
2: Én meg Ildi.
1: Ildi, hol értünk utol, Ildi? Mit csinálsz ma?
2: Kecskeméten.
1: Kecskeméten? Mivel foglalkozol, Ildi?
2: Hát én már nyugdíjas vagyok.
1: Ja, nyugdíjas vagy. No, és a céges catering akkor a fődíj az kié lesz?
2: Hát a családomé.
1: A család.
2: Családommal csapatom.
1: A családoddal csapatod. Ja, úgy is lehet végül is. Akkor nagy a család?
2: Hát igen, elég nagy.
1: Hány fő? Hány fővel csapatnátok, hogyha megnyernétek a fődíjat?
2: Hát 28.
1: A szép szám. Gondolom benne sok-sok gyerek, már unoka is van esetleg köztük?
2: Van unoka is, igen, kettő.
1: Hát szép nyarat kívánok, és ami garantált nyeremény, az megvan ugye a Finamiz Drive páros menüje, úgyhogy ez már a tiéd, úgyhogy jó étvágyat kívánok, jövő héten el lehet fogyasztani majd.
2: Jó, köszönöm szépen.
1: A lehetőség továbbra is adott, hogy játszatok velünk, nem kell semmit figyelni, csak csapatom a csapatom ezt megírni SMS Viber számunkra. Indul a csütörtöki Daily Mix Ed Sheeran dalával. Ízem a dal címe, a mikrofonnál pedig 14 óráig Faragó Miklós.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. Mekkora buli lenne egy közös szurkolás a kollégáiddal. Közben 100 000 forint értékű catering, a Finomix friss és bőséges étel kínálatából csemegészve. Nos, ez lesz legújabb játékunk főnyereménye, melynek kisorsolásáig

0: Atom a Rádió egy gongon a Finomix támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Hazaria, Valósi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
4: július 2-3-4.
5: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
9: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kennedben Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
10: Ismerős a hang, amikor a...
11: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
12: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
13: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. lotalepizza.hu.
14: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
15: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
16: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
17: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
18: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
19: július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Don Beach-en. Sztár vendég Chris Lawyer és Andro, ott lesz még Deep Fly Beats és Warren Beats. Jegyek elővételben a Kultix-en. Július 4, Don Beach, Kecskemét.
20: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
21: Szuperakciók az Alföldnál ruházban. Mutassa be a megfelelő törzsvásárlói kupon 10.000 forinttól és 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. 7.000 forinttól pedig 15% kedvezmény jár a másik kuponnal. Ezeken kívül még 20-30-40%-os nyári vásárral is várjuk. Vásároljon kedvezményesen szombat 16 óráig az Alföldnál ruházban.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Partnerséggel támogatják a tudatos pályaválasztást, halálos baleset is történt múlt héten, a Kecskemét játékosa marad, Beke Péter, Demeter Dia vagyok. A tudatos pályaválasztás és a továbbtanulás támogatása. Ez a célja annak a stratégiai együttműködési megállapodásnak, amelyet a Neumann János Egyetem és a Katedra iskola kötött. Közös pályaorientációs programok, szakmai események és tájékoztatók is részei a megállapodásnak. Ezek segíthetik majd a katedra diákjait abban, hogy megalapozott döntést hozzanak jövőjükről, írja közösségi oldalán a Kecskeméti Felsőoktatási Intézmény. Kiemelik, az egyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a tanulók megismerjék a felsőoktatás és a munkaerőpiac kínálta lehetőségeket. A katedra diákjai emellett a felvételi eljárás során intézményi pontokat is érvényesíthetnek a Neumann János Egyetem szabályzata alapján. Még mindig sok a gyors hajtó. Múlt héten csak nem 1600-an lépték át igazoltan a megengedett sebességhatárokat Pácskiskunban. A vármegyei rendőrség összefoglalójából kiderül, volt olyan sofőr, aki 50 helyett 122 km/órával hajtott. Ő 312.000 forint bírságra számíthat. Az egyenruhások 24 olyan autóst is igazoltattak, akik úgy ültek a volán mögé, hogy előtte alkoholt fogyasztottak, hatan balesetet is okoztak. Bácskiskunban egy hét alatt 67 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, ezekben 28-an sérültek meg, és egy ember pedig meghalt. Burkolatjavítás kezdődött csütörtökön a Betlen körúton, közölte a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. A kivitelezés ideje alatt minden nap reggel 8 és délután 3 óra között szakaszos sávlezárásra számíthatnak az arra közlekedők. A munkálatok várhatóan 2 hetet vesznek igénybe. A Kecskemét játékosa lett Beke Péter. A támadó tavaly nyáron kölcsönbe érkezett a klubhoz Nyíregyházáról. A 25 éves labdarúgó 18 bajnokin lépett pályára, 6 gólja mellett 3 gólpasszt is adott. A KTE most mindenben megállapodott a Nyíregyházával az átigazolásról. A klub kivásárolta a játékost a szerződéséből, így a támadót szerződése már csak az MB2-es együtteshez köti. Olvasható a KTE honlapján. Az ország nyugati részében többnyire derült napos időre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést. Sok helyen előfordulhat zápor, zivatar, néhol akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A Duna vonalában viharos széllökések kísérik majd az északias szelet. Holnap is változékony időre számíthatunk, majd élénk erős szélben a napos időszakokat többször zavarják majd felhők, további csapadék is előfordulhat.
1: A műsor támogatója

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ez már a Daily Mix, a mikrofonnál Faragó Miklós és 14 óráig együtt veletek. Na meg a csapatommal csapatom játékunk is folytatódik. Heti fődíjunk 100 000 forint értékű céges catering, úgyhogy a munkahelyek jelentkezhetnek és nevezhetnek, pályázhatnak erre a nyereményre. Sőt, óra nyereményként is a Finamiz Drive jó voltából tudom adni majd a páros menüt. SMS Viber számunk 2094140-20-as. Ide jöhet tehát a csapatommal csapatom üzenet, és hogyha felhívunk benneteket, akkor a telefont is e-két szóval vegyétek fel, és vihetitek az óra nyereményét, és persze az esély is megvan a heti fődíjra, amit majd holnap fogunk kisorsolni. Ebben az órában Taylor Swift is énekel majd, belekapcsolatban jövök egy hírrel, de most Ray Dalton következik, ez a Blood Running.

ez a Rádió egy gong és a Daily Mix. 29 fok van Kecskeméten, Nagykörösön 31, Csongrádon pedig 30 fokot mutatnak a hőmérők. Hát a hét elejé 40 fokhoz képest ez igazi felfrissülésnek is számíthat. Azonban a folytatás változóan felhős időt ígér, és a gomoly felhő képződés miatt helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak egyébként, ahogyan ez a holnapi napon is jellemző lesz, de 26-31 fok között alakulnak a csúcsok a holnapi napon is. Aki játszani és nyerni szeretne, csapatommal csapatom, ezt írja SMS Viber számunkra. A Daily Mixet pedig Kashmir dalával folytatjuk. Ez a Viber.

a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ahogy ígértem nektek, Taylor Swift dalt is hallgatunk a mai Daily Mixben, és hozzá kapcsolódóan egy újabb hír, ugyanis egy újabb részlet az amerikai állompár esküvőjével kapcsolatban. A pároshoz közel álló források elárulták, hogy a leendő házasok egy határozott feltételt szabtak a ceremónia résztvevőinek. Senki ne hozzon esküvői ajándékot. Taylor Swift és párja pedig majd a holnapi napon mondja ki a boldogító igent, és sajtóértesülések szerint a meghívott hírességek között szerepel Ed Sheeran és Selena Gomez is. Most nálunk a Daily Mixben Taylor Swift énekel, ez az Opalite.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok, ez a Daily Mix, és néhány közlekedési információ, pontosabban kettővel készültem most. A 81-es, 83-as kilométerek között az M5-ösön hídépítők dolgoznak, a Kecskemét felé vezető oldalon le van zárva a belső sáv, az 5-ös főúton pedig Kecskemét belterületén dolgoznak a 74-es és 77-es, illetve 78-as, 81-es kilométerek között is félpályás lezárásra kell számítani. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Akár autózás, vagy pihenés közben is, az olasz DJ producer Alex Kenji dala szerintem üdítően hat. Ez már a Bambole, itt a Daily Mixben a Rádió egy gongon.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk a céges élmény nap esélyéért. Csapatommal csapatom a rádió egy gongon.
1: Ebben az órában is jöttek az üzenetek, hogy csapatommal csapatom, folyamatosan lehet jelentkezni a játékra, és így kell felvenni a telefont is most hallgatónknak.
2: Csapatommal csapatom.
1: És sikerült is, megvan az óra nyereménye. Faragó Miklós vagyok a rádió egy gongból. Halló, szia!
2: Horváth Attila vagyok, szia!
1: Attila, tiéd a Finom Eats Drive-nak a páros menüje. Ezt nyerted most, hogy így vetted fel a telefont.
2: Köszönöm szépen.
1: És hát meglepődtél, hallom a hangodon, vagy rosszkor hívunk?
2: Meg igen, mert el is felejtettem, hogy küldtem üzenetet, hát igen, kicsit meglepődtem, igen.
1: Hát még az óra elején küldted, bizony, hogy csapatommal csapatom, és hát miért foglalkozol, te hol dolgozol, miért szeretsz ott dolgozni, mióta dolgozol ott?
2: Egy másfél éve vagyok egy kutárcégnél, dolgozok egy teherautón, úgyhogy igazából változatos, úgyhogy ennyiből jó.
1: Itt Kecskeméten, vagy környéken, vagy az egész országban?
2: Kecskeméten vagyok, igen, Kecskeméten vagyok. Kecskeméten a cég, meg ilyen Kecskeméten is futárkodok igazából.
1: Na és egyébként mennyien vagytok? Hány fő dolgozik nálatok?
2: Hát egy 12-en.
1: És akkor a 100 000 forintos céges cateringet azt hiszem kihasználnátok, hogyha megnyernétek holnap, vagy megnyernéd.
2: Ki tudnánk, biztos igen.
1: Szokott lenni ilyen program, amikor összejön a csapat?
2: Hát néha szokott lenni ilyen főzőcskézés, igen.
1: Na hát, hogyha most összejön a nyeremény, akkor főzni már nem kell, mert a Finom Eats adja majd a szolgáltatás gyanánt a finomat.
2: Valami mással előssük az időt.
1: Jól van, oké, Kalabban akkor a neved, és holnap fődíjsorsás 4 és 5 között majd figyeld a telefont akkor is, Attila.
2: Jó, rendben, köszönöm.
0: Valahogy így kell. A játék folytatódik. Csapatommal csapatom a rádió egy gongon.
1: Csupán egy üzenetet kell küldeni a 29-414-020-as SMS Viber számunkra. A Daily Mix is folytatódik ezzel a dallal. Hertz, Purple Disco Machine, ígérem nektek elejétől a végéig szól majd a Wonderful Life.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a rádió egy gongon. Mekkora buli lenne egy közös szurkolás a kollégáiddal. Közben 100 000 forint értékű catering a Finom Eats friss és bőséges étel kínálatából csemegészve. Nos, ez lesz legújabb játékunk főnyereménye, melynek kisorsolásáig

0: a Finomix támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Dome Beach-en. Sztár vendég Chris Lawyer és Andro. Ott lesz még Deep Fly Beats és Warren Beats. Jegyek elővételben a Kultix-en. Július 4, Dome Beach, Kecskemét.
4: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
5: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
6: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
7: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
8: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
0: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega, és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
9: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti, kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
10: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
11: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
10: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
12: Bármennyit is üt az óra, csobbanja vadkertítóba. Új varázslattal vár a vadkertító partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertító. Oázis a homokhátság szívében.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
13: Megszűnt az aradi vértanúk téri üveggyűjtősziget Kecskeméten, megkezdődtek a munkálatok a Kuruc körúton, elindult az idei kajszi szezon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megszüntették az aradi vértanúk terén működő üveghulladékgyűjtőszigetet Kecskeméten. A döntést az indokolta, hogy a területet rendszeresen használták kommunális hulladék lerakására, írja a hírös.hu. Emellett az is gondot jelentett, hogy az élelmiszerüzlet közelsége miatt közegészségügyi szempontból sem volt megfelelő a hely. A portál kiemeli, a Széchenyi városban ugyanakkor továbbra is biztosította a nem visszaváltható üveghulladék szelektív gyűjtése. Nagy munkába kezdett a Bácsvi ZRT Kecskeméten. A szolgáltató tájékoztatása szerint július 1-ével elindultak a Kuruc körút szennyvíz-gerinc csatorna felújítási munkálatai. A 2331 és a Kuruc tér közötti szakaszon dolgoznak. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani. A területen fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. A munkavégzés várhatóan augusztus 10-ig tart. Elkezdődött a korai és középérésű kajszi fajták szedése. A termés térségenként eltérő képet mutat. Itthon csaknem 5500 hektáron termesztik a gyümölcsöt, a legnagyobb termőtáj továbbra is Bács-Kiskun vármegye. Az itteni ültetvényeket azonban jelentős fagykár érte idén is. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint ugyanakkor a tolnai termőtájakon jó lesz a termés. Idén várhatóan 6-7 ezer tonnát takaríthatnak be Kajsziból, ez nagyjából megfelel az elmúlt 5 év átlagának. A gyümölcs várhatóan július végéig lesz kapható. Az MLS versenybizottsága elkészítette a 2026-2027-es Merkantil Bankliga sorsolását. Ez szerint a Kecskemét Ajkán kezdi a szezont, az első hazai mérkőzésén pedig a Tisza Kicske csapatát fogadja majd. A másodosztály küzdelmei július 26-án vasárnap kezdődnek, az utolsó fordulót május 23-án rendezik, egy héttel később pedig az osztályozók következnek. Ezúttal már csak egy bajnok jut fel biztosan az élvonalba, a második helyezett az NB1 11. csapata ellen játszik osztályozót. A tabella utolsó két helyezettje kiesik az NB3-ba. Az ország nyugati részében többnyire derült napos időre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést. Sok helyen előfordulhat zápor, zivatar, néhol akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A Duna vonalában viharos széllökések kísérik majd az északias szelet. Holnap is változékony időre számíthatunk, majd élénk erős szélben a napos időszakokat többször zavarják majd felhők, további csapadék is előfordulhat.
14: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, 13 óra után járunk már, és a mikrofonnál Faragó Miklós még ebben az órában, csapatommal csapatom játékunk is folytatódik, hiszen ne felejtsétek el, holnap fődíj sorsolás, kiderül, hogy kiviszi el a céges catering szolgáltatást, ami 100 000 forint értékű, a Finomits jóvoltából adjuk majd a nyertesnek. Így hát, ha egy csapatépítő programon gondolkodtok, vagy lesz valami esemény, hát akkor a catering szolgáltatást most megnyerhetitek erre a napra. Úgyhogy a munkahelyek jelentkezését és a munkatársak jelentkezését várjuk, mégpedig a csapatommal csapatom üzenettel, amit SMS-ben Viberen a 29 414.

A 20-ra kell elküldeni, és hogyha visszahívunk benneteket, a telefont is így vegyétek fel egy-két szóval, csapatommal, csapatom. Van még óra nyeremény is természetesen, páros menő a finom Izrive jó voltából. Lady Gagával folytatjuk, itt a Daily Mixet, a Rádiói Gongon, szól már is a Dead Dance!

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Rádió1gong.hu-n online is követhetek bennünket, és aktuális információkat, és persze a visszahallgatható műsorainkat is megtaláljátok. A héten szó volt már arról, hogy a régi könyvformátumú személyi igazolványok hamarosan végleg érvényüket vesztik. Erről szólt a keddi témánk, amit a weboldalunkon vissza tudtok hallgatni. Ott vagyunk a Facebookon, Instagramon is követhettek, sőt, a TikTokon is jelen vagyunk. A Daily Mixben pedig indítom Kygo és One Republic közösét, ez a Chasing Paradise.

0: A Rádió egy gongot hallgatjátok, ez a Daily Mix.
1: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Az 52-es főúton Fülöpszállás-Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők, félpályás lezárások és az erős forgalom miatt napközben mindkét irányban torlódásra kell készülni. Kecskeméten pedig burkolatjavítási munkálatok kezdődtek a Betlenkőrút, Rákóczi út és Ceglédi út közötti szakaszán, mindkét haladási irányban, úgyhogy a munkálatok ideje alatt 8 és 15 óra között szakaszos sávzárásra kell számítani. Ez pedig már a Daily Mix-en Szemfelda.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk a céges élmény nap esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy hangon.
1: Csapatommal csapatom.
2: Szuper, éppen olyan gyorsan felvetted, hogy az elejét éppen hallottuk. Csapatommal csapatom, így vette fel a hallgató. De ki én, Faragó Miklós vagyok, szia!
1: Szerbusz, Attila vagyok.
2: Attila, gratulálok, megvan az óra nyereményed egyrészt.
1: Ami... Szuper, nagyon ki akartam már próbálni, de még nem volt a lehetőségem, de akkor most itt az alkalom.
2: Hát most mindenképpen nyertél egy Finom Eats Drive páros menüt, úgyhogy ez már a tiéd, és hát még nyerhetsz egy catering szolgáltatást is, a holnapi napon ez lesz a heti fődíj, és hát te merre dolgozol, mit dolgozol, milyen csapattal dolgozol?
1: Én Kecskeméten dolgozom, egy autóipari beszállított cégnél, de a csapatom az egy nagyon régi, 30 évet dolgoztunk közel együtt egy cégnél, egy brigáddal. Szétszélettünk, de minden évben összejövünk egy bulit tartani, és ez nagyon jó lenne ez a lehetőség, akkor, ha meg tudnánk ezt is.
2: Ha jól értem, akkor nem a jelenlegi csapatot, hanem a régi csapatot hívnád azt akkor össze, illetve össze szoktatok járni, és mi volt legutóbb, akkor hol voltatok reklám nélkül perccel, vagy mit csináltatok?
1: Van egy kis csárda itt egy szomtéres kis faluban, ahol nagyon jó pacalt főznek, és az a főmenü a pacalpörkölt.
2: Akkor ott is mindig fókuszba kerül az étel, érthető módon. Igen. Jól van, Attila, kalapban akkor a név, és akkor szurkolok neked is a fődíj sorsolásom.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: És ez már az a dal, amivel a következő óra indul, Accent és a Don't Leave. Én viszont itt hagylak most benneteket, de holnap 10 óra után találkozhatunk, jövök ismét. Most pedig 14 és 17 óra között Király Andor helyett Puha Évi kolléganőmet köszönhetitek majd. Vele folytatódik a játék. További kellemes rádiózást és szép délutánt kívánok mindenkinek. Faragó Miklós vagyok. Viszont hallásra. Sziasztok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Mekkora buli lenne egy közös szurkolás a kollégáiddal. Közben 100 000 forint értékű catering a Finom Eats friss és bőséges étel kínálatából csemegészve. Nos, ez lesz legújabb játékunk főnyereménye, melynek kisorsolásáig

0: csapatom a Rádió egy gongon. A Finomix támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
3: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
3: A WC-papír is az utolsó órián van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
3: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
3: Akkor én meg figyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is.
5: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termék katalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
8: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
9: Július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Don Beach-en. Sztár vendég Chris Lawyer és Andro. Ott lesz még Deep Fly Beats és Warren Beats. Jegyek elővételben a Kultix-en. Július 4, Don Beach, Kecskemét.
10: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
11: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy újabb rendelés teljesítve. Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül. Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
12: Július 3-án hangolódjunk együtt a nyárra a Sheraton teraszán.
13: Smashburger, garnélás spagetti, látványgrill, koktélok.
12: A zenéket Kincsen Szabi válogatja, tehát én is ott leszek.
13: Foglalj asztalt most!
12: www.bistorantkecskemét.hu.
14: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
15: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
16: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
17: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertítóba. Új varázslattal vár a vadkertító partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertító. Oázis a homokhátság szívében.
18: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
19: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
18: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
19: Mi így építjük a jövőt.
18: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
19: Légy te is a csapatunk tagja.
18: A jövőt mi alakítjuk.
19: Benne vagy?
18: jelentkezés@infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
20: Megtisztult a Csukásér környéke, nyári razziába kezdett a NAV, rangos elismerés a Halasi Kórház munkatársának. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Megtisztult a Csukásér környéke egy civil kezdeményezésnek köszönhetően. A Zöldítő Civil Társaság szervezett a napokban hulladékgyűjtési akciót a területen. Az önkéntesek összesen csaknem 2700 kg-nyi szemetet szedtek össze. A 13 köbméternyi hulladékot a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Hétfőn már el is szállította. A közösségi oldalukon azt írják, ha valaki illegális hulladéklerakást észlel, értesítse a Kecskeméti Város Rendészet ügyeletes munkatársait. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta el a rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
21: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatos minden szabályt betartanak el.
20: Az adó Trafipax oldalán elérhető információk szerint a Bács-Kiskunvár megyei revizorok sem pihennek a nyáron. A kitelepült zöldség és gyümölcsárusokat, fagylalt árusokat, a termális szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátóegységeit és mozgó árusait ellenőrzik. Emellett felbukkannak a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is. A magyar egészségügy legmagasabb elismerését vehette át a kiskunhalasi Semmelweis kórház munkatársa. Lovas András az anesteziológiai és intenzív terápiás betegellátó osztály osztályvezető főorvosa és intenzíves profilvezetője Semmelweis Ignác díjat kapott. A hírről az intézmény számolt be közösségi oldalán. Az elismerést Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter adta át Lovas Andrásnak a Semmelweis napi állami ünnepségen. Az ország nyugati részében többnyire derült napos időre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést, sok helyen előfordulhat zápor, zivatar, néhol akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A Duna vonalában viharos széllökések kísérik majd az északias szelet. Holnap is változékony időre számíthatunk, majd élénk erős szélben a napos időszakokat többször zavarják majd felhők, további csapadék is előfordulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Felejtsd el a mesterséges intelligenciát. Most csak a memóriát segít. Mindössze két szó. Csapatommal csapatom a rádió.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy a mikrofonnál Puha Évi veletek, egészen délután 5 óráig itt leszek, és hát nem fázok, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de azért ez a nagyon nagy lehűlés, ez azért mégse volt olyan nagy, de tény és való, hogy elviselhetőbb, most csak sima átlag nyári kánikula van. 0629-414-020, erre az SMS és Viber számra várom a csapatommal, csapatom felkiáltásokat, már feltéve, hogyha szeretnétek a kollégákkal 100 000 forint értékű finomságokat, Evívit nyerni. Tehát semmi más nem kell tenni, mint ezt a két bűvös szót megírni nekem üzenetben, aztán pedig várni, hogy visszahívjalak, és hogyha felveszed a telefont ügyesen, csapatommal rádiói gongon, akkor már is adok ajándékba egy páros menüt szintén a Finomíthez. Szóval megéri velünk tartani, hiszen egész héten ezért zajlik a küzdelem, hát rengeteg helyről jelentkeztetek már, igazán jó fej kollégáitok vannak, úgyhogy hajrá, tiétek a lehetőség, meg persze a fantasztikus zenéké, például a folytatásban itt van velünk egy régi új kedvenc, ez már a Riptide a rádiói gongon.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
6: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
7: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, hát elindult a július is, úgyhogy végérvényesen elindult a nyaralós szezon. Erre készüljetek az utakon is.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Meg persze arra, hogy a nyár kiváló alkalom az aszfalt és burkolat javítási, meg útépítési munkákra, hát van most is belőlük bőven itt a térségben. Nagy kedvencünk az 52-es főút, az Ágasegyházi csomópontnál, hát egész pontosan a 9-es kilométer szelvénynél épül a körforgalom, és már be is kell hajtani a körpályára. Bizonyám, én már kipróbáltam, és nagyon klassz, csak még nem annyira tudják értelmezni hirtelen az 52-esen, akik jönnek nagy elánnal, hogy most ott mi is történik. Nagyon figyeljetek, itt tehát van egy kis forgalmi rendváltozás, ami most már így is marad. Illetve itt Kecskeméten a mai naptól burkolatjavítási munkák kezdődtek a Betlen körút, Rákóczi út és Cegléd út közötti szakaszon. Minden nap sávlezárásokra kell majd számítani. Úgyhogy ha látok valamit ti is az utakon, akkor várom 0629414020. Ide tudjátok elküldeni, meg akár azt is, hogy csapatommal. A folytatásban pedig már itt van velünk David Guetta, ez a Memories a Rádió Egy Gongon.

0: annyi jó zene van, de csak a rádió egy játssza őket. Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió egy gong. Rádió egy gong.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy mindenkinek, aki épp a munkahelyén hallgat bennünket, annak hajrá, kizartás már kispéntek van, és annak is már egy jó nagy része eltelt, úgyhogy tényleg néhány óra és itt a hétvége. Hétvégére pedig egyébként változóan felhős, de hasonlóan meleg, kellemes, jó nyári időt ígérnek az időjósok. Úgyhogy úgy tűnik, hogy bennünket ez az óriási nagy, hát ég szakadás és földindulás, ez elkerült, legalábbis egyelőre biztosan. No de vissza a munkahelyekhez és a kollégákhoz, csapatom a rádió egy gongon 0629 414 020, ide várom ezt a felkiáltást, és hogyha elküldtétek és téged hívlek vissza, akkor ugyanígy kell felvenni a telefont is, csapatom a rádió egy gongon. Ennyi a feladat, mindössze azért, hogy a tiétek legyen az esélye 100 000 forint értékű fődíjra, úgyhogy szóljon most mindenkinek, aki a munkában hallgat bennünket. A következő percekben egy régi újdonság, BB Rexa és Faithless eredeti 95-ös dalát feldolgozva, ez a New Religion, avagy az Insomnia újra gondolva.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Ez a kedvencem. Ezt szeretem a legjobban. Fiatalos zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
2: A lendület is, ez szerintem nagyon-nagyon fontos. A lendület, az összetartozás érzése, szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
0: Rádió 1 gong.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a sok jó zene miatt igazából.
0: Igazi mai slágerek.
2: Változatosan.
0: Rádió Egy gong.

0: Macánál csörög a telefon, mint a Rádió 1 gongon, és megpróbáljuk elérni, aztán pedig reméljük, hogy jól veszi fel a telefont. Két bűvös szó van, csapatommal csapatom, ezt kell mondani, és ezt kellett írni is, hát odáig jól csinálta, hogy megírta.
1: Csapatommal csapatom.
0: És nagyon ügyesen el is mondta. Szia, Maca, Puha Évi Rádió 1 gong. Na hát ki a csapat, akivel csapatnád?
1: Hát egy kisboltban dolgozom, négyen szeretnénk elmenni.
0: Négyen, hát ez egy nagyon jó lakós buli lenne, de az biztos, hogy nem maradnátok éhen. Hát Maca, az egy jó hírem van, hogy egyik nap ki tudod kerülni a főzést, az fix, mert hogy egy páros menü már is a tiéd, amit megpróbálod. A kollégákat benevezni. A finom íc jó voltából, úgyhogy várnak majd téged másodmagaddal szeretettel.
1: Nagyon finom ettünk már ott.
0: Jaj, de jó, örülök neki.
1: Igen,
0: és hát mi pedig szurkolunk nektek. Pénteken, azaz holnap délután 4 és 5 között mindenki derül, hogy ki nyeri.
1: Mindenki szorítani fog.
0: Szurkolok nektek.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Jaj, de jó ezt hallani, mikor valakinek ennyire jó a kedve. Hát a nyereménytől is, meg úgy valószínű, hogy alapból Maca egy ilyen pozitív, életvidám csaj lehet. Minden esetre éhes már nem lesz, mert hogy a páros menü az övé, meg a lehetőség is, ahogyan mondtam, a következő órában is akár lehet Maca után csinálni ezt a trükköt, hogy írni kell a 0629414020-ra, hogy csapatom, ha pedig felveszitek a telefont, ugyanezt kell mondani. Én jövök vissza a hírek és a reklám után, Ray Daltonnal nyitjuk majd az órát, ez lesz a Blood Running, én pedig Puha Évi vagyok, tartsatok velem!

0: műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. Mekkora buli lenne egy közös szurkolás a kollégáiddal. Közben 100 000 forint értékű catering, a Philomics friss és bőséges étel kínálatából csemegészve. Nos, ez lesz legújabb játékunk főnyereménye, melynek kisorsolásáig

0: fiú egy gongot a Finomix támogatásával.
1: Rádió 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Egy évvel a Hunor program történelmi küldetése után a reflektorfény ismét a tudományé. Hol tartanak a Kapu Tibor által végrehajtott kísérletek most? Milyen hatással lehetnek ezek hétköznapjainkra? A válaszokat most kutató űrhajósainktól élőben ismerheted meg. Gyere el június 26-a és július 15-e között a Huniverzum Magyarok a világűrben megújult kiállításra, ahol erre az időszakra kedvezményes belépést is biztosítunk. Részletekért kövesd a Hunor program és a Huniverzum közösségi média felületeit.
4: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
4: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
4: A WC-papír is az utolsó gurigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
4: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
4: Akkor én meg figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is.
6: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készletereig tart.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: Roncsautó átvétel, Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24, gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
11: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
12: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
13: Július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Don Beach-en. Sztár vendég Chris Lawyer és Andro. Ott lesz még Deep Fly Beats és Warren Beats. Jegyek elővételben a Kultix-en. Július 4, Don Beach, Kecskemét.
14: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
15: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
16: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
15: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
16: Mi így építjük a jövőt.
15: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
16: Légy te is a csapatunk tagja.
15: A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? Jelentkezés@infineon.com.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Gergő, 34 éves Carglass autóüvegszerelő.
19: Nyáron a melegben könnyen jön a pak,
18: és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
19: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Partnerséggel támogatják a tudatos pályaválasztást, halálos baleset is történt múlt héten, a Kecskemét játékosa marad, Beke Péter, Demeter Dia vagyok. A tudatos pályaválasztás és a továbbtanulás támogatása. Ez a célja annak a stratégiai együttműködési megállapodásnak, amelyet a Neumann János Egyetem és a Katedra iskola kötött. Közös pályaorientációs programok, szakmai események és tájékoztatók is részei a megállapodásnak. Ezek segíthetik majd a katedra diákjait abban, hogy megalapozott döntést hozzanak jövőjükről, írja közösségi oldalán a Kecskeméti Felsőoktatási Intézmény. Kiemelik, az egyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a tanulók megismerjék a felsőoktatás és a munkaerőpiac kínálta lehetőségeket. A katedra diákjai emellett a felvételi eljárás során intézményi pontokat is érvényesíthetnek a Neumann János Egyetem szabályzata alapján. Még mindig sok a gyors hajtó. Múlt héten csak nem 1600-an lépték át igazoltan a megengedett sebességhatárokat Pács-Kiskunban. A vármegyei rendőrség összefoglalójából kiderül, volt olyan sofőr, aki 50 helyett 122 km/órával hajtott. Ő 312.000 forint bírságra számíthat. Az egyenruhások 24 olyan autóst is igazoltattak, akik úgy ültek a volán mögé, hogy előtte alkoholt fogyasztottak, hatan balesetet is okoztak. Bács-Kiskunban egy hét alatt 67 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, ezekben 28-an sérültek meg, és egy ember pedig meghalt. Burkolatjavítás kezdődött csütörtökön a Betlen körúton, közölte a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. A kivitelezés ideje alatt minden nap reggel 8 és délután 3 óra között szakaszos sávlezárásra számíthatnak az arra közlekedők. A munkálatok várhatóan 2 hetet vesznek igénybe. A Kecskemét játékosa lett Beke Péter. A támadó tavaly nyáron kölcsönbe érkezett a klubhoz Nyíregyházáról. A 25 éves labdarúgó 18 bajnokin lépett pályára, 6 gólja mellett 3 gólpasszt is adott. A KTE most mindenben megállapodott a Nyíregyházával az átigazolásról. A klub kivásárolta a játékost a szerződéséből, így a támadót szerződése már csak az MB2-es együtteshez köti. Olvasható a KTE honlapján. Az ország nyugati részében többnyire derült napos időre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést. Sok helyen előfordulhat zápor, zivatar, néhol akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A Duna vonalában viharos széllökések kísérik majd az északias szelet. Holnap is változékony időre számíthatunk, majd élénk erős szélben a napos időszakokat többször zavarják majd felhők, további csapadék is előfordulhat.
21: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gong.

Ezzel a nyereménnyel az összes kollégádat, az egész csapatot megajándékozhatod. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongon.

0: a rádió egy csak igazi mai sláger, megy a mikrofonnál ebben az órában is Puha Évi veletek.
1: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
0: Folytatódik a csapatommal. Csapatom a Rádió 1 gongon 0629414020, és ezt a két szót kell megírni nekem. Csapatommal, csapatom. Ha téged hívlak vissza, akkor a tiéd egy páros menü, mégpedig a finom ízdrájv jó voltából, illetve az esély is a tiétek, hogy a kollégákkal elmenjetek egy hatalmas nagyot csapatni. Szintén a finom íz jó voltából 100.000 forint értékben etetnek meg benneteket, úgyhogy ezzel szerintem be lehet vágódni mindenkinél a cégnél. A következő percekben pedig egy olyan dallal megyünk tovább, ami szerintem gyakorlatilag a nyár szinonim.

0: a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Azt már tudjátok a TikTok és Insta oldalunkról, hogy nekem mennyi közöm van a focihoz, de szerencsére Vízi Zalán jobban ért hozzá, úgyhogy az ő VB híreivel megyünk most tovább.
1: A VB hírek támogatója, a Nitec klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
0: Anglia tegnap este 2-1-re legyőzte Kongót a labdarúgó világbajnokságon, ezzel pedig bejutott a legjobb 16 közé. A nyolcad döntőben nehéz feladat vár az angolokra, ugyanis ellenfelük az a Mexikó lesz, amely hazai pályán szerepelhet, és eddigi 4 mérkőzését úgy nyerte meg, hogy gólt sem kapott. Az Anglia-Mexikó találkozó magyar idő szerint vasárnapról hétfőre virradó éjjel 2 órakor lesz. Az angolok szövetségi kapitánya Thomas Tuchel arra kérte a szülőket, hogy bár Angliában még tart a tanév, de hagyják majd a gyerekeket éjszaka meccset nézni. Iskola minden nap van, de foci VB csak 4 évente. A kicsik és a nagyok támogatására is szükségünk lesz, mondta az edző. Hasonló a helyzet Ausztriában is. Az osztrák szövetségi elnök Alexander van der Bellen videóüzenetben kérte a szülőket arra, hogy engedjék meg a kicsiknek, hogy élőben nézhessék ma este 9 órától a Spanyolország-Ausztria mérkőzést. Az osztrák válogatott 1998 után jutott ki ismét a tornára, és 1982 után jutott tovább a csoportkörből, így a gyerekek, amennyiben fennmaradhatnak, történelmi meccsnek lehetnek szemtanúi. Ausztriában is tart még a tanév, így kérdéses, hogy mennyire hatotta meg a szülőket az államfő üzenete. A spanyol-osztrák meccs után hajnali 1 órától Portugália-Horvátország mérkőzést rendeznek, majd 5 órától Svájc Algériával csap össze. Hát kérem, ezek voltak a VB hírek, köszönjük Vízi Zalánnak, azt nem tudom, hogy Taylor Swift nézi-e a VB-t, de az egész biztos, hogy hamarosan férjhez megy. Ugye Dua Lipa esküvője tartotta lázba a rajongókat az elmúlt hetekben, az esküvő pedig holnap lesz, az énekesnő és párja pedig arra kérték a násznépet, hogy senki ne hozzon esküvői ajándékot. Holnap tehát, hölgyek és urak, senki ne vegyen Taylor Swiftnek esküvői ajándékot. A következő percekben ő énekli nekünk az Opalite-ot itt a Rádió Egy Gongon.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség. Jó fejek a műsorvezetők, és nagyon jó fejek a DJ-k.
2: Szeretem a zenéket, amiket játszotok, jók az esti mixek, hú, de szeretem azokat is. Reggeltől estig titeket hallgatlak, csak és kizárólag mindenhol.
0: Rádió Egy gong, csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenétek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Ez a Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert elindult a nyaralós szezon hivatalosan is, főszezonban július 2-a, úgyhogy figyeljetek az utakon.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Élénk forgalomra kell számítani az M5, M0 és M7-esen, de ezt már szerintem mondani sem kell senkinek, a Balaton felé vezető út mindig egy picit hosszabb ilyenkor nyáron. Aztán itt Kecskeméten, a Betlen körút, Rákóczi út és Ceglédi út közötti szakaszon mindkét haladási irányban burkolatjavítási munkák kezdődnek, aminek nagyon örülünk, viszont sávlezárásra kell számítani, úgyhogy itt is figyeljetek majd. És kedvencünk az 52-es főút, az Ágasegyházi csomópontot végre-végre megcsinálták, úgyhogy már az épülő körforgalomba be kell hajtani a körpályára, még egy picit furcsa mindenkinek, de egy nagyon klassz körforgalom van ott, jártam arra valamelyik nap, úgyhogy azt gondolom, hogy ez sokat segít majd az 52-es kicsit mostoha körülményein, úgyhogy ott is nagyon figyeljetek, mert ha láttok valami útinfót, akkor meg főleg küldjétek el nekünk a 0629414020-ra, mondjuk amellé, hogy a csapatommal csapatom. Egy hölgyel megyünk tovább, és egy jó erős feketével. Ő már Sabrina Carpenter, akinek a tavalyi évben a legtöbbet streamelték a dalait a Spotify szerint, ez pedig a nagyszerű Espresso tőle. Itt a Rádió egy gongon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. Mekkora buli lenne egy közös szurkolás a kollégáiddal. Közben 100 000 forint értékű catering, a Philomeat friss és bőséges étel kínálatából csemegészve. Nos, ez lesz legújabb játékunk főnyereménye, melynek kisorsolásáig

0: Patom a Rádió egy gongolt a Finomix támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
4: Ne!
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu.
6: Úgy is te!
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n! Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen!
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy gyrosz? Egy katt és vacsora. Lokál pizza és grill. www.localepizza.hu.
10: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taigót vezet. A kezdet? A Taigo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9 190 000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
11: Volkswagen.
12: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
13: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
15: Július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Don Beach-en. Sztár vendég Chris Lawyer és Andro. Ott lesz még Deep Fly Beats és Warren Beats. Jegyek elővételben a Kultix-en. Július 4, Don Beach, Kecskemét.
16: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
17: Július 3-án hangolódjunk együtt a nyárra a Sheraton teraszán.
18: Smashburger, garnilás spagetti, látványgrill, koktélok.
17: A zenéket Kincses Szabi válogatja, tehát én is ott leszek.
18: Foglalj asztalt most!
17: www.bistorantkecskemét.hu.
19: V6-os motor, 639 lóerő.
20: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
19: akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére. A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Megszűnt az aradi vértanúktéri üveggyűjtősziget Kecskeméten, megkezdődtek a munkálatok a Kuruc körúton, elindult az idei kajszi szezon. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megszüntették az aradi vértanúk terén működő üveghulladék gyűjtőszigetet Kecskeméten. A döntést az indokolta, hogy a területet rendszeresen használták kommunális hulladék lerakására, írja a hírös.hu. Emellett az is gondot jelentett, hogy az élelmiszerüzlet közelsége miatt közegészségügyi szempontból sem volt megfelelő a hely. A portál kiemeli, a Széchenyi városban ugyanakkor továbbra is biztosította a nem visszaváltható üveghulladék szelektív gyűjtése. Nagy munkába kezdett a Bácsvíz ZRT Kecskeméten. A szolgáltató tájékoztatása szerint július 1-ével elindultak a Kuruc körút szennyvíz-gerinc csatorna felújítási munkálatai. A 2331 és a Kuruc tér közötti szakaszon dolgoznak. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani. A területen fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. A munkavégzés várhatóan augusztus 10-ig tart. Elkezdődött a korai és középérésű kajszi fajták szedése. A termés térségenként eltérő képet mutat. Itthon csaknem 5500 hektáron termesztik a gyümölcsöt, a legnagyobb termőtáj továbbra is Bács-Kiskun vármegye. Az itteni ültetvényeket azonban jelentős fagykár érte idén is. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint ugyanakkor a tolnai termőtájakon jó lesz a termés. Idén várhatóan 6-7000 tonnát takaríthatnak be kajsziból, ez nagyjából megfelel az elmúlt 5 év átlagának. A gyümölcs várhatóan július végéig lesz kapható. Az MLS versenybizottsága elkészítette a 2026-2027-es Merkantil Bankliga sorsolását. Eszerint a Kecskemét Ajkán kezdi a szezont, az első hazai mérkőzésén pedig a Tisza Kicske csapatát fogadja majd. A másodosztály küzdelmei július 26-án vasárnap kezdődnek, az utolsó fordulót május 23-án rendezik, egy héttel később pedig az osztályozók következnek. Ezúttal már csak egy bajnok jut fel biztosan az élvonalba, a második helyezett az NB1 11. csapata ellen játszik osztályozót. A tabella utolsó két helyezettje kiesik az NB3-ba. Az ország nyugati részében többnyire derült napos időre számíthatunk, a Dunától keletre viszont gyakran zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést. Sok helyen előfordulhat zápor, zivatar, néhol akár jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A Duna vonalában viharos széllökések kísérik majd az északias szelet. Holnap is változékony időre számíthatunk, majd élénk erős szélben a napos időszakokat többször zavarják majd felhők, további csapadék is előfordulhat.
11: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gól.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert hát belecsapunk az utolsó közös óránkban, itt a rádió egy gongon, a mikrofonnál Puha Évi, és folytatódik a csapatommal csapatom.
1: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
0: Viszont ez a mai utolsó lehetőség, úgyhogy azok a csapatok és kollégák, akik hallgatnak bennünket, azoknak aztán érdemes tényleg írni. A 0629-414-020-ra várom ezt a két szót, csapatommal csapatom, és ugyanígy kell felvenni a telefont is, hogyha visszahívlak benneteket. 100 000 forint értékű csapatépítő evészet az ajándékunk, a heti fődíjunk, mégpedig a Finomic jóvoltából, illetve mindenkinek, akivel beszélek ebben az órában is telefonon, annak jár a páros menü, szintén a Finomichez. Az órát folytatjuk Samfelt és Rosalyn újdonságával, ez a Heart Like Mine itt a Rádió egy gongon, utána pedig jön majd Jonas Blue és GP Cooper 2, ez lesz a Perfect Strangers, úgyhogy a zenék hűtenek, az idő sem olyan forró már, maradjatok velünk itt a Rádió egy gongon.

Jó pont a főnöknél. Gesztus a munkatársaid felé. Mindössze két szó árán. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát úgy tűnik, hogy ez a nagyon nagy lehűlés azért nem vált be, amit ígértek az időjósok, de egy picit talán enyhébb az idő. Hát átlag nyári kánikula van.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Holnapra, azaz péntekre is változóan felhős időt ígérnek az időjósok, de ettől függetlenül több órás napsütés is lesz, és a nappali hőmérséklet is 31-32 fok körül alakul. Hajnalban sem hűl le nagyon a levegő, egészen 20-21 fokig leülhet majd, ezek lesznek a minimumok, úgyhogy éjszaka sem fogunk megfagyni. De minden esetre ez a nagyon erős kánikulai pusztító hőség állítólag júliusban visszajön majd, szintén egy hőkupol a formájában. Nem mondom, hogy várjuk szeretettel, de ez van. Justin Bieber és Ed

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 900 ml-es Algida Smile jégkrém 1499 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Chio sós chips csak 439 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
3: A Praktikerben.
2: Júliustól.
3: Júliustól.
2: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
5: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címet. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is.
8: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
12: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
11: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
13: Szereltessen vonóhorgot autójára! Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft.
14: Kecskemét Dunaföldvári út,
13: a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben.
14: Telefon 30 91 59 316.
13: www.carmax.hu.
15: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
16: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
15: Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
17: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
18: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
19: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti, kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
4: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
3: Vágysz a mediterrán életérzésre?
20: Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba.
3: Egész nyáron fiesta.
20: Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok.
3: Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival.
20: Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű Paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
21: V6-os motor, 639 lóerő,
22: eres modellek hallatán felpestül a véred?
21: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére. A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert hát ma már igyekeztünk jelezni, de nagyon-nagyon figyeljetek itt Kecskeméten a Betlen körút, a Ceglédi út és a Rákóczi utca környékén, mert ott útszűkület van, javítják a burkolatot, az 52-esen pedig készülőben van a körforgó, így ott is forgalmi rendváltozás van, figyeljetek egymásra.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Közben pedig a mai utolsó játékosunkat próbálom meg elérni, mégpedig Kornélt, és reméljük, hogy jól veszi fel a telefont.
2: Csapatom, a csapatom.
0: Pontosan így kell csinálni, Kornél, gratulálok! Egy páros nyeremény már is a tiéd a Finom Eats-be. Áruld el nekem, hogy kiknek nyernéd a fődíjat, hogyha neked sikerülne.
2: Hát az osztályunknak nyerném.
0: Milyen osztály?
2: Hát a tankerületnek a beszerzési üzemeltetési osztályának. Itt tapsolnak a kollégáink.
0: Hát Kornél, szerintem téged hősnek kiáltanak ki a csajok, hogyha megnyered nekik, úgyhogy nagyon szurkolok nektek. Kornélnak micsoda rajongó tábora van, hát így kell ezt csinálni. Holnap 10-től is folytatódik a csapatommal, csapatom a Rádió egy gongon, a részletekért csekkoljátok az Insta, Facebook vagy TikTok oldalunkat, és hallgassatok bennünket. Az elmúlt 3 órában Puha Évit hallottátok, az órát majd Ruzsa Magdi fejezi be, előtte viszont itt van velünk Eva Max és a Kings and Queens. Puszi!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. Mekkora buli lenne egy közös szurkolás a kollégáiddal. Közben 100 000 forint értékű catering, a Philomate friss és bőséges étel kínálatából csemegészve. Nos, ez lesz legújabb játékunk főnyereménye, melynek kisorsolásáig

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Szolonár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
3: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron.
8: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
9: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
12: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
13: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malom kilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
14: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
15: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
16: Július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Dom Beach-en. Sztár vendég, Chris Lawyer és Andro. Ott lesz még Deep Fly Beats és Warren Beats. Jegyek elővételben a Kultix-en. Július 4, Dom Beach, Kecskemét.
17: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
18: Az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbért. A maradék 7% pedig valószínűleg Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? A Taygo Airline Max modellhez hozzáadtunk még 3 extrát, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól. Részletek márka kereskedésünkben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
19: Volkswagen. Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, Jaurit is felavatjuk a Rádió Egy Live Mix Summer Editionben. Hello Jauri!
3: Hello Geri, szép délután kívánok mindenkinek.
2: Úgyhogy neked is 2 teljes órát van ma a lemezjátszói mögött. Isteni az idő, isteniek lesznek a zenék, keveset fogunk dumálni, jól fogtok szórakozni, ha minket hallgattok. Kezdjük el!
3: Így van, és egy nagy közönség kedvenccel kezdünk. Ray és a Where's My Husband itt a Rádió Egyen, természetesen a Live Mixben.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk ilyenkor napközben, egy fontos közlekedési info. Műszaki hibás autó miatt van nagy dugó az M1-esen Budapest felé, a 38-as kilométernél Bicskénél a belső sávban. Rendőrök már a helyszínen, mindenkinek jó utat üzeni Peti, nagyon szépen köszönjük. Egész héten nagyot mennek a DJ-k nálatok délután, nagyon odarakják a szetteket, üzeni Csabi. Csabi, nagyon köszönjük, egyetértek, a World is már Radio Show DJ-i értik a dolgukat.
1: Köszönjük szépen, így a többiek nevében is.
0: Így van, és ne felejtjétek, hogy ma este 8-kor megnyitja a kapuit a Rádió 1 Stage, méghozzá a Dunapart Festen Ráckevén. Reméljük, hogy jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk, tehát 20:00-tól ma már ott indul a buli a Loving Arms-szal, aztán jön még Metzger Viktória, a Diszkósít, valamint Christopher, ez tehát a mai menü a Dunapart Festen Ráckevén a Rádió 1 Stage-en, de pedig a hétvégén a Prodigy után fogsz játszani Sopronban.
1: Így igaz, ugye szombat éjszaka, ha minden igaz, akkor vagy fél egytől, vagy egytől, attól függ, hogy mikor tudnak lepakolni a srácoknak a lepakoló emberei. Meg hát én is leszek a Dunapart Festen holnap éjszaka 2-től, úgyhogy valahol találkozzunk.
0: Egymást érik a fesztiválok egész nyáron, nagyon örülünk, hogy velünk bulisztok jó sok helyszínen, és nagyon örülünk, hogy ilyen sokan hallgatok minket, ma is lendülünk tovább.
1: És egy olyan dallal megyünk tovább, amit 2020-21 környékén nagyon-nagyon sokat játszottunk itt a Rádió 1-en, az Fred Again és a Viva Last Dancing, és ezt már csak itt játszom a rádióban, de nagyon-nagyon jó. Ja, meg a sütögetéseken. Na indulunk is, Rádió 1 Live Mix.
2: Our space we've lost.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk. Most Jaurit mellettem a lemezjátszóknál. Sziasztok, Via Red Joe-ból hallgatom a Live Mixet. Nagyon jó a műsor, és imádom, hogy most már két órán át tart. Üzeni Joci, nagyon szépen köszönjük. És hát Joci, egy képet is küldött nekünk. Gyönyörű a tengerpart, rengeteg napozó ágy, rengeteg napernyő. Hú, de szép helyen vagy, Joci.
1: Igen, nagyon jól néz ki. Én is, hát nem azt mondom, hogy zenélés helyett, de mondjuk után nagyon szívesen lennék én is egy tengerparton.
0: És ugye Olaszországban te voltál nemrég fellépni egy fesztiválon.
1: Igen, egy pár héttel ezelőtt. Hát ott jó volt, bár ott egyébként nem tengerpartoztunk, mert ugye Velencénél voltam, ott inkább városnézés van, meg medencézés, úgyhogy az viszont nem volt az.
0: Apropó fesztiválok, ma indul a Dunapart Fest Ráckevén este 8-tól a Loving Arms lemezjátszói mögött, tehát a Rádió 1 stage-en. Minden további információ a www.radio1.hu, úgyhogy mostantól kezdve Ráckevén is bulizhatunk, fesztiválozhatunk együtt, te pedig itt majd holnap leszel.
1: Így igaz, péntek este 2-kor fogok kezdeni, úgyhogy ha minden igaz, és jól láttam, akkor én fogok zárni, úgyhogy egy picit, vagy nem is kicsit, de keményebb zenékre lehet tőlem számítani.
0: Nagyon helyes, Jaurit tehát a lemezjátszói mögött ma a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Megyünk tovább.
1: Így igaz, Camelfat és a So Good itt a Live Mixben.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez lesz nálunk egész nyáron Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden nap két teljes órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például Jauri. Jauri elképesztően jó zenéket játszik, jó a műsor, és örülök, hogy már két órás, üdvözlettel a Váltós.
1: Köszönöm szépen, kedves Váltós. Igen, így egy ilyen kicsit meghosszabbított térben bontakozhatunk ki, főleg ez ilyen nagyon lágy rádiós dalokkal, úgyhogy... Örülünk, hogy tetszik nektek.
0: Élvezni fogjátok a következő 60 percet is. Jaurival maradunk mind a ketten itt a stúdióban. Egy rövid hydration break, aztán pedig jövünk vissza élőben. Jó?
1: Igen. Jövünk vissza, gyertek.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
12: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
13: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
14: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citán oldalon.
15: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Milli palackos jeges kávé 399 forint. Két termék vásárlásakor a 280 g-os Pic Piccolino sertésvirsli 899 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
16: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és és a Prodigy. Sopron Fest.
3: Július 2-3-4.
17: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
18: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 125 g-os toffifény csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
19: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
20: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
21: A Praktikerben.
20: Júliustól.
21: Júliustól.
20: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
22: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal. Majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
23: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
24: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Elmúlt este 6. Hello mindenkinek, mindig mixelünk, két lemezjátszóról szól nálunk az élőadás, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Magyarország legjobb DJ-vel várunk titeket minden hétköznap délután 5-től 7-ig. Hello Jauri, még egyszer.
1: Hello Geri, szép délutánt mindenkinek.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Ha hazafelé mentek, isteni zenékkel kísérünk el benneteket, ha pedig nyaraltok, hát akkor is egy igazi álom lesz. Ez a következő egy óra, menjünk bele.
1: Ed Sheeran és tőle a kamera, ráadásul Thriller remixében, itt a Rádió 1-en. A Live Mixben. Now let's go.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Gyauri! Gyauri! A házigazda Juhász Gergő!

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán keresztül mixelünk. Közlekedési infók jönnek. Sajnos nincsenek jó híreim. Kamion és autóbusz karambolozott a 81-es főúton Kisbér és Mor között. Mind a két irányból óriási a torlódás, és megerősödött a forgalom. Telítettek a sávok az M1-es és az M7-es közös fővárosi kivezető szakaszán. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 06-23-111-111. Jauria lemezjátszói mögött élőben a Prodigy után fogod csinálni az Enshow-t, majd a Sopron Festen most szombaton.
1: Igen, és már nagyon-nagyon várom, készülök is rá. Azon gondolkodtam, hogy nagyjából az ő erájukból fogok hozni egy csomó zenét, de hát azért egy kicsit keményebb és gyorsabb változatokban, úgyhogy remélem, hogy sokan jöttök, akik bírjátok a keményet és gyorsat, mert abból nem lesz hiány.
0: Ez nagy lesz, és gratulálunk azért a Prodigy után játszani. Az tényleg óriási menőség. Na, menjünk közben tovább.
1: Így igaz. Jennifer Lopez és David Guetta közösével megyünk. Save Me Tonight, itt Rádió 1-en. I'm looking

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, átálltunk nyári időszámításra, mi is az a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, már 2 órában, és ilyen egy tökéletes nyári sláger 2026-ban, ez volt Alex Kenji és a Bumbley. Sziasztok, nagyon jó a műsor, Jauri, kinek drukkol a VB-n, kérdezi tőlünk a Viberen Edu Show.
1: Hát... Úristen, ez nagyon-nagyon nehéz kérdés. Megraktam még az egész elején azt, hogy a brazilok fognak nyerni, úgyhogy a fogadás miatt nekik. Egyébként meg így a Ronaldo miatt a portugáloknak. Nehéz, de viszont a francia csapat az meg brutál erős, elképesztő. És nagyon jó nézni őket, szóval annak is, hogy ők meg mindenért tovább jussanak, csak hát ugye pont egy ágon vannak a portugálokkal is, meg a brazilokkal is, szóval nem tudok válaszolni egyébként.
0: Nagyon jó meccsek jönnek innentől, ma még ugye lesz Spanyolország, Ausztria összecsapás, aztán pedig Portugália, Horvátország, 0620-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Egy újabb rövid hydration break, nagyon rövid lesz, alig 3 perces, aztán jövünk még vissza Jaurival élőben, jó?
1: Így igaz, meg kamráddal is, ezzel a dallal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelvörődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
8: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
7: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
9: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
10: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
11: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. 2 lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
12: Július 3-án hangolódjunk együtt a nyárra a Sheraton teraszán. Smash Burger, garnillás spagetti, látványgrill, koktélok. A zenéket Kincses Szabi válogatja, tehát én is ott leszek. Foglalj asztalt most! www.bistorantkecskemét.hu.
13: Erő, ami dolgozik, stílus, ami kitűnik. Ez a Ford Ranger. A Ford Hoványnál azonnal elérhető Ranger modellek várják, akár munkára, akár vállalkozásához, akár a hétvégi kalandokhoz keres megbízható társat. Kimagasló teherbírás, modern technológia és prémium kényelem egyetlen pick-upban. Jöjjön el és győződjön meg róla személyesen a Szent László körút 79 szám alatt. Ford Hovány Kecskemét, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedője és pick-up specialistája.
2: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 gong. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert nyár van, buli van, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, én már 2 órában mixelünk, ilyenkor hétköznap délutánonként. Sziasztok, nagyon jók a zenék, és nagyon örülök, hogy 2 órában megy a Live Mix, üdvözlettel Attila.
1: Mi is üdvözlünk téged, és örülünk, hogy itt vagy velünk.
0: Hello Jauri, hello Geri, még Krétára is elhoztalak titeket a nyaralásomra. Köszi nektek a jó hangulatot, üdvözlettel Hanna. Hanna még egy videót is küldött nekünk a szállodai szobáról, ott egy jó GBL, és pörög a Rádió 1 Live Mix.
1: Zseniális, úristen. Gyerekkoromban szinte minden nyáron Krétán voltunk, vagy Rodoszon. Fú, de jó, hálás vagyok a szüleimnek, hogy ennyi görög szigetre elmentünk. Mondjuk ez csak 2, de mentünk még többre is. Hála ég.
0: De jó, és hogyha még nem nyaraltok, és bulizni, fesztiválozni van kedvetek, ne felejtjétek, ma indul a Dunapart Fest Ráckevén, este 8 órától a Loving Arms a lemezjátszóknál a Rádió 1 stage-en, aztán jön még Metker Viktória, a diszkósít, valamint Christopher, még egyszer mindez tehát a Dunapart Festen, Ráckevén, a Rádió 1 stage-en ma este, itt a Rádió 1 stúdióban pedig Jauri élőben a lemezjátszói mögött még jó 10 percen keresztül, úgyhogy jön a finálé.
1: Így igaz, Alex Verennel, és tőle jön az Ordinary, ráadásul Jesse Block remixében. Ahogy a Geri mondta, itt a Rádió 1-en. Na, megyünk is!

0: Hugel, Ultra Nate, Imel Angel és a Move Into the Sun a jelenlegi Beatport number one itt a Rádió 1-en, és hát Jaurit is felavattuk a két órás Rádió 1 Live Mixben, ez volt ma a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Hogy érezted magad nyáron jó időben, két órán át nappal?
1: Abszolút jó volt, mondjuk itt a klíma, hát az, a klímát a Geri általában úgy csapatja, hogy nem érzed, hogy nyár van-e, vagy tél, mert inkább úgy érzed, hogy tél van.
0: Mint ha nem lenne holnap, úgy csapatom a kért.
1: De semmi rossz, mert legalább itt fel tud frissülni az ember.
0: Az, hogy csak most szólsz. Jauri.
1: Alulöltöztem az a helyzet.
0: Zseni volt az elmúlt két óra, nagyon-nagyon köszi. Elindult a Dunapart Fest Ráckevén, ma este 8 órától indul a Rádió 1 Stage, remélem, hogy jó sokatokkal találkozunk ott a következő napokban. Neked milyen lesz ez a következő néhány nap?
1: Na hát igazából maradok veletek, már mint abban a tekintetben, hogy a Rádió 1 Stage-en fogok én is zenélni Ráckevén, ugye holnap hajnal 2-től, és a Sopron Festen pedig majd szombaton a Prodigy után 1-től.
0: Ami egy óriási menőség, nagyon sok sikert kívánok.
1: Igen,
0: hozzá.
1: Nagyon várom, úgyhogy remélem, hogy valahol találkozunk, addig is csodaszép hetet, hétvégét, sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió 1 Kívánság műsor kezdődik mindjárt Purple Disco Machine-nel és a Hörccel. Várom a kéréseket, a telefonszámunkat tudjátok.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja Dunapart Fest.

0: Gyögi, Duna Port Fest. Ezen a héten Rácz Kevin Budapestől egy hívnyire. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Lucullus fűszersó, fűszerkeverék és gyors pác 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi? Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
7: Ugrunk egy bombát?
8: Szállás.hu.
9: Úgyis te.
10: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
11: Ez a szabadság szigete. A te szigeted, a te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
13: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
14: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: Kis László, a Hunren Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója itt van velünk. Laci, jó reggel,
16: ciao. Hello!
17: Jó reggel, sziasztok!
15: Na hát emiatt a hold kráterek miatt hívtunk.
17: Barlang!
15: Vagy hold barlang!
17: Szóval nagyjából pár száz kilométer attól leszálltak 69-ben egy barlangi bejáratot azonosítottak be egy radar fölmérésnek az adataiba, ami olybá tűnik, hogy nem csak mély, hanem van még oda irányú kiterjedése is. Tehát, hogy ha akarunk holdi bázis embereknek építeni, akkor nem biztos, hogy nekünk kell ott megépíteni valami új dolgot akár a helyszínen 3D nyomtatása, akár a földi oda-víva nyersanyagokat, hanem tényleg ott beköltözünk, és nem barlangi ősember, hanem barlangi asztronauták lehetünk a Holdon. Költségtizedelést jelenthet egy ilyen helynek a bizonyított léte.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi Maris lágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szuper nyárestét mindenkinek, sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Este 8-ig szokás szerint én vagyok az éterfutár. Halló, halló!
1: Sziasztok, Bigi vagyok. A Dracula című számot szeretném kérni a kedves férjemnek és a kollégáinak, hogy kitartást és jó munkát, mert nem sok van hátra.
0: Ők mivel

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Szia Mátyás, neked milyen napod van?
1: Szia, nagyon szépen köszönöm, szuperül telik, éppen horgászunk kint a betontavon.
0: Milyen a kapás?
1: Hát eddig nem sok, de alakul, jó lesz ez.
0: Hol van ez a betontó?
1: Ez 60-tól nem messze, talán 1-2 kilométerrel utána.
0: Ott most milyen az idő?
1: Ú, szuper, süt a nap, tükör, víz van, minden oké.
0: Ezt akkor meg is támogatom, köszi szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És milyen dalt szeretnél?
1: Szemfeltől szeretnénk kérni a legújabb számát.
0: Akkor már jön is a Heart Like Mine. Ez egy Coldplay feldolgozás. Rosalinnak hívják a vokalistát, aki énekel benne. Örültem, hogy beszéltünk, és további jó pecázást.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: miért a Rádió 1-et hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágert.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ma indul a Dunapart Fest Ráckevén, minden este ott lesznek a Rádió 1 DJ-k, ma fellép a Lavingán, Smetzker Viki, a diszkós itt van, amint Christopher, start pontban este 8 órától, tehát még egyszer mindez a Dunapart Festen Ráckevén. Miki a vonalban, te milyen dalt szeretnél?
1: Hypaton,
0: nagyon jó, kinek menjen?
1: Fanninak, a páromnak szeretném küldeni.
0: Szól is nektek akkor mindjárt az Out My Head. És persze a további kéréseket is várom a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Edina, parancsolj!
1: Rédalton kérném.
0: És kinek küldjük? Ki kapja?
1: Gábor.
0: És ő kicsoda?
1: Az élettársam.
0: Rédalton és a Do It Again már pörög is nektek itt a Rádió 1-en. Sok boldogságot és jó nyarat!
1: Sziasztok!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. A Győrszemerei Tűzoltó Egyesületnek kérem Joel Corytól a Stay a Little Longert, mert minden évben első helyezést érnek el minden versenyen. Írja nekünk SMS-ben Hanna. Hát akkor gratulálunk nekik. Bálint is ezt a dalt szeretné, kinek menjen?
1: Kedves panomnak, itt mellettem, sofőröm.
2: De van Geri!
0: Hello! Jó a buli, így hazafelé menet?
1: Persze, mint mindig, csak a szoki.
0: Csak a szoki, nagyon komoly. Mit üzentek egymásnak?
1: Nagyon bírjuk egymást, spanomnak üzenem, hogy sose hagyjon itt.
0: Ez a beszéd, hát akkor legyetek barátok még jó sokáig, Stay a Little Longer, Joel Corey és a Gelenti zenéje nektek is pörög most itt a Rádió 1-en. Jó utat!
3: Köszi szépen!

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Szia, Gyuri vagyok.
0: Hello, Gyuri.
1: Lédi Golgától szeretnék kérni egy számot.
0: Kinek menjen?
1: A kollégámnak.

0: Rádióegyet halljátok, utánam diszkósít 9-től pedig jön ma is a World is Mine Radio Show élőben, méghozzá a háromszoros év DJ egyőztes Regál Lilivel, aztán pedig Joer Juniorral, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, mindenkinek szép nyár estét, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Helyreállítjuk a vércukrunkat. Fazekas Ádám cukrászmester érkezett meg hozzánk. Hello Ádám, jó reggel.
4: Szép reggel, sziasztok.
3: Örülünk, hogy itt vagy egy hatalmas dobozzal, de ami még fontosabb, hogy a dobozban jobbnál jobb minőségű, egyébként díjnyertes fagylaltokkal, gyerekek.
5: Fiúknak adj egy kanállat, amit megad ide nekem.
3: Hú, de jó, gyerekek.
6: Gyerekek, a pisztácia az úgy ver oda.
5: Milyen sorrendbe kell enni? Mi
4: a... Mindenképp úgy enném, hogy a tejföl fagylalt, a pisztácia fagylalt, és utána igazából a fekete cseresznye.
3: Akkor ezt egy zsűri lekostolja? Tehát ott váltok, mindent végeztek, mint így a borkostolásnál?
5: Joviális kedves emberek, ugye nagyon szigorúan bajszuk alatt néző.
4: Igazából ugye maga a szakmaiságot azt nagyon-nagyon szigorúan vették. Ugye nekem a világbajnokságon azért engem elég szépen kifaggattak, hogy képbe vagyok-e szakmailag, hogy valójában én készítettem el azt a fagylaltot, amit volt nekem egy nagyon-nagyon kedves segítségem, és ő mondta, hogy lett volna, hogy nagyon esélyes rác maga a világbajnokságra, de elkezdték őt kifaggatni szakmailag, és nem volt képben. Oh. Szóval valószínűleg az a fagyi, ami oda került, azt még nem is ő készítette.
6: Mi volt a legbetegebb íz, amivel találkoztál?
4: Én azt gondolom, hogy készítek én is egy ilyet, és nagyon-nagyon sajnáltam, hogy nem tudtam hozni, de talán elég sokáig kellett bent az üzemben ténykednem, kovászos uborka fagylalt.
3: Júj, de jó! Neked ez egyfajta művészet. Tehát ez olyan, amit valaki séf, vagy valaki ki nem, tehát neked a fagylalt készítés, ez tényleg effektíve művészet, így van, nem?
4: Én ugye maga ebben is látom igazából ugye maga az utamat, az, hogy nem abban, hogy egy zacskó por, víz, összeöntem, hú, elkészülünk, nem, hanem sokkal inkább abban, hogy idehoznatok most 10 alapanyagot, úgyhogy nem készültem erre, meg egy fagygépet, és elkésztek nektek.
5: Jó, azt
4: egy dohányos csokoládét, vodkából fagylaltot, bármiből.
3: És annak megmarad az alkoholtartalma például?
4: Hát, de tudjuk készíteni, úgy is megmarad.
5: Tudsz csinálni vodkából fagylaltot, és volt pofád ide jönni.
3: És ide jött egy pisztáciával hozzánk. Az öreg
5: ezt el tudod hinni, komolyan
4: nem
5: mondom.
4: Nem készültem föl, hogy ez egy iszákos brigád lesz.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodj!

0: Disco Show. A Rádió Egyen. BG Juniorral, Hanvai BG-vel és Bárány Attilával.
1: Hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti showja, a Diszkosít, méghozzá 3D-ben, innentől kezdve egy órán keresztül a stúdióban, hát ott itt is egy órán keresztül. Egyébként 10 órától megintjük egy órán keresztül, csak akkor már Dunapart Fesztiválon. Szóval, Hanvai PG, DJ Junior és Bárány Attila stúdióban.
2: Szavaztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, FMM webben, applikáción keresztül köszöntünk mindenkit, és tényleg este 10-től ott leszünk a Dunapart Fesztiválon, előttünk már Rádió egy DJ-k játszanak, hiszen Rádió egy stage van, és Diszkosít lesz 3 órában.
3: És ez az egy óra, lehet, hogy a jövő hétre azért vállaltam be ezt az 50 órás Guinness rekord kísérletet. Egy biztos, ladies and gentlemen, madame, hermadán, mesél, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, miért tisztelt nagy időm a publikum, jó magam, Hanvai Pizsi, és itt leszek ma este egy órában, este 9-ig.
1: Kezdjünk is még hozzá Alex Kenji fantasztikus latin slágerével, a Bambolé jó átiratával. Ez a Bambolé, ugye? Az hát, ez a Diszkosít. Jó szórakozást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin színnölő diszkós itt a Rádió Egyen, Bárány Attila mixel. És itt van a mai PJ, én DJ Junior, és 3D-ben vagyunk. Egyébként a Sorry az új dalunk hamarosan megjelenik, klip formájában is érkezik a német kiadón. Hát csak be kell fejeznünk tényleg a vokát, mert hogy ez egy cover song, és hát minden egyes vokál részletnek benne kell lenni, ami az eredetiben benne van. Mi először nem így készítettük el, de most készül a végleges verzió, és ha ez megvan, a klipet is újra vágják, és onnantól kezdve jövünk vele.
1: Nem elfelejteni, hogy vég az adásra egy órával később kezdünk rá, Kevin, csak én mondom, hogy csak egy-egy órát fogunk játszani, de ott leszünk mind a hárman, szóval tessék megérkezni Rácz Kevénre.
2: Mielőtt tovább mennénk, gyorsan jövök az ünnepeltekkel. Névnaposokban többek között az Ottók, Jenők, Manyik, Marciánok, Máriák és Odinok, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kovács Tamások, a Tommy Montana, Kis Antoán, Fedinec Pál, Bári Gergely és Mayer Balázs, Aka Kenguru. Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Téged is Ottó. Mert hogy Ottó vagy. Nem, Bárány Attila Ottó. Én tudtam, látod? Én Gábor vagyok, te ki vagy még?
1: Én Péter, nekem
0: Lórika,
1: hát az a törzsi nevem. Jut eszembe a kenguru egyébként, hogy ott volt a születésnapomon, és annyira jó volt látni, csak nem 15 vagy 20 év távlatából, azóta nem láttam parti helyszínen. Imádom a csak.

0: Rádió egy csak igazú, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárányatellel és velem Hanvai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak ma este játszunk, ugyebár diszkosít aktivizáció címszó alatt Rászkevén, hanem a hétvégén is mindenkinek lesz fellépése. Jó magam, Hanvai PG, szombaton várok mindenki sok-sok szeretettel, Harkányban, utána pedig Ózzon.
1: Én pénteken Balaton fűzfön pörgetek egyébként, bobozunk egyet, aztán szombaton pedig Club Speed Classic lesz Vinyl Session, azaz Bakelitről toljuk majd a régi 95-ben indult klub kedvenceit, a Küllel meg a Schulzal naplementében délután 4-től este 10-ig.
2: Remélem jó meleg lesz, 40 fokban szépen olvadnak
1: a lemezek. Most egyébként nem lesznek.
0: Nem lesz annyira meleg.
2: Nem, eső lesz, jó.
0: Nem. Csak éjszaka lesz eső.
2: Éjszaka.
0: Te ilyen jó indulatú vagy, tényleg valod? Akarsz még valamit? Ja nem. Menj haza.
2: Mondom már is, jön Hugel itt rád, hogy jön a diszkosítben az igazi mai slágerek között. Jó, hogy beleszállt David Guetta, de nem kellett volna. Már hogy ez a további ének. Maradjunk annyiból, hogy ez a dal úgy, ahogy van. A Shine szól a diszkosítben, de persze Beast & Shell-ben.

0: diszkos itt a rádió egyen, az igazi mai slágereket ma Bárány Attila pörgeti a stúdióban velem, mellettem Hanvai Pécsi DJ Junior válvetve.
1: És nagyon várjuk már ezt a bizonyos Dunapart Fesztivált. Egyébként Ráckeven a Kis Duna partján található ez a bizonyos helyszín, ahol egyébként van nagy színpad, és külön egy rádió, egy stage. Tavaly már játszottunk ott, akkor kezdtük. Ugyanígy egyébként 3 órában voltunk tavaly is, csak mondom nektek.
0: Én tudom.
1: Ha van hiányérzet, akkor ne legyen.
0: Rockot, most is lesz.
1: Igen, igen. Nagyon jó, most nem jön öcsém, nem kell rock. Nem kell rock. Viszont ez fontos, hogy kicsit warm-up-szerűt játszálnak, nagyon örülnék.
0: Semmiképpen.
1: Viszont nem tud.
0: Üzenem, bocsánat. Tehát, hogyha 55 perces műsorban 35 szám fér, akkor minimum 40-et fog
1: játszani. Az engem nem zavar, hogy sokat játszol, csak ne küldd szét a bulit. Ez a lényeg. Nem tudsz mit csinálni ilyen. Na, én nem is tudok ezt az eszembe.
0: Nem is szabad ezzel mit kezdeni. Jó, megyünk tovább a rádió egyen, az igazi mai slágerek között jön egy dal, a Midnight címmel, Hos és Jajaj, vagy nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Minden esetre ez egy Biztonság Mix, itt a Diszkós Hitben.

0: Ez a rádió esti showja, a Diszkosit Rádió Show, itt vagyunk veletek 20 éve, ebben az esztendőben is egyébként jó néhány klubbulink van, nyári rendezvények, tele vagyunk vele. Vannak olyanok is, amiről nem is beszéltünk, de lesz. Majd akkor mondjuk, hogy mi van, amikor ott vagyunk.
1: Pont ezt akartam megkérdezni,
0: hogy szembesültök vele.
1: Pont ezt akartam megkérdezni, hogy lehet arról beszélni, hogy ebben a hónapban mikor fogunk diszkozni ilyen Diszkosit címszó alatt, meg hát jövő hónapban?
2: Nem. A jövő hónapról nem.
0: A jövő hónapról nem.
2: A hónapról nyugodtan beszélsz, de itt most nincs.
0: Több is lesz ilyen, de nem.
1: Több nem lesz, amiről nem lehet beszélni.
2: Nem, több lesz, augusztusban nagyon sok lesz, csak nem beszélünk róla. Na, megyünk tovább méghozzá DJ Twins dalával, ez egy ikerpár egyébként, két csajról van szó. Aránylag elég jó bukszák, nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani már így 2026-ban, lehet, hogy nem. Minden esetre a Get In Hot egészen jól sikerült, biztonságban érkezik itt a Diszkosítbe.

0: Rádió egy csak igaz, ma is sláger, meg búcsúzunk ma estére, DJ Junior, Bárányatil és jó magam, Hanvai Pícsi.
1: Dopremier volt, van, lesz, játszom megint, mindjárt várják kicsikét, de most átadom a szót a Juniornak.
0: Nálam is lesz majd pénteken, amikor legközelebb mixel ki a Rádió egyen, de ma gyerekek, ma este 10-kor indulunk a Rádió egy stage-en, Dunapart Fesztivál, diszkos itt lesz 3 órában, a Bárány kezd, aztán majd valahogy elosztjuk a Hanvaival, aztán egy-egy órát még, és természetesen hozunk mindent, ami diszkosítás. Én az a búcsúzom, hogy holnap este mixelek itt a Rádió egyen, és előttem még egyébként majd félig itt vagyok, félig ott, tehát félőben, ahogy szoktuk mondani, Balatonfűzfőn játszom majd Bobos Bulin, aztán szombaton Club Speed, Classic, Vinyl Session, délután 4-től este 10-ig ott leszek végig egyébként a Küllel meg a Schulzzal, és tényleg a régi Club Speed-es lemezeket fogjuk pörgetni, ahogy azt igazán régen csináltuk Bakelitről. Én ezzel búcsúzom, szevasztok!
1: Süss fel nap, kívánom tisztelni!
0: Lesz, jó idő lesz, én már
1: megnéztem. Meg azt, hogy árnyékoljatok. Na, én meg azzal búcsúzom, hogy ma Ráckevel Dunapart Fesztivál, holnap Gyergyó, méghozzá egy privát buli szombaton I Love the 2000s Fesztivál Budapesten, és aztán onnan megyek Lellére, vasárnap meg lelépek, bár még bejövök ide a rádióba, hogy megcsináljuk a diszkosítet, de aztán utána néhány napra távozom az országból. A Plastic Funk és Toxic Joy közösével a Close My Eyes-al búcsúzik már a diszkosít rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten rá.

0: Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Board Fest. Ezen a héten Rácz Kevin. Budapestől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
3: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Galili. World is mine radio
1: show starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, zseniális lesz velünk ez a nyár este, és ez a következő 3 óra. Itt van újra élőben Regán Lili, 3-szoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Ami a szettet illeti, ma fekete sárga, tisztára, mint Maja a méhecske.
2: Na erre nem gondoltam, köszönöm szépen. Egyébként megyek tovább fellépni, úgyhogy ez már egy ilyen kis nyárias fesztivál szett.
1: Nagyon szép, és láthatjátok is Lilit mixelés és műsor közben a YouTube csatornánkon, az online felületeinken. SMS és Viber számunk 0623111111. Egy csomó isteni zenét szeretnénk nektek megmutatni ma este is, kezdjük el!
2: Csapjunk is bele, elsőként érkezik az Out My Head itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1-es World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, regálili élőben itt mellettem a stúdióban, a Dunapart Festen Ráckevén pedig már ezerrel megy a buli a Rádió 1 stage-en a Loving Arms-szal. Sziasztok, ez egy SMS, szép hétvégét kívánok a kedvenc DJ-mnek, regálilinek, imádom a Dreaming című számát, és különösen a dinnyelvű cicáját. Képzeljétek el, nekünk is van egy macskánk, és a múltkor megevett egy lepkét. Üdvözlete, János!
1: Azt hittem, dinnyét evett ő is. Köszönöm szépen, hát Gömbi mindig elviszi a show-t, egyébként most raktam ki vele nemrég egy videót, és rengetegen, több százezren nézték meg. Annyira cuki, mindig úgy tud puncsolni, tényleg, hogy elképesztő.
0: Imádjuk, érdemes megnézni ezeket a videókat Regálili online felületein. Milyen volt Spanyolország, milyen volt az ottani fellépésed, mesélj?
1: Képzeld, Geri, hogy még mindig nem tértem magamhoz. Óriási, tényleg amennyire profi volt ott az egész csapat, ahogy kinéz az egész klub, a hangzás, én tényleg tátott szájjal álltam ott, hogy te jó ég, itt fogok fellépni, ez most álmodok, vagy mi történik, és annyira jól sikerült egyébként a fellépés, hogy 3 nappal később újra zenéltem, mert a tulaj visszahívott, úgyhogy ez nekem abszolút egy életre szóló élmény volt, és hát azért mégiscsak Mallorca egy óriási bulisziget, és nagyon nagy megtiszteltetés.
0: Bravo, Lili, így tovább, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk, mivel megyünk tovább?
1: Érkezik a legújabb saját dalom, ami nagyon közel áll hozzám, hiszen én írtam a dallamot, a dalszöveget, tényleg szívem, lelkem benne van, nekem nagyon sokat segített ez a dal, és pont a napokban kaptam egy olyan üzenetet, hogy valaki mélyponton volt, és ezt a zenét hallgatta 2 héten keresztül, és úgy érezte, hogy meggyógyította ez a dal, úgyhogy az ilyen üzenetekért és pillanatokért éri meg dalt írni, ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak is a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili. World is Mind Radio Show.

0: Itt a Rádió 1-es, a Word is Mine Radio Show. Élőben a Coldplay Clux című slágerére épült ez a zene. Sam Felt, Rosalind és a Heart Like Mine. Mellettem Regán Lili, élőben a lemezjátszói mögött, mint mindig csütörtökönként, két teljes órában. Hello Lili, még egyszer.
1: Ciao, Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót.
0: Joel Junior is jön még 11 és éjfél között, és hogyha élőben is buliznátok a Rádió 1 DJ-kkel, megtehetitek, mert hogy ma elindult a Dunapart Fest Ráckevén. Minden este várnak ott titeket a Rádió 1 DJ-k este 8-tól a Rádió 1 stage-en. Sziasztok, képzeld Lili, most te adsz erőt, hogy műkörmösként a saját kezem is elkészüljön. Puszi nektek, jó a műsor, Andi.
1: De jó, nagyon örülök, hogy minket hallgatsz, és hogyha kész vagy, végzel, ameddig én zenélek, akkor küld el nekünk foton.
0: Így van, megnéznénk. Lili, mikor lesz a Dunapart Festen, kérdezi Viberen Zsófi.
1: Hát most már csak egyet kell aludni, ugyanis holnap én is megyek, 11-től éjfélig leszek a Rádió 1 stage-en.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk, és hát ha van dal, ami Regán Lili szettjeiben, mind itt a rádióban, mind az élő fellépéseken kihagyhatatlan, na akkor mutatunk ezek közül egyet.
1: Ez abszolút igaz, nekem óriási gyerekkori kedvencem Chris Willis, és még mindig felfoghatatlan, hogy vele együtt dolgoztam, sőt, egyébként miután kész lett a Blue Heart, írt nekem egy üzenetet, hogy annyira tetszik neki ez a dal, hogy nagyon örülne, hogyha a jövőben is tudnánk együtt dolgozni.
0: De jó!
1: Óriási dolog ez nekem, úgyhogy érkezzen a közös dalom Chris Willis-szel, ez nem más, mint a Blue Heart, itt a Rádió 1-en, csak is a World is Mine Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regán

0: Az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek. Csak a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Regál Ilja lemezjátszói mögött, és ez a dal is olyan, amit, hogyha meghal valaki, szerintem rögtön tudja, hogy te állsz a lemezjátszók mögött, csak te játszod ezt a zenét itt nálunk.
1: Ennek nagyon örülök, szeretem az olyan zenéket, amik így be tudnak ragadni és hozzám kapcsolják. Szerintem ez egy elképesztően jó dal, nagyon-nagyon mély jelentéssel és nagyon jó hangokkal.
0: Brutál jók vagytok, napközben mindig titeket hallgatlak, de nem gondoltam volna, hogy este is ilyen szuperül toljátok. Üdv egy új hallgató, Krisztina. Krisztina, hát akkor is te hozott a World is Mine Radio Show népes családjában. Esténként 9-től mindig ez van nálunk, amit most hallasz 3 órában, két rezidens DJ-vel, ilyenkor csütörtökönként például Regan Lilivel, aztán 11-től Joel Juniorral. Mit csinálunk 10-től?
1: Itt vagyok veletek még egy órán keresztül, hozok újdonságokat is, úgyhogy tartsatok velünk!
2: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en! The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat a Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, nyár van, bulizunk ezerrel, méghozzá Regál Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili, még egyszer!
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit!
0: Ha kérdeznétek Lilitől, vagy üzennétek neki, megtehetitek 0620 311 111. Ha kíváncsiak vagytok, milyen a World is Mine Radio Show belülről, akkor kattó a YouTube csatornánkra, ott is élőben megyünk, egészen évfélig, lendüljünk tovább!
1: Akkor, ahogy ígértem, itt vagyok veletek még egy órán keresztül, lesznek picit erősebb zenék is, elsőként érkezik az AM to PM itt a Rádió 1-en, csak is a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Word is Mine Radio Show.
1: World is Mine Radio Show.
2: Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-vel. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Regál Lili.
3: Feel temptation. You've got your eyes all open.

0: Marshmallow, Ellie Goulding és a Save My Love a Word Is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en csütörtök este. Mellettem Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött. Sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy a Guest Mixbe bekerülni hogy lehet, mivel egy feltörekvő DJ vagyok, ezért kérnék egy elérhetőséget, hogy hová küldjek nektek egy levelet és egy mixet. Ezzel kapcsolatban a válaszotokat előre is köszönöm, és csak így tovább, Lili. Ez Mátétól kaptuk. Máté, mondom az e-mail címet, guestmix@radio1.hu. Ugye hetente egy óra mindig kiadó nálunk, szombatonként éjfél után. Ide bárki jelentkezhet, itt kezdő feltörekvő DJ-knek is bemutatkozási lehetőséget biztosítunk, de igazi nemzetközi nagyágyúk is mixeltek már a Guest Mixben, David Guettától kezdve Tiestónál, többek között Marshmallow-i, de ezt a felsorolást is hosszan folytathatnám. És csak jelzem, hogy az én első személyes találkozásom Regán Lilivel szintén egy Guest Mixben volt, még jó 4-5 évvel ezelőtt.
1: Igen, ez nekem is most így eszembe jutott, hogy én is úgy kezdtem, hogy egy Guest Mix-el, aztán keddenként zenéltem 10-től 11-ig, és utána kerültem át csütörtökre 9-től 11-ig, és most már ez az én kis megszokott helyem évek óta.
0: És hát Lili azóta háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, sok más díja is van, úgyhogy ezt csak így tegyétek el, ezt az információt.
1: Hála Istennek, köszönöm szépen, és emlékszem, hogy van egy fotóm, 19 éves voltam, még majdnem ilyen fekete hajam volt, és csak bejöttem ide felvenni egy ilyen invite videót. Aha. Közöm nem volt ahhoz, hogy a rádióba zenéjek, és csináltam egy fotót a Rádió 1-es logó előtt, hogy na egyszer ez az álmom, hogy itt szeretnék zenélni, és most tök jó érzés erre így visszagondolni.
0: Bizony, milyen jó volt most ez az SMS Mátétól, mert most én is elkezdtem gondolkodni. Előttem teljesen megvan egyébként az a délután, amikor mi azt a Guest Mixet felvettük itt a másik stúdióban. Egyébként emlékszem, hogy mennyire felkészült voltál, mennyire patent volt az egész, úgy jöttél ide, hogy tudtál mindent, tök jók voltak a konfok, és emlékszem, amikor meghallgattuk itt a többiek, és azt mondtuk, hogy na, gyerekek, hát ő a Regán Lili.
1: Köszi, Geri.
0: De jó, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, lendülünk tovább.
1: A következő dal tipikus jó példája annak, hogy mekkora ereje van a TikToknak, és sokszor olyan dalokat kap fel, ami nem is feltétlenül a legfrissebb, hanem akár lehet egy régebbi dal is, ami most jut el egy nagyobb közönséghez. Érkezik a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en, a Word Is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött

0: Alex Kenji nagy-nagy visszatérő slágere 2026-ban, ez volt a Bambolé a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött, rengeteg az üzenet, mint mindig, amikor Lili itt van a stúdióban. Annyira hiányzott már a gyönyörű, lelkű, tiszta szívű kékhajú lány. Annyira örülök, hogy visszajött Lili, és végre élőben hallgathatom újra. Üdvözlettel, Ádám!
1: Nagyon szépen köszönöm. Nekem is nagyon hiányzott már egyébként, hogy itt legyek, hogy rádiózzak, hogy beolvasd az üzeneteket, és hogy fellépni menjek. Ugye teljesen más a kettő, aha, és mind a kettőt imádom.
0: És nekünk is nagyon-nagyon hiányoztál már, Lili. Szia, Lili! Hello, Geri! Kicsi sűrű volt az este, többször átíródott a menet tervem, így aztán jól el is felejtettem átváltani a francia rádióról, úgyhogy csak most érkeztem, pedig már nagyon hiányoztál, kékhajú lány. Már csak egy hónap a szoboszlói kamionos, és jön a szoboszlói kamionos Tali, ott élőben láthatlak. Puszi, Donna Gabi a kamionos csaj.
1: Ő mindig ír nekünk, igen, köszönöm szépen.
0: Sziasztok, autóban ülünk a férjemmel, és titeket hallgatunk, képzeljétek el, csak úgy lejöttünk a Velencei tóhoz, nálunk van a kutya is. Ezt Szilviától kaptuk. De jó, hát akkor szép nyárestét, és írjátok már meg, hogy mekkora a víz a Velencei tóban.
1: Állítólag nagyon pici, ugye?
0: Nagyon-nagyon kevés, nagyon kicsi. Vigyázzatok nagyon magatokra, ha ti is útközben hallgatjátok a Rádió 1-et, 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk most tovább?
1: Ezt a zenét mindenképp leszerettem volna játszani, ugyanis ezt például játszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés lejátszani, nagyon jó élmények fűznek ehhez a dalhoz. Ez nem más, mint a Titi Mepregunto itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.
3: Rádió 1.
4: Hey, Titi Mepregunto, si tengo mucha novia. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias.

0: óra. Imádom ezt a nyári déli stílust, igaz, sajnál csak fél óra volt veletek a buli, de nagyon feltöltött. Jó ét annak, aki pihen, puszik, mindenkinek, írja Donna Gabi.
1: A második üzenet tőle, és nem sokára találkozunk ugye az egyik fellépésemen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Egyébként nagyon hiányzott a rádió, és elröppent újra ez a két óra, és holnap újra jövök.
0: Bizony, de drága vagy Lili, és mindez abszolút kölcsönös, mi is nagyon hiányoltunk már téged. Regál Lili holnap a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben két órán át a lemezjátszók mögött 5-től egészen 7-ig, és te ma gyakorlatilag saját magadnak warm-up-oltál, hiszen innen mentek tovább fellépni.
1: Igen, igen, innen megyek is tovább Balaton lellére, úgyhogy fél lábbal már a kocsiban vagyok.
0: Drága Lili, jó bulit, jó közönséget, holnap délután akkor folytatjuk.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Maradjatok, nagyon rövid pihenőjön, aztán pedig a lemezjátszóknál Joel Junior.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk!
7: Are you ready?
6: Real One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: hogy bírjátok még innentől éjfélig, tehát Joel Junior a házban. Hello JJ!
1: Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Váljunk bele az utolsó egy órába itt a World is Mine Radio Show-ba. Érkezik Ed Sheeran dala, a Camera, mégpedig Siri remixében, úgyhogy mindenkinek nagyon jó hallgatózást a következő egy órára, itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: a Rádió Egyen, mellette mélyfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: Ráfordulunk a második fél órára, egy kicsit masszívabb ütemekkel folytatjuk. Érkezik Clayton Jordani és a Hold It Down, a Dare című dal, ami egy feldolgozás, de nagyon-nagyon jó kis köntös kapott, úgyhogy pörögjünk fel itt a Where Is My Radio Show-ban a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, ezerre pörög a Dunapart Fest és a Rádió Stage, a lemezjátszóknál most épp a diszkósi, de nemrég Metzger Viki pörgette a saját szettjét, és én is most tőle választottam egy szenzációs dalt. Nagy Bogi, de jó leszek újra, DJ Metzger Viki remixében, ez jön már is a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, 3 perc járul 4-1 után, a kedvencek között pedig Bibi Rexát hozom már is. A Dance dalok egyik legkeresettebb és legjobb énekhangja, elképesztő, hogy mit művel ebben a dalban is. Egy korábbi Faithless klasszikusból egy vadi új verzió, Bibi Rexa, és a New Religion itt a rádió egyet.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Dua Lipa folytatásban, aki most könyvtárat nyitott. Néha a legforradalmi tett egyszerűen az, hogyha elolvasunk egy könyvet, mondta az énekesnő, akinek egyébként régóta van saját könyve szolgáltatása, könyvklubot is üzemeltet, most pedig egy könyvtárat is nyitott, június 27-én egyébként Portóban. Nagyon menő. Ez meg az egyik legnagyobb kedvenc tőle, az igazi mai slágerek között Dua Lipa és a Break My Heart itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray a folytatásban, aki otthagyta a középiskolát és speciális zeneiskolába járt, és nem azt mondom, hogy ezzel arra bíztatok bárkit is, hogy hagyja ott a középiskolát, de ő pont azért tette, mert úgy érezte, hogy a kreativitását nem tudja igazán kielni ott. Teszem hozzá, szerintem 10-ből 9-szer, aki ezt gondolja, az hát általában téved. Na, ő nem tévedett. És ezt bizonyítja ezzel a dallal is. Ray, Where is my husband? Ez jön a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

A Duna Part Fest pedig pörög tovább. A lemezjátszóknál most még a diszkós itt, de 2 óra után Christopher vártja őket, és ez csak a mai nap, épp hogy elkezdtük, a következő napokban is ott leszünk, a pontos line-upok ott vannak a Radio 1.hu-n. Én viszont hozom most a nyár egyik legnagyobb kedvencét az igazi mai slágerek között, Alex Kendzior, ez a Bumble Lake, kellemes éjszakát!

0: Albatross.
1: This is Albatross Gia.
2: Ez a Rádió 1.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

a szél. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mennyi szerintem sokan érezték már azt, meg hát meg is történt, hogy egy üzenet az kamu volt, főleg ami a socialben jött. Hát valószínűleg elsőre ezt gondolt a Ray Dalton is, amikor jó pár évvel ezelőtt a Facebookon írt rá McLemore és Ryan Lewis, hogy dolgozzanak közösen, mert látták az egyik dalát és tetszik. Elsőre nem hitt el, de aztán kiderült, hogy igaz, és azóta is jönnek a jobbnál jobb dalok Ray Daltontól. Ez most az aktuális kedvencünk, az igazi mai sláger, a Blood Runnin', amit már is indítok a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Live Mix pedig ezen a nyáron 2 órás, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, minden nap, a hét minden napján 5-től 7-ig mixben pörögnek nálunk az igazi mai slágerek. Ő pedig ATB Topikkal, A7S-szel, a nagy kedvenc a Your Love, amit már is indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a hírek szerint pedig ma lesz Taylor Swift Blagzia, amivel kapcsolatban egy csomó info már kiderült, például az a nagyon határozott kérés is a násznép felé, hogy senki ne hozzon nekik esküvői ajándékot, direkt be ilyenre egyáltalán nem vágynak, ha nagyon akar valaki valamit, inkább adja jótékony célra azt, amit erre szán, de nem kell vinni ajándékot, csak bulizni velük. Taylor Swift jön, az aktuális kedvencünktől az Opel Light, amit már is indítok a Rádió 1-en.

1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathass.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legjobb!